0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Tük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi, közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A BN.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton, mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balaton Széplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémák

19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja. Növeli az ellátás biztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. Amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült,
hogyha

0: citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bn.hu információi szerint A Tihanyi apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngy szeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ide érkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizető strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7, Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része, főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorú előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak. A régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a Pálus szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kékfonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil blombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyi ügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élményjavítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A gondos óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a gondos órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják elhadnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19%, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakáshitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti Rudas gyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a Rudas gyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hévés buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
2: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatobfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: A Minden Tudás Egyeteme. Környezetvédelem, fenntartható fejlődés. Láng István akadémikus előadása.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatók! Nagy örömmel köszöntöm Önöket imárhon 9. alkalommal itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem B28-as előadó termében, és szeretettel köszöntjük a rádióhallgatókat is. A ma esti előadás témája a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kérdése. Előadónk agrármérnök, akadémikus. Kutatómunkáját a talajtan, az agrokémia és a környezettudományok területén végezte. Jelenleg az Országos Környezetvédelmi Tanács elnöke. Kérem, fogadják szeretettel ma esti előadónkat, Láng Istvánt. Láng professzor úr magával hozta 4 tanítványát, és velük együtt egy tanulócsoportos megbeszélés keretében dolgozza fel ezt a témát. Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam a hallgatókat. Drexler Dóra, a Szent István Egyetem 4. éves hallgatója. Készülő diplomamunkájának címe a tájértékelés és a tájesztétika összefüggései. Csete Mária, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 4. éves hallgatója. Az ő készülő diplomamunkájának témája a fenntartható fejlődés és a gazdasági ágazatok kölcsönhatásai. Lukács Balázs András, készülő diplomamunkájának címe, felhagyott régi gyümölcsösök regenerálódási folyamata. A fiatalember a Debreceni Egyetem 5. éves hallgatója. Végezetül Harkai Attila, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 5. éves hallgatója, diplomamunkájának témája egy cementipari nagyvállalat zöldülése.
2: Kedves lányok és fiúk, kezdjük el a tanulócsoport munkáját. A mai témánk tehát a környezetvédelem és az abból kialakult fenntartható fejlődés. Át fogjuk tekinteni az elmúlt 40 esztendő legfontosabb eseményeit.
3: Mikortól számíthatjuk a modern környezetvédelmet? Ez mikor született? Mert ha jól tudom, akkor már a középkorban is foglalkoztak ilyen kérdésekkel, szigorúan büntették a kutak tudatos szennyezését.
2: Hát valóban így van, és hát Magyarországon is tulajdonképpen már a 19. században elkezdődött ez a mozgalom. Az erdők, a vizek tisztaságát, erdők állapotát már akkor szabályok, törvények védték. A 20. század első felében is már jelentős események történtek. Például az első természetvédelmi terület, hát Balázs maga Debrecenből van. Mi jut eszébe erről?
4: Hát 1939-ben hozták létre a belső védett területet.
2: És hogy hívták?
4: A Debreceni Nagyerdő.
2: Debreceni Nagyerdő, így van. A 20. században azután az első felében pedig szintén a vizek, az erdők védelméről számos rendelkezés jelent meg, de a környezetvédelem, mint egy ilyen nagy társadalmi mozgalom, igazából véve csak a 60-as évek elején indult el, mégpedig az Amerikai Egyesült Államokban.
3: Azt szeretném megkérdezni, hogy kötődik-e ez valakinek a nevéhez?
2: Igen, hát egy Rahel Carson nevű amerikai újságírónő 1962-ben megírta és publikálta a Néma tavasz című könyvet, amely hát tulajdonképpen felrázta az akkori értelmiségnek a lelkiismeretét, és ő egy elképzelt, még be nem következett, de bekövetkezhető környezeti katasztrófának a képét vetítette elő. A könyvnek az első fejezete úgy szól, hogy mesél a jövőről, és ebben ezt a víziót leírja, ami rendkívül érdekes, és én most azt javaslom, hogy olvassák fel ennek a fejezetnek a leglényegesebb tételeit.
5: Aztán egyszer csak valami különös rontást támadt a vidékre, és többé semmi nem volt már olyan, mint az előtt. Gonosz átok telepedett a tájra, megmagyarázhatatlan betegség vitte el a csirkéket, és a birkák és tehenek is megbetegedtek és elpusztultak. A halál árnyéka borult mindenre. A farmerek arról beszéltek, hogy a családokban sokféle nyavaja ütötte fel a fejét, és a városi doktorok egyre értetlenebbül álltak az embereket megtámadó újfajta betegségek előtt. Történt néhány hirtelen és érthetetlen haláleset is, és nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek között, akik játék közben hirtelen rosszul lettek, és néhány óra múlva meghaltak.
3: És az a különös csend, például a madarak, hol vannak? Sokan beszélgettek róluk zavartan és tanácstalanul. A kertek hátsó végében felállított madáretetők elhagyottan álltak, s a néhány madár, melyet itt-ott még látni lehetett, minden ízében reszketett, kínosan vonszolta magát, haldoklott. Hajnalonta, amikor máskor vörösbegy, gerle, szajkó, ökörszem és ezer más madár köszöntötte a napot, most néma csont ülte meg a erdőket, a földeket és a mocsarat.
4: A farmokon hiába kotlottak a tyúkok. A tojásból nem kell ki csirke. A farmerek panaszkodtak, hogy nem tudnak disznót hízelni. Alig pár malac születik, és néhány napnál nem élnek tovább. Az almafák virágba borultak, de a szirmok között nem sürögtek a méhek, és a megporzatlan virágokból nem termett gyümölcs. Az utakat szegélyező, valaha oly szépséges növényzet aszott és barna volt, mintha megégett volna. És csend volt itt is, élettelen csend. A halott patakokat sem látogatták már a horgászok. Elpusztultak a halak is mind.
6: Az eresek alatt, a csatornákban és a tetőzsindelyek közötti részekben még látszott egy kevéske abból a fehéres szemcsés anyagból, ami pár hete mint furcsa hó hullott az égből a házakra, a földekre és a vizekbe. Nem gonosz varázslat, nem valamiféle ellenséges hadtest némította el a vidéket. Az emberek mindent maguknak köszönhettek. Ez a város a valóságban nem létezik. Igen, könnyen juthat azonban hasonló sorsa ezer meg ezer város Amerikában, vagy bárhol a világon. Nem ismerek olyan helyet, ahol egyszerre történt volna meg mindez a szörnyűség, amit leírtam. De mind megtörtént már valahol, és sok valódi létező közönség szenved a leírt csapások közül, akár többtől is. A sötét árny szinte észrevétlenül lépett közénk, és ez a fenti, elképzelt tragédia könnyen válhat kegyetlen valósággá, amivel mindannyian szembesülünk.
2: Köszönöm. Hát a 20. század 60-as éveiben, tehát a figyelem egyre inkább elkezdődött a környezet problémái iránt fordulni, és ebben Rahel Carsonnak óriási szerepe volt. Innét lehet számítani azt a periódust, hogy bevonult az emberek tudatába, gondolkodásába ez a fogalom, hogy a környezettel valamit csinálni kellene. Na most Rahel Carson nem volt egy tudós, ő egy nagy fantáziával rendelkező írónő volt, akinek az volt a feladata, hogy meghúzza a vészharangot, és figyelmeztesse az emberiséget, hogy itt valamit tenni kellene, mert különben nagyon nagy baj lesz.
5: A Föld napja megemlékezése, ez is a 60-as évek terméke?
3: Én is szeretnék kérdezni a Római Klub első jelentését, a Növekedés Határai című művet. Ezt is ekkor publikáltad?
4: Az UNESCO Ember és Bioszféra Programja és ez időtájt indult. Gerjesztették valami formában ezek egymást?
2: Hát a 60-as éveknek a második fele az tele volt ténylegesen eseményekkel, de menjünk sorba akkor a kérdéseken. 1970. április 22-én tartották Amerikában az első úgynevezett földnapját. A média rendkívül nagy segítséget adott ehhez, úgyhogy milliók vettek részt az első megnyilvánuláson, tüntetéseken, felvonulásokon, értekezleteken, és tulajdonképpen a környezetvédelmi mozgalmaknak, mint társadalmi mozgalmaknak a megjelenését ehhez a dátumhoz kötjük. Azóta ez, mint megemlékezés, átterjedt más kontinensekre, így Magyarországra is, és hát április 22-én Magyarországon is megemlékeznek az illetékesek a földnapjáról, és hát ilyenkor a helyi meg a globális problémákat veszik sorra. A második kérdés ugye a Római Klub. A Római Klub az egy zárt elit, radikálisan gondolkodó testület, 100 fő lehet maximum a tagja. Dennis Meadows és munkatársai segítségével megírták az első jelentést, aminek a címe a Növekedés Határai. Ez 1972-ben jelent meg. Ebben tulajdonképpen azt prognosztizálták, hogy a 21. század közepére elképzelhető egy nagy globális környezeti válság, mert a termelés addigra annyira megnövekszik, hogy kifagynak az erőforrások, túl népesedik a földgolyó, nem tudják ellátni élelemmel, ivóvízzel az emberiséget. Ezért megoldásként a globális egyensúly elméletét javasolták, aminek a lényege az, hogy korlátozni kell a gazdasági növekedést. Ezért van az, hogy a növekedés határai. Na most, hát ez a jelentés nagyon szépen felrázta hát a világ közvéleményét, nagy vitákat váltott ki. Nem mindenhol aratott nagy sikereket. A fejlődő országok például nem tudták, ma se fogadják el azt a nézetet, hogy meg kell gátolni az ő gazdasági fejlődésüket. Mert akkor azt mondják, hogy akkor minket gyarmatosítanak. Aki gazdag, az marad gazdag, mi meg maradunk szegények. De a római klub jelentésének egy óriási hatása az volt, hogy megint egy új elemet vitt be a világ gondolkodási légkörébe, hogy hát azért ez az állandó gazdasági növekedés és járbizonyos problémákkal is valamit tenni kellene. Hát a harmadik kérdés, hogy az UNESCO ember és bioszféra programja volt. Az UNESCO szintén már problémákkal is valamit tenni kellene. Hát a harmadik kérdés, hogy az UNESCO ember és bioszféra programja volt. Az UNESCO szintén már akkor

0: erdő, szavannák, vizes területek, tengerpartok, folyók, hát partszakaszai, és az ökoszisztéma és az emberi tevékenység kapcsolatát keresték ezekben a kutatásokban. Úgyhogy egy rendkívüli nagy hát, eseménysorozat zajlódott le 60-as évek vége, 70-es évek elején.
1: Ha jól tudom, a tanár úr is részt vett ebben a programban.
0: Egy keveset. Az előkészítésben mondjuk volt valami szerepem, de nem sok. Viszont abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy jelen lehettem az UNESCO közgyűlésén, amikor a vita folyt, és utána a szavazás, hogy az egyes országok elfogadják-e vagy sem. És hát amikor az igen szavazatokat kérték, akkor én emelhettem fel a Magyarország tábláját, hogy mi is igennel szavazunk. És ez most nagyon személyes dolog, de azért hadd meséljem el. Tulajdonképpen én akkor határoztam el az éjszaka, hogy én is a környezetvédelemmel fogok foglalkozni a későbbiekben. És miután ez nagyon dátumhoz köthető, 1970. október 24-én éjjel történt, éjfél után 1-2 órával, ezért ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy mióta foglalkozom környezetvédelemmel, azt mondom, 1970. október 24-én éjjel 1:30-kor határoztam el, hogy környezetvédelemmel fogok foglalkozni.
2: Láng István akadémikus előadását hallják a fenntartható fejlődésről.
3: Az ENSZ szinten, tehát az Egyesült Nemzetek Szervezetében történt-e valami elhatározás ezzel kapcsolatban?
0: Hát az ENSZ is felfigyelt ezekre az új jelenségekre, és az ENSZ akkori főtitkára, U Thantnak hívták, egy burmai politikus volt egyébként, már 1968-ban azt mondta az ENSZ közgyűlésén, hogy itt valami új alakul ki, ami abban új, hogy békés körülmények között is kialakulhatnak veszélyforrások az egész emberiség számára, békés körülmények között. Na most tehát akkor az ENSZ-nek is valamit tennie kell, úgyhogy bizonyos hát, vitatkozások után elhatározták, hogy egy ENSZ konferenciát rendeznek a környezet problémáiról. Kijelölték az időpontot és a helyet. Időpont 1972, a hely pedig Stockholm, mégpedig 72. június 5-e. Úgyhogy azóta június 5-ét a környezetvédelmi világnapnak nevezték el. Na most ugye van földnapja, április 22, van környezetvédelmi világnap, június 5-e. Hát kialakult később egy normális jó egyensúly, hogy április 22-én elsősorban a természetvédelemre koncentrálnak, június 5-én környezetvédelem általános kérdéseire. Április 22-én inkább a társadalmi mozgalmak szervezik az eseményeket, június 5-én inkább a kormányzati szervek. De azután beállt egy normális egyensúly itt nálunk Magyarországon is, ma már együtt ünneplik, készítik elő mindkét eseményt, és így, hát így módon igyekeznek fölhívni a figyelmet ezekre a jelenségekre. Nagy esemény volt az ENSZ-nek ez a stockholmi konferenciája, nagy előkészületek voltak idehaza, de sajnos nem vett részt magyar küldöttség ezen az eseményen. Hát volt egy kis diplomáciai probléma. Ez pedig az volt, hogy a Német Demokratikus Köztársaságot nem hívták meg erre a rendezvényre, nem volt tagja az ENSZ-nek még akkor. Ezért a Szovjetunió és néhány szövetségese, köztük Magyarország is, úgy határozott, hogy nem vesznek részt az eseményen. Hát nem vettünk részt tényleg, és ez egy nagyon nagy hiba volt. Legalább 5 éves hátrányba, lépés hátrányba került Magyarország is, meg más országok is a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésekbe való bekapcsolódást illetően. Nézzük meg a stockholmi konferencia eredményeit. Itt elfogadták az úgynevezett Nyilatkozat az emberi környezetről című dokumentumot, egy nyilatkozatot a környezetvédelmi elvekről és egy nagy akcióprogramot. Létrehozták az Egyesült Nemzetek környezeti programja, angolul a United Nations Environmental Program, rövidítve UNEP, mint új szervezet felállítását. Hát ennek a titkárságát Afrikába, Kenyába, Kenya fővárosába, Nairobiba helyezték el. Ez a konferencia, a stockholmi, a fő figyelmet a természet

0: környezetre fordította, tehát a levegő, a víz, a talaj, az élővilág, a táj, a település kérdéseire. Hát persze az emberiség egyéb súlyos problémái is azért ott megjelentek, mint a fejlett országok, fejlődők közötti gazdasági, technikai szakadék, a globális nukleáris katasztrófa lehetősége, hát akkor még a hidegháború idejében voltunk, helyi konfliktusok, helyi háborúk hatása a környezetre. Nagy hatással volt tehát ez a konferencia később a nemzeti szinteken létrehozandó kormányzati struktúrának a kialakítására a környezetvédelem területén. Utána alakultak ki a minisztériumok, főhatóságok az egyes országokban. Így Magyarországon, persze kis lépés hátránnyal, 1977-ben alapították meg az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatalt, mint illetékes főhatóságot.
1: A stockholmi konferencia tehát uralta a 20. század 70-es éveit. A 80-as években ugyanez a tendencia folytatódott, vagy jött valami új?
0: Jött, nem is kevés. Stockholm után azért egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég a környezetvédelmet úgy tekinteni, hogy vannak környezeti elemek, és azokat nézzük, milyen változások vannak, hanem a környezetvédelmet egyre inkább össze kell kapcsolni a gazdasági fejlődés kérdéseivel. Úgyhogy a környezetpolitika és a gazdaságpolitika integrálódása Stockholm után a 70-es évek második felében, a 80-as években ment végbe. Úgyhogy az angol terminológia szerint ez a környezet és fejlődés, environment and development, ez egyre inkább összekapcsolódott, és egyre inkább hát együtt is jelent meg. Ennek hatására 1984-ben az ENSZ közgyűlése létrehozott egy magas szintű bizottságot, úgy hívták, hogy Környezet és Fejlődés Világbizottsága. Ennek vezetésével az akkori norvég miniszterelnök asszonyt, Gro Harlem Brundtlandot bízták meg, hogy dolgozzon ki egy koncepciót a ezredforduló és az utána következő időszakra. Ebben a 22 tagú bizottságban engem is meghívtak, ami hát szakmai életemben hát egyik talán legszerencsésebb esemény volt, és 4 évi munka eredményeként ez a bizottság elkészítette a Közös Jövőnk, angolul Our Common Future című jelentést. Ennek ugye az volt a fő mondani valója, hogy alapozzon meg egy új világkonferenciát, amely már nem a környezetvédelemmel, hanem a környezetvédelem plusz gazdasági fejlesztés témakörével foglalkozik, és hát ezt a feladatát én azt hiszem, hogy teljesítette is. Ennek a jelentésnek, röviden úgy szoktuk mondani, a Brundtland jelentés, a fő üzenete már a fenntartható fejlődés szükségességének a felerősítése volt. De magát a fenntartható fejlődésnek a fogalmát nem ez a bizottság találta ki. Akkor már benne volt a szakirodalomban, de mindenképpen előnye és nagy érdeme ennek a bizottságnak, hogy ezt az új koncepciót felszínre hozta, megerősítette, és mint egy fő üzenetként továbbította hát a döntéshozók felé. A Brundtland Bizottság jelentése és a Rio de Janeiroban rendezett második ENSZ konferencia között természetesen nagyon nagy kapcsolat volt, mert az ENSZ, amikor eldöntötte, hogy Rióban lesz még egy, a második ilyen világkonferencia, és eldöntötték, hogy 92-ben legyen, és Rio de Janeiroban a témakör már környezet és fejlődés, akkor az előkészítés során alapul fogadták el a Brundtland jelentést, és annak a koncepcionális elemeit emelték át a második világkonferenciának a fő dokumentumaiban. Na most, hát hogy volt Rióban a magyar küldöttség, ugye? Ott már szerencsére volt ott magyar küldöttség. Egyébként Keresztes K. Sándor volt akkor a környezetvédelmi miniszter, ő vezette ezt a delegációt, és a záró szakaszban, amikor a úgynevezett csúcsértekezlet kezdődött, a kormány és államfőknek az értekezlete, akkor Göncz Árpád írta alá azokat a dokumentumokat, amelyek jogilag kötelezőek voltak. Én is ott voltam ezen a konferencián. Volt egy úgynevezett riói nyilatkozat a környezetről és fejlődésről. Ebben 27 alapelvet rögzítettek, ezek ma is iránymutatóak minden ország számára. Volt egy nagyon fontos dokumentum, elhoztam egyébként, ez a úgynevezett feladatok a 21. századra című ajánlásgyűjtemény, egy jó vastag anyag. Ez körülbelül azt hiszem 40 fejezetben foglalja össze a javasolt tennivalókat nemzeti kormányok, nemzetközi szervezetek számára. Ez jogilag nem kötelező, ez a dokumentum. Mindenki annyit merít belőle, mint jó ötletet, hát amennyit akar. De volt két egyezmény, mégpedig jogilag kötelező egyezmény. Az egyik az éghajlatváltozási keretegyezmény, amit ott írtak alá, amely lényegében véve az üvegház hatású gázok kibocsátásának a csökkentését célozta meg. A másik pedig az élővilág védelmével kapcsolatos egyezmény, ez a biológiai sokféleség egyezménye, amely hát a teljes élővilágnak a védelmét szorgalmazza. Volt még egy előkészítés alatt álló dokumentum is, de nem lett belőle egyezmény. Ez úgy lett volna, hogy nemzetközi egyezmény az erdőkről. De az erdők vonatkozásában nem sikerült megállapodásra jutni. Hát aminek egyszerű lényege az, hogy több trópusi országon nagy mértékben vágják ki az őserdőket. Jóformán az egyetlen bevételi forrás, mert azt a fát eladják. És hát senki sem ajánlott fel annyi pénzt, hogy kompenzálják, hogy kevesebb erdőkivágás legyen. Ezért, hát ebből nem lett ilyen jogilag kötelező egyezmény, hanem csak egy irányelv dokumentum. Nagy elhatározások is születtek Rióban, nevezetesen az, hogy a fejlődő világ számára a fejlett országok felajánlották, hogy a nemzeti jövedelüknek 0,7%-át átadják technológiafejlesztésre, környezetkímélő módszerek bevezetésére. Mindjárt hozzáteszem, hogy sajnos nem realizálták az elmúlt 10 évben ezt a vállalást a fejlett ipari országok.
1: Tehát, mint említette a tanár úr, akkor eljött egy idő után az illúzióvesztés időszaka, és kiderült, hogy nem olyan egyszerű megvalósítani a dolgokat, mint megígérni.
0: Hát Rio után, akik ott voltunk, meg más szakértők is, azért úgy értékeltük, hogy hát azért nem sikerült mindent elérni, de aztán később ez a kicsit pessimista nézetünk változott. Amit elfogadtak az egyes országok, annak a végrehajtása sem történt meg rendes módon. Az ENSZ egyébként 5 évvel Rio után New Yorkban tartott egy közgyűlésen belül egy speciális ülésszakot, ahol áttekintették a Rio óta eltelt 5 évnek a tapasztalatait, és megalapították azt, hogy hát sajnos nem teljesít is jóformán senki sem a vállalásokat. A jóformán senki közül a skandináv államokat most ki kell venni, mert ők azt hiszem egyedül, akik teljesítették. Hát ugye, ha ez van, akkor mit csinál az ENSZ? Hát összehív még egy világkonferenciát természetesen. Úgyhogy ott elhatározás született, hogy legyen még egy világkonferencia, és hát ott akkor megvitatjuk ezeket a kérdéseket. Úgyhogy egy-két éves előkészítés után újabb világkonferencia következett, de ez most már Dél-Afrikában volt, Johannesburgban, és az időpont 2002. augusztus vége és szeptember eleje. Ennek a rendezvénynek a neve azonban már az volt, hogy ENSZ világtalálkozó a fenntartható fejlődésről.
2: Láng István akadémikus előadását hallják a fenntartható fejlődésről.
0: Ezen a konferencián két dokumentum került elfogadásra. Johannesburgi nyilatkozat a fenntartható fejlődésről, és egy úgynevezett végrehajtási terv, amely hát 123 pontból áll. A Magyar Televízió szintén készített egy összeállítást erről a konferenciáról.
3: A Földünk az ellentétek világa. A ma élő 6 milliárd emberből a fejlődő országok 5 milliárd lakója rendszeresen éhezik, nem jut megfelelő minőségű ivóvízhez és járványos betegségekkel küszködik. Ugyanakkor Európa államai, valamint az Egyesült Államok a többség számára elérhetetlen jó módban él. Így a civilizált világ éli fel a víz, a szén, a kőolaj és az ásványi kincsek legnagyobb részét úgy, hogy azokból a föld többi lakójának alig jut valami. A dél-afrikai Johannesburgban megrendezett földcsúcson megjelent országok képviselői ezekre a problémákra csak részben találtak megoldást. A legfontosabb eredmény, hogy a résztvevő államok többsége csatlakozott a kiotói egyezményhez, amelynek értelmében csökkentik széndioxid kibocsátásukat. A levegőbe kerülő széndioxid ugyanis bolygónk felmelegedését okozza. A széndioxid kibocsátás visszafogását célul kitűző kiotói egyezmény az mentette meg, hogy az utolsó pillanatban Kanada, majd Oroszország is elfogadták azt. Így az egyezményt 1997-ben aláíró államok számára kötelező a széndioxid kibocsátás csökkentése. A világ legnagyobb szennyezője az Egyesült Államok azonban nem csatlakozott az egyezményhez. A felmelegedés megállítására irányuló törekvések eredménye így kétségessé vált.
1: Tulajdonképpen siker vagy kudarc Johannesburg?
0: Hát ezt mindenki másképp ítéli meg. Szerintem nem volt kudarc, de átütő új eredmény szintén nem született. Megerősítette a konferencia azt az elhatározást, hogy a riói kötelezettségeket teljesíteni kell, és hát azért néhány új elem megjelent kétség kívül. Az egyik ilyen az, hogy egy olyan vállalás, hogy 2015-ig felére kell csökkenteni a világon azoknak a számát, akik ma nem jutnak hozzá egészséges ivóvízhez. A másik, 2015-ig felére kell csökkenteni azoknak a számát a világon, akiknek a napi jövedelmük egy dollárnál kevesebb, egy főre számítva.
1: Tanár úr, akik nem jutnak vízhez.
0: Van egy olyan adat, én is csak ezt tudom, hogy 1,7 milliárd fő a hatból, tehát egy elég jelentős.
1: És akiknek a jövedelme nem éri el a napi egy dollár?
0: Nincs erre nagyon pontos adat. Egy másik adat azt mondja, hogy körülbelül évente 800 millióan rendszeresen éheznek. Tehát mondjuk ebből azért lehet számolni úgy, hogy hát ilyen 800-900 millió körül lehet, ami hát szintén egy nagyon magas szám. Új elem azt hiszem, hogy a környezetegészségügy felerősödött Johannesburg után. De a legnagyobb eredményt én mégis abban látom, hogy a fenntartható fejlődésnek a harmadik alappillérét, a szociális alappillért behozta a tudatba, és Johannesburg után már a fenntartható fejlődést illetően egyértelműen azt kell mondanunk, hogy három nagy alappillérre támaszkodik, a környezeti, a gazdasági és a szociális pillérekre, vagyis a környezetpolitika és a gazdaságpolitika, illetve ehhez jön még a szociálpolitika, ezek együttesen alkotnak egy olyan rendszert, amelyre kell felépíteni a fenntartható fejlődésnek hát a fogalomkörét, és az ebből levezethető gyakorlati lépéseket.
4: Most már elég sok mindent hallottunk a fenntartható fejlődésről, és hadd kérdezem meg, létezik erre egy egységes definíció?
0: Hát egységes, talán egy van, amit mindenki elfogad kiindulási pontnak, és utána a saját definícióját teszi hozzá. Ez az egységes, ez a Brundtland Bizottság jelentésében van. A fenntartható fejlődés, olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló igényeinek a kielégítését. Hát ez egy politikai üzenet, ugye ebben szó sincs, se környezetvédelemről, se erőforrásról. Politikai üzenet a fejlődő világnak, hogy mindenki számára megvan, és meg kell adni a lehetőséget, hogy az alapvető biológiai szükségleteit kielégítse. De politikai üzenet a fejlett világ számára is, hogy ezzel a fogyasztási szokásokkal, ezzel az életmód típussal, amivel ma a nyugati világ rendelkezik, ezzel túl sokáig nem lehet menni. Itt valami változtatás kell, valami normálisabb, szerényebb, egyszerűbb, takarékosabb modell felé kell mindenképpen elmozdulni. Egy másik ilyen definíció a Hermann Dali megfogalmazásában, egyébként ezt vettük be a környezetvédelmi lexikonba is, a fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jólét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. Hát több gazdasági ágazat vonatkozásában ezt úgy részletesebben is kidolgozták. Az agrár ágazat talán az a terület, ahol a legtöbb ilyen konkrét definíció megjelent. Olyan sok van, hogy csak egyet választottam ki, szerintem a legfrappánsabbat. Kanadai Mezőgazdaság Minisztérium definíciója szerint, olvasom, azokat nevezzük fenntartható mezőgazdasági élelmiszeripari rendszereknek, amelyek gazdaságosak, kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos igényeit, és megőrzik a környezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő generációk számára. Idézet vége. Na most a nagyon sok definíció, itt Magyarországon is dolgoztak szakértő csoportok, szintén hasonlókat határoztak meg, de vannak közös vonások. Mindegyik definíció fontosnak tartja az anyag- és energiatakarékosságot, a helyi erőforrások hasznosítását, a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezését, a szemét és hulladékképződés minimalizálását, a szennyeződések megelőzését és csökkentését, a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi ösztönzést és a természeti értékek tiszteletét és védelmét. A gazdasági életben a fenntartható fejlődés általában nincs ellene a növekedésnek. Hát a fejlődő világ vagy a közepesen fejlett országok, Magyarország is ilyen, nem tud elfogadni olyan koncepciót, amely azt mondaná, hogy tilos a további gazdasági növekedés a következő években. De van egy határ, ami fölött a növekedés már jelenthet és jelent is nem kívánatos gyakorlatot. Egyre jobban előtérbe kerülnek az emberi vonatkozások. Életmód, életminőség, a tudatosság, az értékmegőrzés, a mindennapi, a tradíciók megőrzése, a mindennapi létszükséglet, tehát biztosító foglalkoztatottság, az egészség megőrzése, az alapvető emberi jogok és a demokratikus intézményrendszer, ezek szintén alapvető feltételei a fenntartható fejlődésnek. Gyulai Iván kollégánk szakirodalmi elemzésekből kialakított egy értelmezéscsoportot, és szerinte a legfontosabb feltételek a következők: a folyamatos szociális jobblét megvalósítása, alapvető szükségletek kielégítése, erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, holisztikus gondolkodásmód, szektorok közötti integráció, erőforrásoknak az eltartható képesség szerinti hasznosítása.
1: Mindazok után, amit elmondott, van egyáltalán lehetőség rá, hogy ez a fenntartható fejlődés a gyakorlatban is megvalósuljon?
0: Hát ez egy jó kérdés, de szerintem erre mindenki azt mondja, hogy természetesen van. Csak a nézetek, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, ezek különböznek egymástól. Van olyan nézet, hogy hát tulajdonképpen nem is kell itt sok mindent csinálni, egy-két technikai kis javítás, és akkor nagyjából minden rendben lesz. A másik nézet, én is ezt a másodikat vallom, azt mondja, hogy azért alapvető és lényeges változásokra van szükség. Na most ez a tábor is azért két felé oszlik. Az egyik azt mondja, hogy de azonnal kellenek az alapvető és nagyon lényeges változások, ha ezek nincsenek meg azonnal, akkor minden apró lépés tulajdonképpen fölösleges. A másik rész azt mondja, hogy a társadalom nem tud elviselni nagyon nagy és alapvető azonnali változásokat, ezért egy hosszabb átmeneti szakasz kell megtervezni, ahol lépésről lépésre haladunk előre, de mindig elmegyünk addig, ameddig csak el lehet menni, és akkor ezek végül is összehozzák ezt egészében ezt a nagy és hát lényeges változást. Én egyébként ennek a nézetnek vagyok a híve.
5: A hazai viszonyok között a fenntartható fejlődéshez lehet-e konkrét időintervallumot hozzárendelni?
0: Hát nagyon konkrétumot nem, de azt lehet mondani, hogy ez nem egy év, két év, öt év, ez valószínűleg néhány évtized. De hát minimálisan 15 év, mondjuk az még úgy belátható a tervezés szempontjából is. Tehát egy hosszabb távba kell gondolkodni, és Hát ennek a hosszabb távnak azért az irányítói, vezetői a mai egyetemisták lesznek, ők fogják ezt a folyamatot megtervezni, nagyon lényeges. Ha ma Magyarországon bárki egy hosszabb távú nemzeti fejlesztési koncepciót képzel el, akkor jár csak el a kor követelményeinek megfelelően, ha ennek a középpontjába a magyarországi fenntartható fejlődés megvalósításának a szakaszát fogja helyezni. Ha nem így cselekszik, akkor az azt hiszem, hogy eleve kudancra van ítélve.
6: Szóval, hogy hosszú távú politikai tervet csak úgy szabad most csinálni Magyarországon, hogyha figyelembe veszük a fenntartható fejlődésre vonatkozó irányelveket, és azt szeretném megkérdezni, hogy ez mint egy dokumentum rendelkezésükre áll a politikusoknak. Le vannak-e írva ezek az irányelvek?
0: Hogy hogyan valósítsuk meg Magyarországon a fenntartható fejlődést, ezzel kapcsolatban elég sok elképzelés íródott már, és nagyon sok tanulmány jelent meg Magyarországon. Szerzők közül többen itt vannak ebben a teremben is. Hát, hogy a politikusok ezt mennyire tanulmányozzák, vagy mennyire sem, ezt én most így nem tudom megmondani, bizonyára tanulmányozzák. De tudni kell azt is, hogy rendkívül nagy gazdasági érdekellentétek húzódnak meg emögött, amikor konkrét tervezésre kerül sor. Na most Johannesburg után egyébként a magyar delegáció vezetője, a országgyűlés elnöke, a delegáció tagja is azt szorgalmazták, hogy készüljön el egy olyan dokumentum Magyarország számára, amelynek körülbelül ez a megnevezése, hogy a fenntartható fejlődés stratégiája Magyarországon. Egyébként meg kell ezt csinálni, hát az Európai Uniónak van egy fenntartható fejlődés stratégiája című dokumentum az Unió számára. Hát a tagországok nagy része már ilyesmit csinált, mi is fogunk ilyet készíteni, és ez azt hiszem egy másfél év alatt elkészíthető, megfelelő társadalmi vitákkal együtt. De akkor azon belül mindenképpen a fenntarthatóság több elemét kell megfelelően előtérbe helyezni.
2: Lán Viszám akadémikus előadását hallják a fenntartható fejlődésről.
1: Az utóbbi időben sokat hallottunk a klímaváltozásról és a kiotói megállapodásról. Legyen szíves erről is mondjon valamit.
0: Hát ez egy rém történet, inkább így mondanám. Csökkenteni kell a üvegház hatáskiváltó gázok kibocsátását. Na most ez a gondolat, ez egy régi. Már a Brundtland jelentés is megfogalmazta 87-ben, hogy csökkenteni kell. Majd elindult a vita, hogy hogyan szabályozzuk. 5 évig ment a vita, 92-ben Rióban aláírták a klímaváltozási egyezményt. Igen ám, de abban semmi konkrétum nem volt, semmi határidő, semmi határérték. Jó szándékoknak a kifejtése. Akkor újabb 5 éves vita következett, hogy most már jó lenne konkrétumokat is megállapítani. És akkor eljött 97, megint 5 év, ugye, Kyoto-i jegyzőkönyv, hallottak róla, ahol tényleg megszülettek konkrét csökkentési vállalások. Magyarország 6%-ot, az Egyesült Államok 7%-ot vállalt, egy Európai Unió általában 8%-at. Később az USA elnöke úgy döntött, hogy nem ratifikálják a vállalást, de azért buzdítják az amerikai vállalatokat, és hát a lakosságot is, hogy csökkentse a CO2 kibocsátást. Majd utána újabb viták következtek, és csak ez év végére várható, hogy a kiotói egyezmény életbe lépjen, mert ahhoz az kell, hogy legalább a kibocsátásnak 51%-ét felelős államok írják alá és ratifikálják. Tehát elmúlt 15 esztendő, és egy kis leegyszerűsítést, kis túlzással. Azt tudom mondani, hogy nem történt semmi. Beszéltünk erről a problémáról, és a kormányok nagyon lassan reagáltak ezekre a problémákra, úgyhogy sajnos ez egy nagy gond, úgyhogy ezt kellene valahogy felgyorsítani. Hát pedig vannak megdöbbentő adatok. 92-ben 360 jelentős természeti katasztrófát regisztráltak a világon. 2001-ben pedig 700-at. A 20. században a Föld felszínének átlag hőmérséklete 0,5, más számítások szerint 0,7 fizet Celsius fokkal emelkedett. 21. századra a prognózisok további 1,4 és 5,8 közötti, mármint Celsius fok növekedéssel számolnak.
4: Ez tényleg döbbenetes adatok, amint látom a következő ábrán, például az elefántok száma már a tizedére csökkent. Most a világhelyzete ilyen rossz irányba?
0: Igen, hát van egy nagyon érdekes táblázat, amelyik bemutatja azt, hogy 1950 és 97 között, tehát majdnem 50 év, mi hogyan változott a világon? Hát a népesség 2,5 milliárdról 5,8-ra emelkedett, tudjuk, hogy már azóta 6 milliárd. A megavárosok száma, vagyis 8 milliónál nagyobb városok száma 2-ről 25-re. Érdekes viszont, hogy az agrártermelés azért tartotta ezt az ütemet. Egyetlen olyan mutató, ami látszólag pozitív, egyébként is pozitív, de mögötte azért vannak más problémák. Az élelmiszer megtermelés mennyisége lépést tartott a lakosság növekedésével, sőt, picit meg is haladta. Ez a termelés persze, ez nem a hozzáférés, az egy más kategória, az már gazdasági, szociális. Fantasztikusan pazaroljuk a föld vízkészletét, édesvízről van szó. 1300 köbkilométerről 4200 köbkilométerre növekedett a vízkészletek felhasználása. A CO2 kibocsátás ötszörösére növekedett 50 év alatt. Hát igen, ahogy említette, az elefántok száma pedig sajnos egy tizedére csökkent.
1: Magyarország remélhetőleg az Európai Unió tagja lesz nem sokára. Én úgy tudom, hogy az ottani követelmények nagyban megfelelnek a fenntartható fejlődés elvének. Jár ez felénk valamilyen kötelezettséggel?
0: Az Európai Unióban igen szigorú környezetvédelmi előírások vannak. Ezek számunkra iránymutatóak, és nagyon hamarosan kötelezettségek is lesznek. Az Európai Unió minden évben értékeli a tagjelölt országoknak a teljesítményét különböző területeken, országjelentéseket adnak ki. Most megnéztük azt, hogy vajon az utóbbi három évben Magyarországról és ezen belül a környezetvédelemről mit állapítottak meg. Hát 2000-ben nagyon súlyos elmarasztalást kaptunk. Három területet említettek meg, mint kritikus pontokat, a levegőminőségvédelmet, a vízminőségvédelmet, hulladékgazdálkodást. A jelentés kifogásolta a jogszabályozás harmonizációjának elmaradását, további erőfeszítést javasolt a területi környezetvédelmi szervezetek megerősítéséhez. 2001-ben már sikeresen lezárult a környezetvédelmi fejezet tárgyalása. Haladékot kaptunk négy olyan területen, ami számunkra nehéz teljesítést jelentett, de haladékkal azért megoldható. Ez a szennyvíztisztítás, az erőművek légszennyezése, veszélyes hulladékok égetése, és a csomagolóanyag hulladékok újrahasznosítása. Ezt leszámítva az országjelentés már azért előrehaladást állapított meg, változatlanul sürgette a területi környezetvédelmi szervezetek megerősítését és fejlesztését. A 2002-es évi országjelentés egy hónappal ezelőtt jelent meg. Ebben egy elég jó és nagyon pozitív kép tárul elénk. Kifogásolják azért, hogy még nem fogadta el az országgyűlés az országos hulladékgazdálkodási tervet. Meg kell mondanom, hogy azóta ott van az országgyűlés előtt már ez a terv. Várhatóan néhány hónapon belül elfogadják, de még kellenek további erőfeszítések ismételten a környezetvédelmi hatósági feladatok ellátását szervezők számára. Most készül egyébként, és hát hamarosan szintén a kormány és az országgyűlés elé kerül, a 2003-2008-as évekre szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program. Ez már tartalmazza az Európai Unió felé vállalt kötelezettségek teljesítését és azok pénzügyi hátterét is.
7: Professzor úr, azt hallottuk, hogy Magyarország ugye a természetvédelem az európai szintű. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ez tényleg így van, vagy csak büszkélkedünk vele?
0: Én azt hiszem, hogy alapvetően így van, és nem baj, ha büszkélkedünk vele. mert van mire büszkélkednünk. Tehát a magyar természetvédelem összeurópai összehasonlításban kiállja a próbát az összehasonlításakor. Szervezettségben, kulturáltságban, rendezettségben egyaránt. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene még sok mindent tenni ezen a területen. De most összehasonlításról van szó. Ami új értéket viszünk be az Európai Unióba, az elsősorban, hát nyilvánvalóan földrajzi elhelyezkedésünk és a Kárpát-medence sajátosságából származó növény- és állatvilág és annak speciális csoportjai. A füves puszták és a vizes élőhelyek, ez a két magyar nagy sajátosság, amivel hát gazdagítjuk ezt a részt, de azért hát még így a szervezeti megerősítésben és a nem védett területeken való biodiverzitás védelem vonatkozásában kellene még én azt hiszem, hogy sokat tennünk.
1: Én is hozzászólnék, hogy például a tájvédelem kérdésében, a tájtervezés kérdésében, ami még azért szerintem eléggé hozzá kapcsolódik ehhez a témához, elég hiányosak például a szabályozási viszonyok, illetve hát lenne még mit tenni ezen a vonalon is.
0: Igen, hát a tájértékek területén van azért lemaradásunk mindenképpen. De ez érvényes a nem védett tájak területére is.
8: Azt szeretném kérdezni a professzor úrtól, hogy hogy halad az a elmélet, ami azt a gyakorlatot szeretné bevezetni, hogy a levegőnek, a földnek és a víznek forintosítható, vagy dollárosítható, eurósítható értéke legyen.
0: A természeti erőforrások értékben való kifejezhetősége az mindenképpen egy szükséges előfeltétel a fenntartható fejlődés megvalósításához is. Na most ez egyes területeken azért rendezett, más területeken hát még sok minden vár ránk, de van, ahol egyelőre ilyen jellegű hát felhasználással kapcsolatos forintban kifejezhető értékrendek még nincsenek. Na most háromra kérdezett rá, a talajra, a vízre és a levegőre. Hát a talaj esetében, hát a földnek értéke van. Az, hogy Magyarországon ez az érték, ez alacsonyabb, kisebb, mint általában Európában, ez közismert. Nyilvánvaló a tendencia itt az lesz, hogy a földnek az ára, főleg a termőföldnek, és a termelésből kivont területeknek is, meg fog növekedni, és ez nagyon helyes, és ez beleillik egy általános környezetvédelmi koncepcióba. A víznek is ára van. Hát mindjárt fizetjük, ugye a vízdíjat, csatornadíjat, aki öntöz, az még inkább fizeti. Tehát az erőforrás felhasználást mindenképpen össze kell kötni bizonyos anyagi érdekeltségi területekkel, vagy vonatkozásokkal. Hát a levegőre ugye még egyelőre nem találtak ki komolyabb valamit, csak idő kérdése valószínűleg. A levegő károsítása persze ma is hát büntetést von maga után, de a levegő használata, hogy így mondjam, ez nem olyan, mint a víznek a használata, hogy azért fizetni kellene. Tehát ez még, hogy így mondjam, a nagy közös, olcsó és ingyenes szolgáltatás körébe tartozik, de azért a levegőnek hát a szennyezése az mindenképpen anyagi következményekkel jár. Hát a füstadót, a ködadót már a nagy klasszikus írók is ugye megírták a 19. századot illetően, hogy ez előre láthatólag előbb-utóbb adó kivetési téma lesz.
9: Kb. Egy éve olvastam az Élet és Tudományban az ökológiai lábnyomról, amelyik a föld eltartó képességét és a illető állam vagy országnak a fogyasztását hasonlította össze, és itt 12-szeres volt az USA-nak a fogyasztása, Magyarország pedig 2-szörös volt, hogy ez a mérőszám vajon elterjedőben van-e, vagy pedig csak egy érdekesség volt az Élet és Tudományban.
0: Ez egy nagyon érdekes, figyelemfelhívó mutatószám, amit mindenképpen komolyan kell venni olyan értelemben, hogy jelzést ad arról, hogy a fejlődés milyen irányba megy. Ez nem azt jelenti, hogy ahol ugye a mutatószám az eltartó képességnek a negatív értékeit hozza, hogy ott azonnal katasztrófa lesz. Hát az Egyesült Államokban sincs globális méretű környezeti katasztrófa. Magyarországon sincs, pedig ez a mutatószám -2,3, ha jól emlékszem. De azt mutatja, hogy sokáig ebbe az irányba történelmileg nem szabad haladni. Tehát valamit változtatni kell, és ilyen értelemben ez szintén egyik megalapozója a fenntarthatósági fogalomkörnek, amit hangsúlyozom megint, hát komolyan figyelembe kell venni. Más kérdés, hogy vannak bizonyos metodikai aggályok azért ezzel a számítással kapcsolatban, amit majd az illetékes szakmai köröknek tovább kell majd vitatniuk természetesen, de a figyelem felhívás az mindenképpen indokolt.
1: Szeretném kiegészíteni, hogy például nálunk ez a könyv kötelező olvasmány, úgymond, és hát kapcsolódva az előző úr kérdéséhez, aki a pénz mint mérő eszközt vetette föl. Ebben a könyvben például egyértelműen kimondják, hogy a pénz nem is igazán jó, mint a környezeti károk, az erőforrás felhasználás mérőeszköze, hiszen a piac igazából nem tükrözi ezeket a változásokat, és erre találta ki ezt az ökológiai lábnyomot. És véleményem szerint szintén ez inkább nem egy tudományos, hanem egy figyelemfelkeltő, és annak viszont nagyon jó jelzőrendszer.
5: Az eddig hallottakat összefoglalva, tanár úr, optimista vagy pessimista a jövőt illetően?
0: Kitérő választ adok, én bizakodó vagyok. Bízom abban, hogy a politikusok, a gazdasági vezetők és a civil társadalom egyaránt belátja, hogy alapvető változásokra van szükség a termelésben, a technológiákban, a fogyasztásban, az életvitelben, az életrendekben, és hát ha lassan is, de azért ez a folyamat végre fog menni, és akkor óvatosan bár, de optimisták lehetünk. Az emberek többsége szereti a természetet, szereti az élővilágot, tudja azt, hogy a saját egészsége is nagy mértékben függ a környezet minőségétől, a környezet állapotától, ezért biztos vagyok benne, hogy hát ezeknek a védelme érdekében további áldozatokra és további, hát nagyon fontos lépésekre is hajlandóak lesznek. És mivel ezt a kis csoportos foglalkozásunkat egy nagyon bús, nagyon komor képpel kezdtük, ugye a néma tavasz, amikor nem énekelnek a madarak, hát talán most a végén jó lenne valami bizakodó képpel zárni, és én arra gondoltam, hogy most mi lenne, hogyha két állatcsoportnak a hangját meghallgatnánk, mégpedig olyanokét, akiknek a hangja, az éneke olyan hangulatossá teszi a nyári, meg a tavaszi estéket, hajnalokat, ezek a békák és a madarak. Úgyhogy most következzen a kecskebéka és a sárgarigó. Egyébként a sárgarigó az év madara 2002-ben.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Balatonszemesen kap szobrot Freddie Mercury. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a AMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. A német hatóságoktól június 10-én érkezett jelzés, hogy a körözött személy Budapesten tartózkodhat, majd a nyomozók a kiemelten veszélyes férfi elfogására akciót szerveztek. Az akcióba a TEK műveleti egységét is bevonták, majd a férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az Enerő felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn. Budapest helyett Balatonszemesen kapott szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen baráti kör egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének a szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik Svájcban, a Genfi tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja a Blik.
0: Időjárás.
1: A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
0: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A mikrofonnál Aradi Tibor
2: és Varga Ferenc József. A kereskedelmi híradó kiküldött tudósítói rengeteg érdekfeszítő riporttal lepnek meg minket nap mint nap. Például minden este megtudhatjuk, hogy az adott bűncselekmény elkövetője a szomszédok szerint nagyon rendes ember volt. Természetesen minden nap kell tudósítani közlekedési balesetről is, hiszen hogy ízlene másképp a nézőknek a vacsora. A balesetek szemtanúi pedig egytől egyik elmondják azt, amit már a hírolvasó is bemondott a riport előtt, csak gyengébb szókincsel megáldva. Jöjjön akkor most egy hasonló riport egy sárkányrepülő balesetről. Egy kicsit meghatódva konferálom fel a jelenet íróját, aki nem csak az én nagy kedvencem, hanem egész biztosan az önöké is, hiszen hosszú évek óta hallhatják itt a Rádiókabariban zseniális írásait. Ő nem más, mint a fantasztikus és utánozhatatlan Aradi Tibor. Szemtanúk című jelenetét előadja Bozó Andrea, Bezerédi Zoltán, Nádas György, Varga Ferenc József, Vida Péter és a szerző Aradi Tibor.
3: Súlyos baleset történt ma reggel Pityikén. Egy motoros sárkányrepülő fennakadt a távvezetéken. A szemtanúkat kérdezem, Marika néni, ön is itt volt éppen a közelben, mit tetszett hallani?
4: Hogy?
3: Na, mit tetszett hallani?
4: Nagyot, fiam! Tudod, gyerekkoromban volt egy babám, Cini volt a neve, meg ilyen kis egér füle volt neki.
3: A balesetről, ha lehetne.
4: Igen, igen, pont arról beszélek. A Cininek ilyen száraz babból volt a szeme, azt én beindugtam a fülembe, mint a gyerekek, azt azóta nagyot hallok. Ennek 50 éve a bab azóta kinőtt, elburjázott,
3: elfutott. A balesetről legyen jobbra. Szíves, a balesetről.
4: Ja, igen, igen, igen. Hangot hallottam. Na. Már amennyire a bab engedte, mert...
3: És milyen volt?
4: A hang?
3: Az.
4: Kék, kék. Az uramnak volt egy kék nadrágja, mert a MÁV-nál dolgozott. Szegény váltóállító volt a szerencsétlen. Gyött a vonat, hogy...
3: Marika néni, a hangnál tartoztuk.
4: Ja igen, hú, ez volt a hang, amit hallottam,
3: és a vonat csináltam. És a balesetről mit tud?
4: No jó, hát végül is elárulhatom. Az uram szegény minden nap túlórázott, az sűrűn átjárt hozzám a vendel. Csak megtörtént a baleset, ebből lett a Zsótika, de az uram nem tudja. Én elhitettem vele, hogy a Zsótit a midi-klóriánok nemzették.
3: De kérem, hogy ne erről tessék beszélni, hanem a sárkány repülőről.
4: Olyan nem volt. Kikérem magamnak. Postás meg köszörűs volt, de sárkány repülő nem volt. Tériszonyom van, én pincébe szívesen, de ott föl...
3: Marika néni. Marika néni, az Isten áldja meg, fent akadt egy sárkány repülő a magas feszültségi vezetéken, maga látta a kertjéből, erről meséljen.
4: Jó, már nem kell kiabálni, nem vagyok én süket, elmesélem. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sárkány. Most hova megy, ha mindjárt jön a repülő is, hadd mondjam el az elején.
3: Feri bácsi személyében remélhetőleg egy olyan szemtanúra bukkantunk, aki érdemben is tud nyilatkozni az esetről.
5: Hát érdemben nem, de csizmában tudok nyilatkozni, ha az megteszi magán.
3: Feri bácsi, ön ugye látta az esetet?
5: Láttam. Gyanús volt nekem a vendel, hogy mindig átjár a Marikához. Aztán a Zsótika is kezdett egyre jobban hasonlítani rá.
3: Hát ez nem igaz. Nem arról a balesetről kérdezek. A sárkány repülő balesetről mit tud?
5: Szóval, én itt tartom, az akkor megjelent.
3: A sárkány repülő?
5: Nem, a Szabadföld márciusi számának. Persze, hogy a sárkány repülő, ha ne kérdezem, a hülyeségeket vág itt közbe. Figyeljen ide, azt mondja, hogy jött a repülő, és ebben a pillanatban a Telepes utca felől nagy sebessége érkezett egy Skoda. Bekanyarodott balra, azt elhajtott.
3: Ennek mi köze a balesethez?
5: Semmi, csak mesélem, hogy mi történt. Még kell állanom közbeszólni. Most ezután, vagy inkább kisvartatva, a sárkány repülő meredeken elkezdett süllyedni, majd emelkedni, aztán megint süllyedt, aztán megint emelkedett, aztán megint süllyedt, aztán megint emelkedett, aztán megint süllyedt, aztán, ha jól emlékszem, akkor emelkedett, igen, nem, akkor megint nem, aztán süllyedt.
3: És ekkor mi történt?
5: Kurva elszédültem, mondtam is magamnak, hogy... Ilyen lenne az EKG-m, nem kéne szednem azt a rohadt reniteket, vagy micsoda hát.
3: És akkor hogyan ütközött neki a magas feszültségű vezetéknek?
5: Én sehogy. Annyira azért nem szó a szívem.
3: Nem hát, ön. Nem ön, hanem a sárkány repülő.
5: Ja, hát ezt nem láttam.
3: Hogy? Hogy nem hát, láttam?
5: Be kellett mennem, mert kezdődött a önök kérték.
3: Mellettem áll Krémer Tóbiás hadnagy.
6: Főhadnagy, mától.
3: Előléptették?
6: Nem.
3: Akkor miért mondta, hogy főhadnagy?
6: Én kérem, nem mondtam ilyet, jó?
3: Dehogy nem, hát Krémer Tóbiás hadnagy.
6: Főhadnagy, mától.
3: Előléptették?
6: Nem.
3: Akkor miért mondta, hogy főhadnagy?
6: Én kérem, nem mondtam ilyet, jó?
3: Dehogy nem, hát az imént javított ki, hogy

0: Átért a menetirány szerinti baloldalra, megszegve ezzel az áróvonal átlépésének ide vonatkozó, a többit nem tudom elolvasni, mert utángyártott a tintapatron. Ekkor én, azaz valamilyen József, mert se tudom elolvasni, intézkedés közben intézkedtem. V. Sándor ekkor 6900 forintot, valamint egy kaszatibi CD-t ajánlott fel nekem, ha tovább engedem.
1: És elfogadta?
0: Igen, elfogató parancsot adtam ki ellene.
1: De úgy értem, hogy a pénzt elfogadta?
0: Milyen pénzt?
1: Előbb azt mondta, 6900 forintot ajánlott fel magának.
0: Én ilyet nem mondtam.
1: De hogy nem az előbb mondta?
0: Jó, személyt forgalmi jogosítványt kérek akkor.
1: Nézze, hagyjuk most ezt. Inkább arról beszéljen, hogyan történt a baleset?
0: Nos kérem, itt a faluban hamar híre ment, hogy a Zsoltika nem véletlenül hasonlít ennyire a Vendel bácsira. Hiszen a Marika férje akkoriban sűrűn túlórázott
1: a... Erről beszéljen! A sárkány repülő balesetről beszéljen!
0: Ja, hát akkor miért nem azt kérdezi?
1: Hát azt kérdezem folyamatosan!
0: Te, hogy azt kérdezte?
1: De igen!
0: Na jó, személyt forgalmit jogosítványt kérek!
1: Nincs nálam forgalmi és jogosítvány, mert nincs kocsim!
0: Akkor hogy jött ide?
1: Hoztak!
0: Mivel?
1: Kocsival!
0: Személyt forgalmit jogosítványt kérek!
1: Nem igaz, nem igaz. Hölgyem, legyen olyan kedves, hogy jön ide. Ön értelmes embernek néz ki. Mondja meg nekem, látta a sárkány repülő balesetet, és el tudná mondani, mi történt?
2: Persze.
1: Hála az égnek. Ugye ön nem elmebeteg, és végre tud értelmes válaszokat adni, ha kérdezek?
2: Persze.
1: Kérem, látta a balesetet? És itt nem a Marika néni félrelépésére gondolok.
2: Nem értem.
1: Már hogy nem azt akarom tudni, hogy a Marika néni meg a Vendel bácsi tudja.
2: Basszus! Ezért hasonlít rá ennyire a Zsoltika. Hogy ez eddig nem esett le?
1: Nagyszerű, nagyon örülünk, de most a sárkány repülő balesetről beszéljen nekem.
2: Jó, Anna! Szóval a sárkány repülő körülbelül 90 méter magasan hirtelen veszíteni kezdett a repülési magasságából, majd körülbelül 70-75 km per órás sebességgel a magas feszültségű vezetékbe csapódott.
1: Nagyszerű! És ez pontosan hol történt?
2: Nebraska-ban. Még tavaly olvastam a neten.
1: Mi van? Nem igaz, itt mindenki hülye. Uram, maga itt, kérem szépen, önben van az utolsó reményem. Maga tudna beszélni a balesetről?
3: Persze.
1: És ugye ön normális. Úgy értem, tud válaszolni a kérdéseimre értelmes felnőtt ember módjára.
3: Persze.
1: Na végre. Megmondaná a nevét?
3: Varga Sándor.
1: Foglalkozása?
3: Sárkányrepülő.
1: Csak nem ön az a V. Sándor, akivel a baleset történt?
3: Nem, én Varga Sándor vagyok, és nem V. Sándor.
1: Hála a magasságosnak. Akkor jöjjön közelebb, kérem. Forog a kamera? Oké, mehetünk. Tehát, mellettem áll V. Sándor, azaz Varga Sándor sárkányrepülő, aki ma reggel sárkányrepülőjével nekiütközött a magas feszültségi vezetéknek, és csodával határos módon túlélte. Hogyan történt?
3: Hát az úgy volt, hogy repültem 100 méter magasan, aztán egy koppanás, és onnantól kezdve nem emlékszem semmire.
0: Kedvenc versemet érdekes módon egy apró hirdetésben olvastam, melyben egy húskombinát keresett munkaerőt. A hirdetés ezzel a kis szellemes verssel zárult. Várja önt a húskombinát, virsli kolbász, finom massza, a titkárnőnk nagyon csinos, minden kollégánk megbarátkozott vele. Bálint Endre Hótapír című jelenete is hasonlóan kimagasló irodalmi értéket rejtő versről és annak költőjéről szól. Előadják Bezerédi Zoltán és Vida Péter.
4: Bocsánat, főszerkesztő úr, bejöhetek?
5: Hát, ha nagyon muszáj, mi tetszik?
4: Hoztam kéziratot, egy verset. Szeretném, ha főszerkesztő úr elolvasná, és véleményt mondana róla.
5: Írja rá az elérhetőségét, és rakja ide az asztal szélére, ha majd lesz időm megnézem.
4: Hogy ennek a papírkupacnak a tetejére?
5: Úgy van, azok az olvasatlan kéziratok.
4: Szent Isten, hát ez egy hegy. Mikor fogok itt sorra kerülni?
5: Fél, legfeljebb legfeljebb egy év, néha kettő.

0: ritkábban három.
1: De én kezdőköltő vagyok, főszerkesztő úr, én fejlődni szeretnék, nagy szükségem lenne a tanácsára megtenni, hogy most rögtön elolvassa és véleményt mond róla.
0: Milyen hosszú az a vers?
1: Nagyon rövid, inkább felolvastam az átélés ereje miatt.
0: De gyorsan, essünk túl rajta.
1: Nagyon szépen köszönöm, már is kezdem. Tehát, Hótapír.
0: Ez a cím?
1: Nem, nem, ez az én költői álnevem. Hótapír. Jó, mi?
0: És mi a címe?
1: Címe a Hótapír. Eddig rendben?
0: Rendben, haladjunk.
1: Tehát Hótapír a Hótapír. Vagy a Hótapír. Hótapír verse. Melyik volt jobb a kettő között?
0: Kevés az időm, haladjunk.
1: Igen, de akkor most, hát, akkor most mondom, tehát maga a vers. Így szólt ki a Hótapír, sürgősen kell klópapír. Na milyen?
0: Ez bámulatos. Ez egyszerűen elképesztő.
1: Ezt valóban úgy találja.
0: Alig kapok levegőt. Még fel kell dolgoznom az élményt, hogy megtaláljam a megfelelő szavakat.
1: Csak kis segítség, hogy a kló az a klozett népies neve. Tehát, hogy a klópapír az a WC-papír egyébként.
0: És ez az egyetlen motívum hitelesen népi eredetűvé avatja az egész költeményt, miközben átsüt a szövegen a személyes élmény varázsa.
1: Hát igen, mit akadás, ez tényleg velem történt egy túlságosan kiadós vacsora után.
0: Ez egészen nyilvánvaló. És akkor még egy szót sem ejtettem a vers drámai építkezéséről.
1: Miért?
0: Hiszen a főhős szorult helyzete, amelybe előzőleg került, már az első sorból csodálatosan kiviláglik, és ezt maga csak így, ilyen tömören, egyszerűen kirázta a kis ujjából.
1: De hát azért kis idő kellett nekem hozzá, de volt időm gondolkodni, amíg meghozták az új tekercs klópapírt, mert a régi elfogyott.
0: Szót se többet! Hiszen mindez benne rejlik ebben a varázslatos két sorban, és csak az olvasó elméjére vár, hogy kibontsa rejtett értelmét. A Hótapír!
1: Egyébként, tehát kulisszatitok, hogy azért lett hó, hogy rímeljen arra, hogy kló. A tapír pedig a diszkóból ered. Egy ismeretlen, nagyon szép hölgytől, akinek a gömbölyedett formái iránti elismerésemet a tenyeremmel fejeztem.
0: Így kell ezt csinálni. Az igazi költészet a rög valóság sarát nemesíti aranyjá. Én leborulok az ön költői nagysága.
1: Ne, már szerkesztő, biztosan van még hova fejlődnöm. Most a vers ismeretében, hogy főszerkesztő, hogy mit tanácsol?
0: Mit is. Talán leginkább azt, hogyha legközelebb hasonló helyzetbe kerül, és meghozzák a klópapírt, ott helyben rögtön írja rá mindazt, ami csak eszébe jut.
1: Értem, hogy kárba ne vesszen egyetlen sor se, és aztán hozzam el ide a szerkesztőségbe?
0: Isten őriz! Utána használja fel a klópapírt eredeti rendeltetésének megfelelően.
2: Hát, kedves barátaim, talán sejtik, hogy ki következik most, de rosszul sejtik. Varga Ferenc József barátom 180 fokos fordulatot véve elindult a büfé irányába, némi beöltés után bezgerélve, és hát azt kérte, hogy röviden mondja be, hogy ki jön most. Hát azért itt egy pici tapsot valamit tegyük bele, jó? Hogy azért legyen meg ez az alaphangulat. Női előadókból kissé szüke vagyunk, úgyhogy örülünk, hogy itt van velük Redecki Barcsi.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, elérkeztünk az évnek azon hónapjához, amikor minden gondolatunk az ajándékvásárlások körül kering. És az az igazság, hogy ajándékozzunk inkább élményt. És el tudják képzelni, hogy az egyik előadásom után odaáll elém egy fiatal srác, és csak annyit mondott, hogy ő engem kapott születésnapjára. Elgondolkoztam rajta, hogy azért ilyenkor jó lenne, hogyha előre szólnának, mert akkor az ember úgy öltözik. De addigra már odajött a barátnője, és mondta, hogy hát az én előadásomra kapott ajándékba a fiúja 2 darab jegyet. Hát ez is nagy boldogsággal töltött el. Hazamentem, mondom a férjemnek, hogy képzeld el, micsoda ajándék voltam. Erre azt mondja a férjem, Istenem, ez a nő, hogy gyűlölheti a párját. És így elgondolkoztam, hogy ez a srác, ez pont annyi idős lehetett, mint a fiam. Ilyen 34-35 éves, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy nagyon bensőséges a kapcsolatom a fiammal, még ennyi idősen is, és így tudja, hogy minden problémával fordulhat hozzám, és látom, hogy feszeng a gyerek, hogy anya, szeretnék veled beszélni, csak te tudsz segíteni. Hát mondom, mondjad kicsim, tudod, hogy bármikor, mindig, minden. Hát lenne egy problémám, egyszerűen nem tudok hízni. És még így felteszi a kérdés, hogy te hogy csinálod? És azt mondja, anya, te mindig panaszkodsz, hogy csak hízol, hízol, tényleg, hogy csinálod? Hát mondom, kicsim, szerintem nekem az is elég, ha csak így lassítok a hűtő előtt. Hát nevetett, nevetett, de hát én komolyan mondtam. Tényleg ennyi elég. És hát nem mehetek el amellett, hogy a nyáron mindenki látott egy bizonyos filmet. Hát a Barbie. A Barbie-ról beszélünk, és én nem tudtam, hogy milyen divat az, hogy a filmhez öltözünk. Láttam egy párt magam előtt, a srác is, meg a csaj is rózsaszínbe. Azt mondta a srác, hogy ez tulajdonképpen, hogy egymáshoz nagyon közel állnak, a lelki kapcsolatot szimbolizálja az a rózsaszín ing. Én amikor ránéztem, maximum annyi jutott eszembe, hogy ez valami nagyon nagy fogadást veszített el ez a gyerek. És én ezt így nem értettem, és azt mondták, hogy ez a film rádöbbentette a nőket, ez egy jelzés volt a nők számára, hogy mennyire el vannak nyomva, hogy mennyire nem élik a saját életüket. Hát gondoltam, nekem már az is jelzés volt, hogy a férjem nem jött el velem. És ment ez a fiatal pár előttem, és a jegyszedő csak rájuk nézett, és annyit mondott, Barbie? És mondták, hogy Barbie. Aztán én következtem, szépen kiöltöztem, rám nézett a hölgy, és annyit mondott, hogy melyik előadásra tetszett jönni. És akkor mondom, hát nézzen rám, és azt mondja, sajnálom, az elfújta a szelet, már nem játsszuk. Mondtam, hogy semmi gond, mert mindig van nálam VHS kazettán, és megmondom őszintén, nekem nem tetszett a Barbie. Unatkoztam. Előtte ment az Oppenheimernek a bemutatója, és komolyan mondom, én fél óra után azt kívántam, hogy az lenne a legnagyobb fordulat, ha Oppenheimer felrobbantaná a fenébe Barbit. Az egy nagy fordulat lett volna, 40 perc után már azt kívántam, hogy halljon meg. De tényleg végig arról beszélt, a halálról, és én beleegyeztem, hogy vagy ő, vagy én, de valaki halljon meg. És én azt se furcsáltam, hogy mindenkit Barbie-nak hívtak. Én láttam a legény anyát, ott mindenkit Bélának hívtak. És mitől rémült meg Barbie? Annyit mondtak neki, hogy narancsbőr. Hát mondom, ez nem hallott még a klimaxról. Tényleg a narancsbőrön kell így kiakadni. De a klimax az olyan, hogy mintha így a mellkasodba felkapcsolnának egy infralámpát, tényleg. És néha úgy érzem magam, mint egy ilyen napelem. És mondtam is a kolléganőmnek a munkahelyem, hogy hát úgy érzem magam, mint egy napelem, csak rám nem lehet csatlakozni. Erre mondta az egyik férfi kollégám, hogy hát ő tudna. És hazamentem, és kérdezte a férjem, hogy milyen volt a film. Hát mondom, nem tudnám így meghatározni, mert vicces is volt, izgalmas is volt, azért volt társadalmi mondani valója. Nem győzte kivárni a végét, azt mondja, egyet kérdezek csak, Barbie-nak esténként fájt a feje? Mondom, nem. Azt mondta, hogy akkor ez egy tudományos, fantasztikus film volt, most már biztos. És egy nő mindig aggódik. Én legutóbb azon aggódtam, hogy előadásról mentem haza, éjjel volt, egyedül voltam, és majdnem kifogyott a benzin, már csak egyetlen egy rovátka volt, hogy villogjon a benzinjelző lámpa, és én annyira ideges voltam, mit csinál egy nő ilyenkor, amikor fogy a benzin? Gyorsabban megy. Igen. Hazaértem, lepakolok, mondom apának, én nagyon ki vagyok bukva. Most képzeld el, kifogy a benzin? Ott a semmi közepén, a sötétben megáll egy idegen férfi. Azt mondja a férjem, álmodjál csak. Egyébként van még több olyan helyzet is, amitől egy nő fél, például állatok. Nem kell nagy állatra gondolni, például nem kell rettegni egy tigristől. Nem, azt tudjuk, hogy oda jön, széttép, meghalsz, tehát attól nem kell félni. De el tudjuk képzelni, amikor én a konyhában főzök, megfordulok, és egy ilyen 20 centis sáska ül a konyhaszekrényen, és két kézzel fogja a kávésbögrémet. Hát én annyira megrémültem, gyorsan szóltam a férjemnek, hogy apa, azonnal gyere ide! Erre kiszól a nappaliból, lehúztam, be is fújtam. Mondom, most nem erről van szó, mondom, ennek lába van. És így jön ki, hogy lába. És én mutogatom neki, azt mondja, na hát egy sáska. Mondom, ez a probléma. És nem értettem, mondom, figyelj, elmagyarázom, ha mondjuk most ott egy béka ülne, akkor el kellene, hogy adjuk a házat. És mondom neki, hogy figyelj, hozok egy szalvétát. Azt mondja, hát nem hiszem, hogy evett volna bármit is. Még a kávét se itta meg. Mondom, apa, döntened kell, választanod kell, vagy én, vagy a sáska. És elkezdett gondolkozni. Mondom, jó, akkor segítek, mondom, egyikünket ki kell, hogy vidd. Azt mondja, jó, hát inkább a sáskát. Viszont az, hogy december van, azért emlékeztessen házi asszonyokat minket arra, hogy el kell kezdeni bevásárolni. Én is szépen sorban álltam a hentesnél, előttem állt egy idős néni, és mondja a fiatal hentes fiúnak, hogy ő gerincet szeretne. A gyerek így nézett, hogy mit tetszik kérni? Gerincet. Milyen gerincet? Húsos gerincet. Erre látszott a gyereken, hogy gondol valamire, kijött a pult mögül, és a nénének a hátán végig simította a kezét, hogy erre tetszik gondolni? Mondta a néni, hogy igen. Én meg ott álltam, mondom, én nem merek csirke mellett kérni. Köszönöm szépen!
4: Most pedig kukkancsunk bele egy internetes randiba, ami egy csetablakban zajlik. Fiú.
5: Csá.
6: Cső.
4: Tetszik a profilképed, modell vagy?
6: Nem, csak a kezembe lévő kis autó. Mondj valamit magadról.
4: Pizza, most tettem le magam. Van pasid?
6: Aha, vannak.
4: Találkozunk?
6: Aha.
4: Király, hol?
6: Hát, Eiffel-torony.
4: Tehát Londonban?
6: Aha.
4: Dr. Horváth Tibor jelenete egy titkos randevúról szól, akik előadják Bozó Andrea és Vida Péter.
7: Szervusz, drágám. Nem látott meg valaki?
8: Csak a recepciós. De nem hiszem, hogy ebben a kalapban is napszemüvegben bárki felismerne.
7: Hát nem furcsa. Tavaly még házasok voltunk, most meg egy lepukkant szállodában randevúzunk titokban az emberek elől bujkálva.
8: Pontosabban két ember elől. Az egyik a te második feleséged, a másik pedig az én újdonsült férjem.
7: Tudsz róla, hogy fél órát késtél?
8: Direkt csináltam. Tudom, hogy ezt utáltad bennem a legjobban. Mindig mindenhonnan elkéstem, te pedig várakozás közben jól felhúztad magad. Úgyhogy kizárólag a kedvedért történt.
7: Ez igazán kedves tőled. Ezek szerint azt akarod, hogy ma is minden ugyanolyan legyen, mint régen.
8: Igen. Tudod, a jelenlegi férjemre nem lehet egyetlen rossz szavam se. De az a helyzet, hogy unatkozom mellette. Se egy kiadós veszekedés, se egy kis konyhakéses kergetőzés a lakásban.
7: Felháborító, ennyire elhanyagol.
8: Hát ez nem kifejezés. Mióta összeházasodtunk, még csak meg se ütött.
7: Hát ezen könnyen segítetek. Akarsz egy pofont?
8: Jaj, egy pillanat. Csak előveszem a sodrófát. Emlékszel még rá? Mindig ezzel ütöttem vissza.
7: Hogy ne emlékeznék. A mai napig nem gyógyult be teljesen a homlokom. Úgyhogy inkább csak úgy stilizáltan csináljuk.
8: Jó, de előbb így áll valamit, hogy kocsma szagod legyen. Anélkül semmit se ér az egész.
7: Rendben. A mostani férjed szokott piálni?
8: Ő... kizárólag ásványvizet iszik. Néha már túlzásba is viszi. Olyankor a szénsav beszél belőle.
7: Nem lehet könnyű életed mellette.
8: Ahogy mondod, Egyszer megpróbáltam belekötni, a végén még ő kért bocsánatot.
0: Elviselhetetlen alak.
8: Na, az igen, és azt még nem is mondtam, hogy a lakásban mindenhová tolóajtókat szereltetett.
0: És az miért baj?
8: Hogy miért? Szerinted, hogy tudok egy jó kis ajtócsapkodást csinálni?
0: Van ám egy kis meglepetésem.
8: Jó, de izgi, mi az?
0: Lefizettem a recepciót, elintéztem, hogy zajonghatunk egy kicsit. Úgyhogy csapkod csak nyugodtan az ajtókat, senki sem fog reklamálni.
8: Jó, Istenem, mindig is tudtam, hogy te egy igazi úriember vagy. És hogy teljes legyen az illúzió, amíg én csapkodok, te kiabálj nekem trágár szavakat. Mondj valami durvát!
0: Smirgli! Jaj!
8: Nem ilyenre gondoltam. Olyanokat mondj, mint annak idején.
0: Te dagadt tehén!
8: Oh, ez az drágán folytat!
0: Olyan a főztöd, mint a moslé!
8: Oh, de csak azért, mert egy részeg disznónak csinálom.
0: Ezt nekem mondod, te olcsó cafka!
8: Hát persze, te állat! Jaj, látod, szívem! Ha előre tudom, hogy ilyen jót üvöltözünk, akkor most föltös csapatnék néhány tányért. De sajnos nem hoztam magammal.
7: Én viszont igen, parancsolj. A kedvenc virágmintás készletet direkt a mai alkalomra rendeltem.
8: Jaj, hát te tényleg mindenre gondolsz, és nem kár érte?
7: De csapkod csak a földhöz, nyugodtan akciós volt.
8: Hát látod, otthon ilyet sose csinálhatok. Az uram annyira tisztaságmániás, hogy kizárólag egyszer használatos papírtányérokat tűr meg a konyhában. Hát szerinted mit csináljak én egy papírtányérral veszekedés közben? Origamizzak vele?
7: Ne izgasd fel magad, édesem.
8: Hát azon már túl vagyok. Tudod, mi az érdekes? Olyan furán érzem magam. Ez a kis nosztalgiázás egészen felpörgetett. Nincs kedved ágyba bújni velem.
0: Dehogy is nem. De akkor ezt is csináljuk úgy, mint régen.
8: Jó.
0: Előbb én iszok még egy kicsit, aztán fél részegen odabújok melléd, és amikor majd átnyúlok hozzád a paplan alatt, te mondd azt, hogy fáj a fejed, és fordulj a fal felé.
8: Biztos? Nem akarod, hogy inkább hancúrozzunk egy kicsit?
0: Ha Isten ments, a mostani feleségem teljesen lemerít. Neki bezzeg soha nincs migrénje. Már alig várom, hogy legyen egy kis fronthatás, hát ha akkor béké hagyja. Na és a főztje olyan remek szakácsnő, hogy mindent megeszek, amit elém tesz. Nézd rám, 25 kilót szedtem fel a vállásunk óta. A te kocsvalékaid mellett még az alakomra se kellett vigyáznom. Teljesen tönkre tesz az a nő.
8: Ó, te szegény. Te jó ég, már ennyi az idő. Nekem rohannom kell. Otthon azt mondtam, hogy csak a szupermarketbe ugrok le néhány apróságért.
7: De mielőtt elmész, árulj el valamit. Jó volt?
8: Csodálatos. Egészen megfiatalodtam.
7: Én is. Jót tett nekem ez a kis időutazás. Minden megint olyan volt, mint régen.
8: Na és most hogyan tovább?
0: Micsoda kérdés. Jövőre veled ugyanitt.
4: Kedves közönség, képzeljék el, hogy nyáron meglátogattam egy barátomat a fővárosban, aki lakótelepen lakik, és azt látom, hogy az első emeleti erkélyen fönt áll férjuram, köntösben, papusban, köntös nyitva, döglött madárnak nem kell kalitka, tetszenek ismeri a jelenség? És telefonon navigálta az első emeletről a feleségét, hogy be tudjon állni a parkolóhelyre. Ez így nézett ki, hogy anyukám, tolass hátra a 2 métert, jó, most előre 1 métert, jó, hátra 3 métert, jó, előre 2,5 métert, jó, jó, hátra 3 métert, jó, tessék, de ahogy szivatlak, meg akartam neked mutatni, mit éreztem akkor, amikor a nappaliba beállítottad velem a kanapét. De másnak is meggyűlt már a baja a kanapéval. Ha minden igaz, erről fog most beszélni Kertész Ricsi, azaz Ricsi fiú.
5: Szeretettel köszöntöm Önöket. A feleségem álma volt, évekig nyaggatott, hogy ahó, Ricsi fiú, legyen már nekünk is egy ilyen családbarát nagy kanapéink. Hát jó, most idén gondoltam, beadom a derekamat, kerülöm be kerül, majd kicsit meghúzzuk a nadrágszíjat, de Karácsonykor már feltett lába fogjuk ott nézni a leszkesetek betörőket, meg a lukazoknimat, hát most mindegy. Meghozták, letették, hát mondom, akkor most így ünnepélyesen elfoglalom rajta a helyemet, azt mondja, írik el a felségem, hogy ó, Ricsi fiú és a régi, hát védd már el édesanyámnak, úgy örülne neki, az övé olyan randa. Hát mondom, illenek egymáshoz. Feleségem nem röhög rajta, ez ilyen poénjaimon valahogy fölveszi a póker arcot, az meg nagyon veszélyes nála, mert olyankor így elbambul, azt összecseréli a szemcsepemet a pillanatragasztóval, tehát nagyon kell vele ilyenkor vigyázni, hogy jó, rendben van, drágám, persze, elviszem anyósomnak a kanapét, szépen elvittem nekem egy kis régi csikos kanapénkat, jövök el, ó, Ricsi fiú, hát ezt meg itt hagyod, hát védd már keresztanyádnak, úgy örülne neki. Persze, anyuka, jó, elmegyek keresztanyámhoz, tudod, lerakom neki is anyósomnak a pipacsos kanapéját, jövök el, jaj, Ricsi fiú, hát a régit, azt az ángyi megvenné 5000 forintért, vidd már el neki. Mondom, ez csapda. Valamit csinálni kell, mert én életem végéig itt fogok cirkulálni a kanapékkal, hát. Mondom, tessék, itt van 5000 forint, annyit nekem az életemben megér, érted, hogy nem ez le... Na, hazaviszem, tudod, lekórom a ház elé, majd hónap a kukások elviszik, nem érdekes, de Ildike észrevette. Jaj, Ricsi fiú, hát de szép ez a dívány, hon szerezted? Szóval cseréld már ki a szanetliba, avval az aucska paddal, hát milyen jól mutatna helyette. És én nyugalmas ember vagyok, én már éreztem, mondom, ott van a fény az alagút végén, ha nem, hát jó, ezt még betettem. Bemegyek a nappaliba, mint Julius Cézár Rómába, érted, mondom, végre, kiérdemelten itt elhelyezem a tomporomat, azt mondja Ildike, ó, Ricsi fiú, és a pad, azt úgy hagyod, aprítgasd már fel gyújtósnak, hát jó lesz még a kájába. Mondom, Ildi, nem. Mondom, egyszer minden véget ért, tudod, a barátok közt is, de megszoktad, hát most érted, én most ide le fogok ülni, mert tehát pénzem vagyok. Most annyit cipekedtem egész nap, mondom, júj, ha, jaj, meg is fájdult a hátam, mondom, hagyjál üdögélni. Azt mondja, jaj, Ricsi fiú, hát azt nem lehet, hát van nekem ilyen izomlazító kenőcsöm, nyomott a tenyerembe, azt a dörgőd be vele, jobban lesz-e. Eltelik megint 10 perc, azt mondja, ó, jobban vagy, mondom, nem. Sőt, még rosszabb. De egyébként tényleg, mert addig úgy nem éreztem semmi, nem volt, de mondja, hogy elkezdett volna egy kicsikét így nyilalgatni. Hát mondom, Ildike, most lehet, hogyha fölállnék, nem tudnék leülni, úgyhogy biztos, ami biztos, ülve maradok. Jó, hagyjál békén. Jaj, Ricsi fiú, hát majd én kimasszírozom neked. Hozott még valami lóbanzsamot, érted, elkezdte dörgölni a hátamat. Ildikének aranykeze van. Úgy megnyomott valamit, hallott, kiegyenesedte, mint karnyelő a mágneses viharba. Jaj, Ricsi fiú, el se hiszem, már hogy lehet így lerobbanni? Neked lumbágód van, arra meg hideg terápia kell? Szaladt, gyorsan hozta a jégakukat, 6 darabot, így egy nadrág szíjjal fölkötött a derekamra. Hát délutánra tisztára lebetegedtem, tiszta takony voltam. Fájt, nyilat, a hátam tarkótól a faromig, érted? Kész volt, ott minden tüsszentés az úgy kellett, mint Luffy árusnak a nyílszápor. Azt mondja Ildikém, hogy Ricsi fiú, hát most mit csináljak, hívjak orvost? Mondom, papot hívjál, Ildi, hát. Mondom, vagy a piócás embert, hát ha van egy krokodilja, tudod azt akkor. Hát harapja a testemet, akkor gyorsan végigve. Még ennél is rosszabb jött, megérkezett anyósom. Ricsi fiú, hallom, hogy lerobbantál, hát de azt mondja, van nekem erre gyógymódom, és anyósom elővette a köpölyöző szettjét. Ilyen dúsztos üvegek így fölmelegítette, érted, rám cuppantotta. Ó, mondom, anyuka, ezt vegye le, mondom, nem jó, mondom, nagyon fáj. Azt mondja, venném, de nem jön. Hogy nem jön? Azt mondja, hát egy ilyen internetes webináriumon mutatták, hogy hogyan kell feltenni, de a levétel már fizetős volt. Oda szól feleségemnek, hogy jányom, hozd a fejszét. Anyósom lendített csat, lecsapta a hátamról így darabokból. Én ijedtembe felpattantam, mint Duci tornán a melltartópánt. Én azóta nem szimulálok, én megyek, hallod, felle, mint a Paternoster, tehát így. Úgyhogy jönnek az ünnepek, én mindenkinek nagyon boldog, békés, áldott üldögélést kívánok. Köszönöm szépen.
4: Egyszer próbáltam meg közúti ellenőrzéskor vicces lenni, soha többet. Megállított a rendőr, letekertem az ablakot, erre föltette a szokásos kérdést, tudja, hogy miért állítottam meg? Mire én? Maga állított meg, azt hittem a fék. Gürmös Zsolt jelenete is egy igazoltatásról szól, ami korántsem a megszokott módon zajlik. Előadják Bezerédi Zoltán és Csúlya Imre.
9: Jó estét kívánok! Gépjármű ellenőrzés. Gépkocsi papírokat, jogosítványt, hiteligénylő űrlapot kérem előkészíteni.
10: Tessék?
9: Mit gondol, minek integetek itt már fél órája magának a zseblámpával? Már teljesen elszédült benne az ízó, annyit köröztem vele. Feltennék önnek egy kérdést.
10: Tudom, mit akar kérdezni, hogy mit gondolok, miért állított meg. Igen, tudom, kicsit gyorsabban hajtottam a megengedett.
9: Nem, én arra lennék kíváncsi, hogy szeretne egy gyors kölcsönt, készpénzben, kezesi sorbaállás nélkül.
10: Már miért volna szükségem készpénzre?
9: Mert száguldozik itt, mint a hasmenéses elefánt. Azt elég drága mulatságám 30-as táblánál 70-nel menni. Arról nem is beszélve, hogy az áróvonalat is átlépte, nem indexelt, és akkor az első segélydobozt még meg se néztem.
10: Nézze, biztos úr, nem tudnánk ezt máshogy elintézni?
9: Hát zsanettozás már nem vállal. De most akciósan tudok hitelt adni.
10: Köszönöm, de nem akarok hitelt felvenni.
9: Pedig nagyon egyszerű ám. Én most megbírságolom magát, maga telefonál, és amíg a papírokat kitöltöm, már itt is az a mosolygós kis hölgy a reklámból a pénzköteggel. Ez most az új akciós ingyen bírságunk. Önrész és kezes nélkül, csak 150%-os THM-re.
10: És milyen büntetési tételek közül választhatok?
9: Van például euró alapú tilosban parkolás, forint alapú gyorshajtóhitel, vagy ha az áróba hajt, rögtön adom a fészekrakóhitelt falusi csokkal. Most olyan 70 000 forint bírságnál tartunk, ami 57 hetes futamidőre, 150%-os THM-mel, csak 128.520 forint.
10: De hisz ez kimeríti az uzsora fogalmát.
9: Ha feljelentést kíván tenni uzsora kamat szedése miatt, akkor is tudok segíteni. Tudja, a feleségem nyomozó a gazdasági osztályon.
10: Nem kell a hitele.
9: Jó, hát tudom, nem olcsó. De ha pénzt akar spórolni, abban is segíthetek. Kösse meg nálom újra a kötelezőjét. Akár 40%-ot is spórolhat.
10: Biztosítást is köt, ezt nem hiszem el.
9: Ja, a negyedállásban alkusz vagyok pár biztosítónál. Tudja, szolgálunk és élünk.
10: Nem kell a kölcsöne meg a hülye biztosításai. Adjon egy csekket, majd postán befizetem a bírságot.
9: Rendben. Akkor az összesen 250 000 forint lesz, mert hogy a biztonsági öve sincs bekötve. Parancsoljon itt a csekk, további jó utat, szolgálunk és védünk.
10: A francba.
9: Mi a probléma?
10: Nem indul az autóm.
9: Elromlott és nincs pénze újra? Nálunk megtalálja Álmai autóját.
11: Hogy megint kimehessek a büfébe, felkértem egy konferálásra farkasházi tivadart is.
12: Jó estét kívánok! A orvos azt mondja a páciensnek, van egy jó hírem, meg van egy rossz hírem, melyikkel kezdjem? Azt mondja a páciens, kezdje a rosszal. Ugyan, magának Alzheimer-kórja van. És mi a jó hír? Mi a hazai elfelejti? Mi a beteg? És mi a rossz hír? Aki most következik, nálam kezdett, én csináltam belőle humoristát. Amíg ő van a színpadon, Varga Ferenc Jóska meg fogja inni a büfé teljes szeszkészletén. Bár az idő gyorsan telik, ahogyas valakit hallgatunk, mint Fábi Sándor.
13: Köszönöm szépen, nagyon kedvesek. Hát kérem tisztelettel, sok-sok évvel ezelőtt a filmgyárban egykori mestereim egyike, Szász Péter azt mondta, hogy Sanyikám, ha valakinek nem mondják el előre, hogy az operában énekelni fognak, az az első felvonás után idegösszeroppanást kap. És nem is tudtam, hogy ez egy milyen bölcs történet. Mesélek egy-két dolgot, amely e motto alapján született, illetve, hát ez a motto húzható rá. Annak idején ugye a fiatalságunk nagy műfaja volt a házi buli. Ugye szervusz nekosz, hová menosz, házi bulosz. Lesz bosz, nem szopok lesz. Úgyhogy ez ilyen vásoddiák humor, és ugye máshova nem igen tudtunk járni, akkor még ilyen diszkók se igen voltak. Mikor egy barátom mesélt, hogy Németországban diszkoték van, nem is értettem, hogy ott mi történik. Úgyhogy általában hétvégenként valamelyik családnál ugye buli. Na a lényeg, hogy hát volt egy célszemély, fogalmazzunk így, és hát vadterveket szövögettem én vele kapcsolatban. Egy barátom körülbelül 15-ször felvette a híres birkén számot, ugye, a Zsötem, ugye, az egy ilyen jó kis gyerekcsináló szerzemény volt. Egyszer egy barátunknál is felvettük rengetegszer, majd valaki beszólt a mikrofonba, hogy hol a kezed, ilyen nő. Na, elég az hozzá, de ez egy ilyen vásodurva tréfa volt. Na, kérem tisztelettel, ugye az volt az elképzelés, hogy összebújás, subidubi, rubidubi, és hát megindulunk a pulóver alatt, és megpróbáljuk a melltartót kikapcsolni, és akkor hát sérelmére egy kis csöcsrészést helyezünk kilátásba. Na, elég az hozzá, hogy mi annyira profik voltunk, hogy kiki a mamája melltartójával gyakorol. Tehát, hogy tudjuk, hogy igen, balról jobbra, lehúzni, stb. Stb. Tehát, hogy ne hibázzunk. Én 15-ször megtörültem a mancsomat, ami ilyenkor mindig izzadt, mint a hétszentség, hogy szegény kislány, ne tegyem ki már az elején horrorisztikus élményeknek, de mondjuk a kezem legalább nem volt hideg, és akkor szépen így elindultam a pulóver alatt, míg nem elérkeztem a melltartó hátsó pántjához, ami ugye egy kicsit úgy belevág a husiba, ugye, tehát ahogy a költő mondja, elidőz a szelidőz, tehát ott egy picit meg kellett állni nassolgatni, ugye, hogy hát felkészüljünk mind lelkileg, mind fizikálisan a következő nagy akcióra. Na, akkor megindult az átkaroló hadművelet, és a melltartó hátsó pántjával párhuzamosan ugye két alig szőrös mancsommal haladgattam előre, és egyszer csak puff, összeért a két ujjam, kapocs sehol. Az ujjaim úgy találkoztak, mint Torgaonál, ugye a szovjet és az amerikai hadsereg. Hát mondom, akkor újra tervezés, bár akkor ez a szó még nem volt ismert, és egy szolid rükkverc után újra ráfordultam a célegyenesre. Semmi. Kiestem a ritmusból, amiben benne se voltam, meg egyébként sem volt túl bonyolult, leszakadt róla másfél liter víz, de itt derült ki, hogy a hölgyek mindig bölcsebbek, ugye a Tatyának, úgyhogy megszólalt az én cuncimókosom, hogy Zsanyikám, elől. Mert én még ugye a előkapcsos melltartóval nem találkoztam. Tehát, ha valakinek nem mondják meg előre, hogy van előkapcsos melltartó is, az ideg összeroppanás kap, akár csak az operában. Na, aztán ez már bőven a filmgyári időszakban volt, 1980-ban kijutottam Amerikába, lengyel légitársasággal, azt csak fiatalok kedvéért mesélem, ugye, hogy tengeren túli repülőjegyet forintért nem lehetett venni. Tehát úgy mehettél a tengeren túlra, ha a nagybácsi küldött jegyet. Hát nekem nem küldött. Úgyhogy ez volt azt hiszem a harmadik év, hogy lehetett menni. A csehek mentek, a románok és a lengyelek, akik reggel langyos széklalevet szolgáltak fel, és Novegújorkú, ugye úgy mondták, hogy indulunk Novegújorkúba, és aztán elhelyezkedtem a bátyámnak egy barátjánál, akinek volt egy jó kis háza Connecticutbe, ami különben Amerika legszebb része. Ott találkoztam Arthur Miller Müllerrel, nem érdekes, majd ezt egy következő alkalommal mesélem el. Amiről beszélni szeretnék, hogy a langyos széklali ellenére, hát ugye a 24 órás háztól házig utazás, plusz a stressz, plusz a vasfüggönytől való ekkora eltávolodás, ez hát egy, mondjuk így, hogy perisztaltikális blokkot okozott, és hát gondoltam, valamit kéne tenni. Ugye amerikai luxusom volt, hogy minden nap megvettem a The New York Times-t, ami akkor olyan nyomdatechnikai eljárással készült, hogy fogott. Tehát cérna kesztyűbe kellett olvasgatni. Na most azt rögtön láttam, hogy itt a Lali barátunknál a klozet és a nappali között csak egy vékony ajtó van, tehát nincs kettő zsilipelés, és hát úgy éreztem, jobb, ha ők nincsenek otthon. Hogy rögtön ilyen vadkeleti kalandokkal szenvesítsem őket, elrepültek, szép nyugodtan ráhelyeztem Popper kutyámat a fajanszra, kinyitottam a The New York Times főjeton rovatát, amit senki se ért, ugye az nyelvileg a legnehezebb, ami lehetséges, még nyújtom a percet, mint udvaros Dorottya, nem kell itt nekem rohannom, lenyomom az első kábelt, ebben a pillanatban egy irdatlan placcsanás, hideg cunami csapja meg s**gen partozatát. Nem tudtam, mi történt, Némó kapitány, gondolom, felosont Connecticut kloaka maximáin keresztül. Fölpattantam, és a következő derült ki, amit megint nem mondtak el előre, hogy ott a klozet eleve föl van töltve vízzel. De hát ki a fülem tudta ezt? És amikor leültem, megmondom őszintén, nem figyeltem, hát kellett volna tájékozódni. Szóval ezek az amerikaiak, akik ugye nem csak a haláltól és bármifajta betegségtől félnek pánikszerűen, de a saját szaruktól is. Tehát nem merik megtekinteni, holott minden magára valamit adó természetgyógyász úgy szokta fogalmazni, hogy a széklet a lélek tükre. Pista belgyógyász barátom szokta mondani, hogy kolbászt kell szarni, Sanyikám, ha nem így van, akkor jelentkez. Na elég az hozzá, hogy hát éreztem, hogy van ebben még egy turnus, de mondom, én nem fogok még egyet placsintani, hanem előre lenyomom. De akkor megülsz, és hallod, hogy töltődik a tartály. És jön ismét az igazság pillanata, és a jeges cunami. Szóval ilyen állapotban nem lehet alkotni. Úgyhogy egész Amerikában kétszer volt jó élményem ezen a vonalon, az egyik egy indián rezervátumban, a másik meg Brooklynban, egy finoman szólva multikulturális lepukkantságban, de ott legalább ugye nem volt ez a vízzel feltöltött edényzet. Na kérem tisztelettel, néhány éve Szolnokon szerepeltem, és az előadás után megvárt engem három szomorú úr. Öltönyben, alkalomhoz illőn. Nyilvánvaló volt, hogy gyónni akarnak. És ugye ilyenkor nem lehet mondani, hogy megy a busz, meg bezár az étterem, meg nem tudom micsoda. Ők névvel, címmel, helyrajzi számmal eskü alatt vallották a következőket. Kis Szolnok megyei falu, kis művelődési ház, kis tüdőszűrő berendezés. Bemegy a delikvens, nővérke elcsattintja a rutin mondatot, kapja be a láncot. Majd rácsukja az ajtót. Hát a fickó nézegetett, mit gondolhat a nővérke? Ugye hát új szelek fújnak az egészségügyben, de hogy ennyire? Erre senki nem számított. Hát szerencsétlen pasas próbált megfelelni, fölnézett, és ugye kis színpad, ott lógtak le mindenfélék, többek között egy lánc is. Vett egy mély lélegzetet, lendületből kinyomta magát, és bekapta a láncot. Na, a nővér meg a doki elkezdik nézni a képet. Hú, azt mondja a doki, hát itt egy galambtojásnyi tumor formázódik. Nézik tovább, azt mondja, hát mindjárt kettő. És a két tumor egy cseppet lengedez. Tehát a doki már a Nobel-díj előszobába érezte magát, hogy ő fogja először leírni a lengedező kettős galambtojásnyi tumort, és ezért magas kitüntetésbe részesül. Hát a végén aztán persze a nővér kapcsolt, odament, kinyitotta a cuccost, a manus még mindig így volt, és csak annyit mondott, hogy meddig kell még így maradni, mert már nem bírom sokáig. Köszönöm szépen!

kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József volt. Kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadi Tibor, munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor, csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Balatonszemesen kap szobrot Freddie Mercury. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a KMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. A német hatóságoktól június 10-én érkezett jelzés, hogy a körözött személy Budapesten tartózkodhat, majd a nyomozók a kiemelten veszélyes férfi elfogására akciót szerveztek. Az akcióba a TEK műveleti egységét is bevonták, majd a férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRÜ felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információ szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn. Budapest helyett Balatonszemesen kapott szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen baráti kör egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének a szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik Svájcban, a Genfi-tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja a Blik.
5: Időjárás.
6: A felhőstájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. Légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
9: Balaton Rádió.
8: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
10: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Minden hétköznap reggel hozunk érdekes és változatos témákat nektek a pszichológia világából. Az új tudományos eredmények bemutatása révén szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az életviteletekben akár ti is hasznosítani tudjátok ezeket az új információkat. Most zene következik, aztán pedig hozzuk az érdekes témákat nektek.
0: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és Erdős Robi kollégámat is üdvözlöm. Szia Robi!
1: Szia Feri, és sziasztok hallgatók!
0: Első témánkban arról lesz majd szó itt, hogy létezik-e a nagy ő?
1: Ez nagyon jó kérdés, a tévében mindenképpen, tehát negyed évente, fél évente szokott menni a műsor, de ezt majd hagyjuk a téma végére ennek a kifejtését, de van egy véleményem, igen.
0: Rendben, kíváncsi leszek majd, hogy mi az, de előtte nézzük a szárazabb szakirodalmi adatokat. Ugyanis a HVG Extra Pszichológia magazin szerint számos oka lehet annak, hogy a párkapcsolati problémák visznek el egy embert a terápiába. Egyrészt lehet az, hogy átrendeződtek a nemi szerepek, és ettől a nők és a férfiak is szenvednek. Az is gyakran ok, hogy a párkapcsolatokban kevésbé lojálisak egymáshoz a tagok, megcsalják és akár el is hagyják egymást egy-egy nehézség miatt. Ide tartozik az is, hogy jóval könnyebb újabb és újabb partner lehetőségeket felkutatni, és aztán rövid időre becserkészni. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek elbizonytalanodtak, biztonságban vannak-e a párkapcsolatban vagy a házasságban. Emellett a legtöbben saját magukért sem mernek életre szóló garanciát vállalni, hiszen időről időre elgondolkodnak azon, hogy egy több éves kapcsolat nehézségeit és buktatóit ne cseréljék el le jóval egyszerűbbnek és vidámabbnak tűnő lehetőségre, azaz új partnerre. Ezek mind felvetik a nagy ő, az igazi létezésének kérdését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy csökken az igény a házassági elköteleződésre, és nő a válások száma. Elképzelhető, hogy az emberek többsége ma nem hisz abban, hogy párja vagy saját szeretete hosszú évtizedeken keresztül is kitart, és ezért gondolkodik abban, hogy csak egy-egy életszakaszra találhat hűséges társat. Ide tartozik az is, el tudják-e képzelni, hogy ugyanahhoz az emberhez szeretnének tartozni, vagy inkább sodorodnak azzal az egyre erősebb társadalmi üzenettel, hogy használjunk ki minden lehetőséget, ne hagyjunk ki semmit az életünkből. Aki egyedülálló és nagyon vágyik az elköteleződésre, az igazira, sokszor óriási csapdába kerül. A vágya egyre inkább a szituációról szól, megtalálni valakit, szerelmesnek lenni, szeretve lenni, esküvőre készülni, családot alapítani, nem pedig a konkrét partnerről. Minél kétségbe esettebb valaki, annál lejjebb kerül a küszöb. Egyre kevesebbel is beéri az illető, vagy legalábbis rábeszéli magát, csak azért, hogy a szituációt megélhesse. Ez azonban később visszaüt, amikor már a nagy célok teljesültek. Bekövetkezik a hiányállapot, az űr, amit a pár nem tud betölteni. Minimum egyikük rádöbben, hogy valaki másra vágyik. Ilyenkor újra elindulhat a keresés, azonban azon alapon, ahogy az előző választásunk is történt, megint előfordulhat, hogy idealizáljuk a jelentkezőt. Ráadásul a sok racionális érv, amit felszoktunk sorolni valaki mellett, kicsit sem garantálja, hogy szerelmesek leszünk az illetőbe. Ellenben számos esetben annak ellenére érezzük, hogy megtaláltuk az igazit, hogy a választottunk kimeríteni az észszerű elvárásainkat. Nagyon érdekes, ahogy az életkor előrehaladtával változnak az igényeink, és akit igazinak éreznénk 20 évesen, markánsan eltér attól a valakitől, akire ezt 40-es vagy 60-as éveinkben mondanánk. Ez a személyiségünkben lezajlott átrendeződésekkel is kapcsolatos, hiszen különböző életszakaszainkban más és más a prioritás. Rögtön felmerülhet a kérdés, hogy akkor hogyan is lehetne egy életre szólóan valaki az igazi, ha ezek az igények ennyire átalakulnak. Feltehetően azért lehetséges mégis, mert a partnerünk is alakul közben, vagy ami még szerencsésebb, hogy közösen formálódunk az együtt töltött évek, évtizedek során. Az igazi az a valaki, aki az aktuális álmaink és vágyaink jelentős részét kielégíti, és ami még fontosabb, aki mellett önmagunk lehetünk. Persze ehhez nem árt némi önismeret, hiszen nagyon sokan vannak, akik azt sem tudják megfogalmazni, mire is vágynak valójában, mivel lehet őket boldoggá tenni. Az egyik leggyakrabban felmerülő probléma, amivel találkozhatunk, hogy az emberek felül vagy alul választanak. Az érthető, hogyha valaki szeretné hogy a másik által többnek érezhesse magát, és emiatt sokszor olyan partnert keres, aki valamilyen tulajdonságában vonzóbb, elismertebb nála, és ezáltal a kapcsolat által ő is részesülhet ebből a dicsőségből. Ilyen esetben azonban az illető végig szorong a kapcsolat alatt, hiszen azt érzi, ő kevesebb, mint a választottja, és nem tud megfelelni. Tehát kevesebbnek fogja érezni magát. A másik esetben meg a kudarc kerülő fél az elutasítástól, ezért olyan személyt választ, akit a környezet valamely dimenzió mentén kevésbé tart vonzónak, mert így érzi magát biztonságban. Ideális esetben az igazi olyan személy, akiről úgy gondoljuk, hogy büszkék lennénk rá, hogy ő a társunk, és ő is büszke lenne ránk. Olyan, aki által még jobban önmagunk lehetünk, mert ahelyett, hogy megfelelési kényszert vagy szorongást éreznénk mellette, inkább feloldódunk, és megmerjük mutatni önmagunkat. Olyan valaki lehet erre alkalmas, aki valóban érdeklődik irántunk, és aki minket is érdekel. Összességében az a meghatározó, hogy ő maga a fontos az egész helyzetben, és nem pedig a helyzet. Azaz nem az a fontos, hogy vele lehetne családom, vagy vállalhatnék gyermeket, hanem hogy vele szeretnék lenni, és aztán ezeket a célokat megvalósítani, vagy megosztani. Robi, te hogy látod? Szerinted létezik ma igazi, vagy nagy ő, vagy ez inkább csak egy illúzió?
1: Én azt mondom, hogy létezik igazából, nagyon, nagyon különbözőek vagyunk, igen, tehát hogy teljesen mások az elvárásaink, teljesen más várunk igazából a társunktól. Két embert megkérdezel, biztos, hogy nem fogja ugyanazt mondani, hogy számára ki az ideális partner, és hogy milyen tulajdonságokkal legyen felvértezve. Úgyhogy éppen ezért nagyon nehéz azt a nagy ő fogalmát behatárolni, pont így, hogy mindenkinek mást jelent. Az is igaz, hogy nagyon sokan keresik, kutatják, és igazából hajszolják az igazit, és amikor már talál egy illetőt, eltelik egy-két hét, és már is abban a hitben él, és abban a reményben, hát nem is reményben szerintem, hanem már az tényként kezeli, hogy igen, hát ő lesz akkor az igazi. Mert éppen az aktuálissal, amikor összejön valaki, akkor számára ő a minden, és ő a legtermészetesebb módon egyébként az, aki az igazinak mondható. Ez ugye változhat, tehát hogyha telik múlik az idő, és a tulajdonságaink felszínre kerülnek a másik előtt, akkor ez könnyen változhat, és akkor már úgy érezzük, hogy hát mégsem ő lesz az igazi, akkor elkezdünk vagy kifelé kacsingatni, vagy pedig lezárjuk az adott kapcsolatot. Ami egyébként utána következik, akkor az egy újabb keresés, és egy újabb kezelés, úgymond, mert keresem, és akkor megint megismerkedek valakivel, és akkor megint ő lesz az igazi számomra. Tehát egy kicsit próbáljunk meg, én azt gondolom, afelé haladni, hogyha megismertünk valakit, akkor lehet, hogy nem kell hajszolni azt, hogy én mindenáron a nagy őt keresem, mert ez jön magától. Ki fog alakulni, hogy mennyire tud a két ember egymáshoz csiszolódni, ki fog alakulni az, hogy mennyire tudnak együttműködni, és az is ki fog alakulni, hogy hosszú távon együtt lakva mit produkál a két ember, tehát hogy mennyire tudják egymást elviselni. Kell azért kompromisszum hozzá, kell rengeteg olyan odaadás és saját magamból feladás valamilyen téren, hogy ez működhessen. Tehát rengeteg olyan dolog kell hozzá, amitől az illető a nagy ő lesz, és amitől számomra a nagy ő lesz. Úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, de létezhet, és azt mondom, hogy nem érdemes feladni. Ami talán egy jó tanács, hogy nem kell rögeszmésen keresni, és minden áron azt keresni, hogy oké, most már tényleg az igazit várom, hanem egyszerűen hagyjuk, hogy úszhassunk az árral, és hagyjuk, hogy magától történjenek a dolgok, és akkor valószínű, hogy sikeresen tudjuk akkor ezt is meglépni, ezt a feladatot.
0: Párkapcsolati témánk során arról beszéltünk, hogy létezik-e olyan, hogy igazi, de most ismételten zenével folytatjuk adásunkat, aztán pedig majd hozunk egy másik témát.

0: társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Balatonszemesen kap szobrot Freddie Mercury. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy ember, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a AMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. A német hatóságoktól június 10-én érkezett jelzés, hogy a körözött személy Budapesten tartózkodhat, majd a nyomozók a kiemelten veszélyes férfi elfogására akciót szerveztek. Az akcióba a TEK műveleti egységét is bevonták, majd a férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRÜ felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn. Budapest helyett Balatonszemesen kapott szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen baráti kör egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének a szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik Svájcban, a Genfi tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja a Blik.
2: Időjárás.
3: A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és most arról fogunk értekezni, hogy a mulandóságot hogyan tudjuk elfogadni, illetve hogy a tökéletlenség megbecsülésének mi a filozófiája. Ugye van ez a kintsugi, azaz a törött kerámia darabok helyrehozó technikája. Ugye Japánban például ez egy nagy szokás, hogy a hibás dolgokat is megjavítják, és sokszor még értékesebb is lehet ezáltal a szemükben, de beszéljünk akkor a részletekről. A kintsugi először a 15. századi Japánban jelent meg, eredetéhez több legenda is kapcsolódik. Az egyik legismertebb a japán shogun Yoshimasa története, aki törött teás csészéjét Kínába küldte megjavítani. Amikor kedvenc csészéje visszaérkezett, látta, hogy durva fémkapcsokkal állították helyre, ami egyáltalán nem volt vonzó látvány. A legenda szerint ez is közrejátszott abban, hogy a japán kézműves mesterek szebb kerámia javítási módszert keresve feltalálták a kintsugit. Számos anekdota származik a 16. században élt japán teamester Zen no Rikyu művészi szintre emelt teaszertartásainak idejéből. Sakai városában a teázók körében meglehetősen ismert és nagyra becsült volt az a csodálatos formájú mázas kínai csésze, amit Onzan Katatsuki-nak hívtak. Büszke tulajdonosa úgy döntött, vendégségbe hívja a híres teamestert, hogy megmutassa kincsét. Előre elképzelte, milyen dicsérő szavak hangzanak majd el, ám amikor eljött a várva várt nap, úgy tűnt, a mester egyáltalán nem vette észre a csészét, így a lelkendező szavak is elmaradtak. Az összejövetel végén a csalódott házigazda haragjában egy vasálványhoz vágta a kerámiát. Az utolsó vendégek azonban a darabokat összeszedték és elvitték magukkal. Néhány nappal később egy másik vendégségben az aranyszínű urusi lakkal megragasztott csésze is használatba került. Amint Rikyu meglátta, felismerte a korábban már látott darabot, és lelkesen dicsérte szépségét. Most már valóban szép és csodálatos. A tulajdonosa által oly nagy becsben tartott csésze tehát csak a javítások után vívta ki az elismerését, amikor megszűnt tökéletes megjelenése. Egy másik történet szerint Toyotomi Hideyoshi katonai vezető nagyon szerette a teás csészéjét, amit Tsutsui Jukein-től kapott. Egy teaszertartáson azonban inasa véletlenül elejtette és 5 darabra tört. Mindenki megijedt, mert ismerték a házigazda indulatos természetét, ezért feszültségoldásként az egyik vendég egy szellemes verset improvizált. A rövid költemény derültséget keltett a jelenlévők körében, és a házigazdát is visszabillentette eredeti jó kedély állapotába. Attól a naptól kezdve a csészét Tsutsui Tsutsunak, azaz Tsutsui 5 darabra tört csészéjének hívták. Megjavították, és még nemzedékeken át használták nagybecsben tartva. Bár a fenti esemény a csésze végét is jelentette volna, nem így történt. A finom munkával összeragasztott tárgy új életre kelt, és generációkon át megőrizte az ügyetlen inas, a hirtelen haragú katona és a ragyogó elméjű költő történetét. A balesetet szenvedett csésze javítása kintsugi technikával készült, ami a restaurálás kínai-japán-koreai módja. Ennek segítségével ahelyett, hogy egy tárgy veszítene értékéből, a ragasztás nyomaival többé válik. Azt is mondhatnánk, hogy a csésze valódi élete abban a pillanatban kezdődött, amikor leesett az asztalról. A két történet bizonyos szempontból hasonlít egymásra. Az összeragasztott csésze toldozott foldozottsága, repedései az idői múlásával viszontagságait is érzékeltetik, amit az emberi élet metaforájának is tekinthetünk. A hibák és hiányosságok életünk részei, erről nem szabad megfeledkeznünk. A javított kerámia aranyszínnel emeli ki a törések nyomait, megörökítve ezzel a baleset pillanatát, de láthatja a folytonosságot és megújulást is, amit a javítás eredményez. Ez a megújulás sok munkát és tudatosságot igényel, de a repedések adják a végső karaktert, aminek megformálásában segítkeztek. Írja a Mindennapi Pszichológia magazin. Robi, neked mi az, ami átjön ebből a történetből? Akár egy abstrakció megvalósításával, te mire gondolsz?
1: Én rögtön, ahogy mondani szoktam, hát akkor most vigyük át az értelmet, és átvitt értelemben szólva egy kicsit ez a történet engem arra ösztökélt, hogy hogy beszéljünk arról, hogy mit jelenthet ez egy kicsit más értelemben a mi életünkre kivetítve. De számos olyan hétköznapi problémával állunk szemben, amit meg kell oldanunk, és hát ugye úgy, ahogy általában az üzemanyag, vagy a lelki erő az elfogy így a használat során, hát ugyanúgy ezek a pozitív és jó dolgaink is el tudnak fogyni, kicsit kevesebb türelmünk és energiánk lesz hozzá, aztán ér minket egy csalódás, és úgymond összetörik az életünk, összetörik a több darabjára az, amit mi igazából a hétköznapi küzdelmek során összeraktunk, és amik voltunk. Na most az, hogy darabjaira törik valami, az nem jelenti azt, és ugye itt egy nagyon jó példa, tehát általában így a keleti népeknél ez még inkább jellemző, és gyakran találkozunk hasonlatokkal, de hogy összetörünk lelkileg, összetörik az életünk, valami rossz történik, az nem jelenti azt, hogy akkor hozzuk a seprűt, hozzuk a lapátot, és akkor egyenesen a kukába kell azt dobni. Persze, hogyha már tényleg olyan szilánkosra is és darabjaira törik, akkor akkor sincs már, vagy akkor már nincsen úgy lehetőség, de valahogy gondoljunk arra, hogy amit lehet, ugye mi is megragasztunk, ha letörik egy bögrének a füle például, vagy valami, és az ilyen szeretett kis kedvenc volt, megpróbáljuk helyrehozni. Tehát ugyanígy kell a mi lelkünket is helyrehozni, hogy lehet, hogy szilánkosra törtünk, meg lehet, hogy megsebzette a lelkünket a csalódás, a negatív események, de meg kell próbálni ebből helyreállni. És lehet, hogy összeragasztott lesz az életünk, ilyen toldozott-foldozott, de ennek éppen ez lesz a szépsége. Tehát az lesz a szépsége, hogy valamiből mi fel tudtunk állni. Fel tudtunk állni az összetört csalódásból, az összetört életünkből. Mi újra talpon vagyunk, és újra hasznosíthatjuk magunkat, ugyanúgy az élet részei leszünk, mint ahogyan egy bögréből utána ugyanúgy tudunk inni a helyreállítást követően. Tehát én ezt valahogy egy ilyen átvitt értelemben hasonlatként a saját életünkre vetíteném rá, hogy ne, és talán a lényeg az, hogy ne adjuk fel. Mert bármilyen nehéz és rossz helyzetben vagyunk, abból van kiút. Vagy így, barátokon keresztül, vagy családon keresztül, vagy amennyiben már súlyosabb a korszak emberen keresztül. És ennek talán az egésznek a mondani valója az, hogy ne adjuk fel, mert mindenből van kiút.
0: Arról beszéltünk, hogy mi az oka annak, hogy Japánban, vagy a keleti országokban ennyire elterjedt a hibás tárgyaknak a megjavítása, és akár esetenként egy-egy ilyen váza még többet is érhet, mint az eredeti. Most viszont zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: azt akarja.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Sok az adózási mulasztás. Szabó Bence lett Pósvai Gábor kabinetfőnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat tett a volt rendészeti vezető, aki elhagyhatta a letartóztatást. Az Economics cikkéből kiderült, hogy a gyanúsított jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, vagyis saját óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását, ugyanakkor 4 egykori áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. A nyomozás középpontjában kezdetben Juhász Péter Pál volt igazgató állt, akit kényszermunkával és később szexuális jellegű bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak. Letartóztatása után a megbízott igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamera felvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Szabó Bence július 7-i hatállyal ezredesi rendfokozatot kapott, és egyidejűleg Pósvai Gábor belügyminiszter kabinetfőnökévé nevezték ki, értesült a HVG. Szabó leszerelését követően júniusban tért vissza a hivatásos állományba. A visszaszerelése után őrnagyi rendfokozatban főreferensi beosztásban csatlakozott az országos rendőrfőkapitánysághoz. A belügyminisztérium azzal indokolta Szabó gyors előléptetését, hogy új kabinetfőnöki megbízatása olyan helyzeteket teremthet, amelyek magasabb rendfokozatú munkatárs utasítására lehet szükség. Lengyeltótiban a Balaton közelében másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, miután a vízhálózatot a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érte. A helyieket arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A döntés hátterében az áll, hogy a településen hirtelen és indokolatlanul megugrott a vízfogyasztás. A Dunántúli regionális vízmű szakemberei jelenleg is vizsgálják a hálózatot, és nem zárják ki, hogy egy rejtett föld alatti csőtörés okozza jelentős vízveszteséget. Emellett a térségben zajló többnapos fesztivál is jelentősen növelheti a vízigényt.
1: Időjárás.
5: A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Pszichoaktívban. A következő családbeli témánkban azt fogjuk ismertetni, hogy a jó apa gyerek viszony az többek között védelmet jelenthet a kapcsolati függőség kialakulásával szemben is, legalábbis az utóbbi évtizedek kutatásai szerint. A HVG Extra Pszichológia magazin azt mondja, hogy számos szakértői vélemény megerősíti, hogy az anya és újszülött gyermekek között kialakuló túlszoros, legrosszabb esetben a külvilágot és az apát is többnyire kirekesztő érzelmi kapcsolat ártalmas, mind a gyermek fejlődésére, mind pedig a szülők párkapcsolatára. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az első, a világra nyíló kaput az apa ösztönös viselkedése, jelenléte és szeretete képviseli egy gyermek életében. A függetlenség és az önállósodás első lépéseit több kutatás szerint is elsősorban az apa garantálhatja. Különösen fontos szerepet játszik ebben az apai játék, amelyet önmagában is életre felkészítő tanfolyamnak tekinthetünk. A kutatások szerint a csecsemők nagyobb érdeklődést mutatnak, ha az apa kezd el velük játszani, míg az anyánál elsősorban vigasztalást és megnyugvást keresnek. Más későbbi vizsgálatok is arra a következtetésre jutottak, hogy az újszülöttek az anya közeledésére elsősorban nyugalommal, az apák közeledésére izgalommal reagálnak. Az apai játék pedig a modern pszichológia megfigyelései szerint tartalmazza azokat az elemeket, amelyek elengedhetetlenek egy gyermek sikeres társas kapcsolatainak, együttműködési képességeinek kifejlődésében. A játék az apával fejleszti ugyanis az önbizalmat, a határok és a szabályok felismerésének és betartásának képességét, a kooperáció készségét a külvilággal, és nem utolsó sorban elősegíti a független és szabad személyiség legfontosabb biztosítékát, a megfelelő és egészséges önismeret kialakulását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermekek felkészítése a nagy utazásra, azaz a kinti életre, az apás mesékben is tetten érhető. A kutatások szerint, amikor az apák a gyermekeiknek mesélnek, gyakrabban utalnak a külvilágra, a mesékbe előszeretettel beleszőnek konkrét személyeket, praktikus tanácsokat, illetve külvilági szabályokat is. Úgy tűnik, az apák mindezt kultúrától függetlenül, feltételezhetően teljesen ösztönösen teszik. Hogy ez miképp lehetséges, megmagyarázhatják azok a modern agykutatási eredmények, amelyek szerint az apaságra készülő férfiak agykérgében elsősorban azok a területek válnak aktívabbá, amelyek a szociális képességekért felelősek. Az érett és egészséges személyiség egyik legfontosabb jellemzője, hogy képes a hozzáélő barátok és társak megtalálására és az egészséges érzelmi kapcsolódásra. A függetlenség pszichológiai értelemben kizárólag belső, lélektani függetlenségre épülhet. A magát függetlennek gondoló, de kapcsolódási problémák miatt egyedül maradó személy sokszor éppen a függőségi viszony elkerülése, az alárendelődéstől való félelem miatt szeparálódik és lesz magányos. A jó apa-gyermek kapcsolat mind a fiúk, mind pedig a lányok esetében segíti a megfelelő párkapcsolat kialakítását, a sikeres szociális háló kiépítését. És sajnos mindennek az ellenkezője is igaz. Számos vizsgálat igazolta, hogy az apa vagy az jó apa nélkül felnövő kamaszlányok között sokszoros a bántalmazó kapcsolatban lévők aránya. Ehhez szorosan kapcsolódik a korai teherbeesés veszélye is. Leegyszerűsítve talán úgy fogalmazhatnánk össze, hogy a jó apa-gyermek kapcsolat védelmet jelent a kapcsolati függőség kialakulásával szemben. Ez az apai védőhatás kimutatható a fiúk esetében is, míg a lányoknál a tinédzserkori terhesség és a rizikós párkapcsolat a legnagyobb veszély, az apa nélkül felnövő fiúk a szó valódi értelmében is elveszíthetik szabadságukat. Az Egyesült Államokban a javítóintézetbe került kiskorúak 85%-a, a drogrehabilitációs központokban ellátottak 75%-a, és a nemi erőszakot elkövetők 80%-a apátlan családban nőtt fel. Az apai védőhatást kiemelik azok a kutatások is, amelyek szerint megdöbbentő módon azok a fiatalok, akik körül a saját családjukon kívül további apátlan családok élnek, még nagyobb eséllyel lesznek a drog vagy a kriminalitás áldozatai. Manapság a felnőtté válás és a független személyiségi alakulás egyik legnagyobb akadályává válik az, hogy az európai fiatalok jelentős része, köztük a magyar fiatalok is későn vagy egyáltalán nem képesek elhagyni a szülői házat. A Mama Hotel és Papa Bank számai meglehetősen riasztóak. A 2020-as években a 18 és 34 év közötti fiatalok 62%-a még a szüleivel élt. A jelenség egyrészt többféle okkal is magyarázható. A válások gyakorivá válása miatt apa nélkül felnevő generációk sokkal nehezebben válnak önállókká és függetlenekké, mint azok, akik ezt a képességet észrevétlenül sok ezer órás intenzív gyakorlással sajátíthatják el az édesapjuktól. Szóval, Robi, itt ugye szó volt arról, hogy milyen jelentős hatást gyakorol kutatások szerint az apa jelenléte a korlátok kialakításában, a különféle függőségeknek az elkerülésében, de természetesen az is az igazsághoz hozzátartozik, hogy sok ma manapság már az olyan anya, aki egyedül neveli a gyermekét egy válás miatt például. Például ezek az anyák szerinted hogyan tudnák pótolni az apa hiányát, vagy hogyan lehet ezt az apai hatást, ezt a jótékony apai hatást valahogy belemelni az egyedülálló szülőknek a világába? Te mit gondolsz erről a témáról?
1: Nagyon összetett a téma, és nagyon, nagyon sok lábon áll, mert hogy ez egyfajta felelősség, tehát az, hogy a gyereknevelést bele vittük az életünkbe, és hogy részt veszünk benne, azért az hatalmas nagy felelősség, és azt úgy tudni kell előre, hogy mit vállalunk, és hogy a gyerekünknek a legjobbat, a legtöbbet adjuk meg. Na most, ha történik egy ilyen affér, hogy ugye megtörténik egy válás, vagy bármi egyéb oknál fogva, ugye nem kapja meg a gyerek a közvetlen apa szerepet, akkor hát szét kell nézzünk egy kicsit a családon belül, hogy van-e olyan családtag, akár a nagyszülők például, vagy a közvetlen környezetünkben, aki egy picit valamilyen szinten részt tud vállalni a gyerek nevelésben, mármint abból a szempontból, hogy amit egy apának meg kell adnia, azt az a bizonyos illető családtag pótolja valamilyen szinten. Tehát teljes mértékben nem pótolható az apa szerep, meg az apa tulajdonságait sem fogja tudni átadni senki más a gyereknek. Viszont az, hogy oda kell figyelni arra, hogy azért meglegyen, tehát kapjon olyan nevelést is, mint amit egy apától kap mondjuk a gyerek. Persze teljesen más, ugye, hogy a fiú gyerekről van szó, vagy lánygyerekről, azért talán szokták mondani, hogy a lánygyermekek azok ragaszkodóbbak az apához, de ez is csak egy ilyen általánosságban vett dolog. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy minden esetre próbáljuk megnézni azt, hogy mit adhat az apa a gyerek számára, és azt mi magunk próbáljuk meg alkalmazni azokat a dolgokat. Tehát gondolok én itt az önvédelmi dolgokra, tehát hogy a lányoknál próbáljuk meg felkészíteni anyaként is arra, hogy igenis lesznek nehéz pillanatok, vagy ugyanúgy a fiú gyermeket. Nem azt mondom, hogy az anya menjen el horgászni a gyerekkel, vagy csinálni olyan programokat, amit egy apával csinálna, de gondolja végig, hogy mi az, ami most hiányzik a gyereknek, és hogyan tudja ő azt pótolni, mit kell ahhoz neki tennie. Hát nem kis feladat, az biztos, mert egy személyben két személy tulajdonságát hordozni és felvértezni csak annak érdekében, hogy a gyerek ne sérüljön. Ez egy igen komoly és felelősségteljes feladat, úgyhogy egyáltalán nem könnyű így senki számára.
0: Vagy még az is eszembe jutott, hogy akár ha ő maga nem képes erre, akkor érdemes olyan tanfolyamra, kurzusra beiratni, akár egy önvédelmi kurzusra, vagy egy karate tanfolyamra, ahol igen, megkapja azt az apaképet, ami által el tudja sajátítani ezeket a korláttartó vagy eredményes működéseket. Most viszont zenével folytatjuk az adásunkat.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Sok az adózási mulasztás. Szabó Bence lett Pósvai Gábor kabinetfőnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat tett a volt rendészeti vezető, aki elhagyhatta a letartóztatást. Az Economics cikkéből kiderült, hogy a gyanúsított jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, vagyis saját óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását, ugyanakkor 4 egykori áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. A nyomozás középpontjában kezdetben Juhász Péter Pál volt igazgató állt, akit emberkereskedelemmel, kényszermunkával és később szexuális jellegű bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak. Letartóztatása után a megbízott igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamera felvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Szabó Bence július 7-i hatállyal ezredesi rendfokozatot kapott, és egyidejűleg Pósvai Gábor belügyminiszter kabinetfőnökévé nevezték ki, értesült a HVG. Szabó leszerelését követően júniusban tért vissza a hivatásos állományba. A visszaszerelése után őrnagyi rendfokozatban főreferensi beosztásban csatlakozott az országos rendőrfőkapitánysághoz. A belügyminisztérium azzal indokolta Szabó gyors előléptetését, hogy új kabinetfőnöki megbízatása olyan helyzeteket teremthet, amelyek magasabb rendfokozatú munkatárs utasítására lehet szükség. Lengyeltótiban a Balaton közelében másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, miután a vízhálózatot a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érte. A helyieket arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A döntés hátterében az áll, hogy a településen hirtelen és indokolatlanul megugrott a vízfogyasztás. A Dunántúli regionális vízmű szakemberei jelenleg is vizsgálják a hálózatot, és nem zárják ki, hogy egy rejtett föld alatti csőtörés okozza jelentős vízveszteséget. Emellett a térségben zajló több napos fesztivál is jelentősen növelheti a vízigényt.
3: Időjárás.
4: A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
5: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, és a következő témánk, amivel foglalkozni fogunk, az az, hogy az öltözködésünk az hogyan hat ki, vagy egyáltalán kihat-e a mentális állapotunkra. Tehát ugye azt tudjuk, hogy aki boldog, annak a külső megjelenésén is látszik, merész, színes, nagyívű, lobogó. A mentális állapot új lenyomatot hagy a külsőn, aki szomorú, a szürke, jelentéktelen és eltűnő. A Mindennapi Pszichológia magazin szerint izgalmas kérdés az, hogy működik-e visszafelé is. Tehát tudom-e az öltözködésemmel emelni a hangulatomat? Változtatni az én képemen, befolyásolni a döntéseimet. A jelenséget jelmez hatásnak nevezzük. Egy kutatásban egyetemistákkal töltettek ki figyelemtesztet, majd fehér köppenyt kaptak, és három csoportra osztották őket. Az első csoport úgy tudta, a fehér köppeny orvosi köppeny, és fel kellett venniük. A második csoport is orvosi köppenyt kapott, de ők nem bújtak bele. A harmadik csoportnak azt mondták, festőmázoló munkaruha, vegyék fel. Ezután megismételték a figyelemteszteket. Az orvosi köppenyt viselő csoport eredményjavulása messze felülmúlta a többiekét. Az orvos léthez megbízhatóságot, precizitást, gondoskodást, odafigyelést és koncentrációs képességet asszociáltak, ami megjelent a vizsgálat eredményében is. De ehhez bele kellett bújni a köppenybe. Nem volt elég, ha a fogason lógott, mint a második csoportnak. A felvett ruha hatással van ránk, arra, hogy mit gondolunk magunkról, milyen tulajdonságot érzünk magunkénak, merre mozdítjuk a hangulatunkat. A színeket jelentéssel ruházzuk fel, és viselésükhöz asszociációkat kapcsolunk. Jelmezbában mindenki átélte már ezt. Ha királynőnek öltözünk, kihúzzuk magunkat, szépen lépkedünk, finoman fogalmazunk. Ha boszorkánynak hátat görbítünk, megsimogatjuk a macskát, és gúnyos, reszelős a hangunk. Nem is kell erőltetni, jön magától, kihozza a jelmez. Itt van még a dopamin dressing, az örömöltözködés jelensége. Karantén alatt mindenki megtapasztalta, a nem öltözést nem sokáig bírjuk, egy-két hét után muszáj felöltözni ahhoz, hogy tartásunk legyen. Sőt, egyre gyakrabban választunk olyan ruhát, aminek örülünk. Dédelgetett holmik kerültek elő, alkalomra eltett darabok kaptak új életet. Háttérbe szorultak a dresszkódok, a mi illik és mi nem illik elvárások. Egyre tudatosabban választottunk színes, mintás, szinte kalandvágyó szetteket. A jelenség a dopaminról kapta a nevét, ami az agyban, az idegsejtek közötti ingerület átviteli anyag, kémiai üzenet. A köztudatban motivációs molekulaként ismerjük. Az agyi jutalmazó központ sztárfigurája, ami arra ösztökél, hogy örömet okozó tevékenységet, érzést keressünk és találjunk. Ez fontos része az emberi viselkedés szervezésnek, gondolkodásnak, tervezésnek, összpontosítási funkciónak. Ha érdeklődést és sikert aratunk a megjelenésünkkel, akkor beindul a dopamin, ami arra ösztönöz bennünket, hogy megismételjük az élményt. Az agy ezt megjegyzi, és újra aktívan keressük az érzést. A helyzet az, hogy nem a ruhának van ereje, nekünk kell hatalmunkban örülni neki. Ha nem jó a kedvünk, akkor nem foglalkozunk vele, mibe bújunk. A cél, hogy túljussunk valahogy az adott napon. Egy kutatás szerint a bő felső részre a nők több mint fele voksolt rossz kedv esetén, miközben boldog állapotban ez a szám csak 2%. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy testünket túlméretezett ruhákba rejtsük, amikor rosszul érezzük magunkat. Vizsgálatok viszont azt mutatják, ha emelni szeretnénk a hangulatunkon, ez bizony nem a legjobb ötlet. A megoldás a testre simuló, szűk, szinte szoros ruhadarab. Van egy rész ugyanis bennünk, ami mindig szoros ölelésre, biztonságra vágyik. Fenyegetettségérzésben, bizonytalanságban erre vágyunk, ezt szeretnénk. Ha a környezet szorongató, ez a részünk előtérbe kerül és követelni kezdi az ölelést, mert a test szorításának terápiás, nyugtató hatása van. Autizmus kutatásokból tudjuk, hogy a mély érintést közvetítő úgynevezett proprioceptív receptorok ingerlése stresszoldó hatású. Mit gondolsz, Robi? Mennyire alkalmazható lehet ez a mindennapi életünk során ez a kutatási eredmény, hogy az öltözködésünk, a színes ruhák, a testhez simuló ruhák alkalmazása emelheti a boldogságérzésünket, illetve jobb kedvet okoz.
1: Igazából maga az öltözködés az inkább talán az, hogy az öltözködésünkről valahogy lejön a mi hangulatunk, leria a mi hozzáállásunk dolgokhoz. Tehát mondjuk, ha sötét ruhát veszünk fel, akkor az egy ilyen komorabb kedélyállapotot fog tükrözni, bár mondjuk ettől ezt sem általánosítanám, mert nagyon sokan szeretik például a feketét, nagyon sokan hordanak ilyen fekete és sötét ruhákat, szóval igazából nem tudnám azt mondani, hogy nagyban befolyásolja, bár hogyha ezt kutatások is alá tudják támasztani, akkor gondolom, hogy van benne ráció, de igazából talán én egy picit azt tapasztalom magamon is, hogy inkább a fordítottja az, ami észrevehető, tehát az, hogy én reggel milyen ruhához nyúlok, akkor valószínűleg valami olyasmi a hangulatom, tehát én mondjuk a kék színt nagyon szeretem, a világos kéket, világos zöldet, minden, ami ilyen világosabb szín, de minél jobb kedve van az embernek, szerintem annál inkább tud úgy öltözködni, hogy az úgy látszik is azon, hogy éppen milyen a hangulata. Az, hogy éppen szorosabb, vagy szűkebb, vagy éppen lazább ruhát veszünk fel, az megint inkább az, hogy ha lazább ruhát hordunk, akkor az egy kicsit azt tükrözi, hogy tényleg jó kedvünk van, és tényleg nagyon, nagyon vidámak vagyunk, mert hogy lazán, olyan könnyedén, ahogyan a ruha áll rajtunk, úgy visszük mi is az adott napot. A ruhaválasztás tehát azért mindig szorosan kapcsolódik a kedélyállapothoz, de minden esetben érdemes azt megfigyelni, hogy mondjuk egy héten belül milyen az öltözködésem, milyen ruhákat hordok, és hogy a mellette milyen volt a kedélyállapotom. Tehát ezt azért úgy, akinek úgy van hozzá úgy kedve vagy ideje, azt érdemes megnézni, fogni egy papírt hétfőn reggel, vagy hétfőn este, és akkor írni így napokra lebontva, hogy akkor nem tudom, most ilyen színű ruhát viseltem, lehet a színre, és lehet a ruha szorosságára, vagy szűkségére, ugye, ahhoz pontosítani, és akkor hétvégén csinálni egy ilyen általános statisztikát, hogy ez valóban mennyire tud működni, tehát mi magunknak is készíthetünk egy ilyen kutatást, egy kis ilyen homemade igaz, de meglátjuk, hogy ez ránk éppen mennyire igaz.
0: Arról beszéltünk, hogy az öltözködésünk az kihathat a hangulatunkra, illetve mások is másképp láthatnak minket bizonyos ruhadarabokban. Hamarosan a színes hírek következnek a pszichológiai kutatások világából, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora. Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Most elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol a színes pszichológiai információk fognak következni kutatások világából.
1: A mediterrán diéta lassíthatja agyunk öregedését. Habár számos diétás irányzat napvilágot látott az elmúlt években, mégis keveset tudunk ezek agyi funkcióra gyakorolt hatásáról. Dr. Alan Kaplan és munkatársai ezt vizsgálták az izraeli Ben Gurion Egyetemen, amikor 18 hónapon át emeri vizsgálatokkal követtek 284 egészséges, mediterrán és zöld mediterrán étrendet folytató szemét. Az egészséges irányzat a kiegyensúlyozott tápanyagbevitelre utal, míg a zöld mediterrán diétát polifenolban gazdag növényi komponensekkel dúsították, például 3-4 csésze zöldtea, mankai turmix, és emellett a vörös és feldolgozott húsok fogyasztását minimalizálták. Mindkét típusú mediterrán étrend követése mellett lassult a szürke állomány korral fokozódó zsugorodása a hagyományos étrendhez képest. A zöld mediterrán diéta mellett tapasztaltak egy eredeti térfogattól való legkisebb eltérést is.
2: Írja a Mindennapi Pszichológia magazin.
0: Nyugdíj után is feladat vezérelten. Korábbi kutatásokból ismert tény, hogy a nyugdíjba vonulás elindíthat minket a lejtőn az agyi leépülés szempontjából. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által közzétett kutatás a hanyatlás mögötti befolyásoló tényezőket kereste, amelyekről eddig keveset tudtunk. A Midlife in the United States névre hallgató nagyszabású vizsgálatban az idősödés és az egészség kapcsolatát járták körül a kutatók. A vizsgálathoz 732 fő adatait használták fel a több ezer fős mintából, valamint telefonos tesztet is végeztek, összehasonlítva a nyugdíjba vonulást választók és a tovább dolgozók mentális állapotát, például memória, érvelés, feldolgozási sebesség, célkitűzések témában. A Psychology and Aging labban részletesen beszámoltak arról, hogy eredmények szerint nem önmagában a nyugdíj, hanem a kihívásnak számító feladatoktól és céloktól elszakadás jelent kockázatot az egészségre. Ez a veszély is leginkább a nőkre leselkedik. A csökkent ambíciók, a lemondás a célokról és stimuláló elfoglaltságokról kevesebb ingert okoz az agy számára, és ez fokozza a leépülés kockázatát. Nyugdíj után az egyéni kezdeményező készség és motiváció előtérbe kerül. Azaz, hogy valaki fenntartja ezeket a tényezőket az életében, például olvasás vagy szójátékok révén, vagy a nagyobb kényelmet választja. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Az érdekes pszichológiai kutatási információk után ismét zene fog következni itt a Pszichoaktívban.

0: Balaton legjobb slágerei.
1: Balaton Rádió. Minden nappal a legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél.

0: egy kaland voltam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez volt a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Az elmúlt órákban különböző pszichológiai témákat jártunk körbe. A műsorvezetők Ivánkovics Kristóf, Szabó Laura és jó magam Szabó Ferenc nevében búcsúzom most tőletek.
3: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
4: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-nai.hu
4: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Sok az adózási mulasztás. Szabó Bence lett Pósvai Gábor kabinetfőnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat tett a volt rendészeti vezető, aki elhagyhatta a letartóztatást. Az Economics cikkéből kiderült, hogy a gyanúsított jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, vagyis saját óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását, ugyanakkor 4 egykori áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. A nyomozás középpontjában kezdetben Juhász Péter Pál volt igazgató állt, akit emberkereskedelemmel, kényszermunkával és később szexuális jellegű bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak. Letartóztatása után a megbízott igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamera felvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Szabó Bence július 7-i hatállyal ezredesi rendfokozatot kapott, és egyidejűleg Pósvai Gábor belügyminiszter kabinet főnökévé nevezték ki, értesült a HVG. Szabó leszerelését követően júniusban tért vissza a hivatásos állományba. A visszaszerelése után őrnagyi rendfokozatban főreferensi beosztásban csatlakozott az országos rendőrfőkapitánysághoz. A belügyminisztérium azzal indokolta Szabó gyors előléptetését, hogy új kabinet főnöki megbízatása olyan helyzeteket teremthet, amelyekben magasabb rendfokozatú munkatárs utasítására lehet szükség. Lengyeltótiban a Balaton közelében másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, miután a vízhálózatot a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érte. A helyieket arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A döntés hátterében az áll, hogy a településen hirtelen és indokolatlanul megugrott a vízfogyasztás. A Dunántúli regionális vízmű szakemberei jelenleg is vizsgálják a hálózatot, és nem zárják ki, hogy egy rejtett föld alatti csőtörés okozza jelentős vízveszteséget. Emellett a térségben zajló többnapos fesztivál is jelentősen növelheti a vízigényt.
3: Időjárás.
6: A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
3: indul Európa leghosszabb zenei válogatása.
7: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

Sziasztok, én Szabó Ferenc vagyok, ma ismét velem találkozhattok a maratoni balatoni zenefolyam 5 órás zenei válogatásában itt a 88.7-es frekvencián. Érdemes lesz velünk tartani, mert a legfrissebb balatoni slágerek mellett helyi információkkal, tudományos és zenei hírekkel megyünk majd tovább. De most jön a Balaton egyik legnagyobb slágere itt a 88.7-en.

Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reisel sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az Egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel. A továbbiakban ismételten a zenék kapnak nagyobb teret itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes napsütötte napot kívánok mindenkinek, na meg természetesen azt, hogy a lehető legjobban érezzétek magatokat. Egy olyan témával megyünk most tovább, amely pszichológia is, meg egy kicsit öltözködés is. Azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatással van ránk az öltözködésünk. Számtalan modern kutatás támasztja alá, hogy amit viselünk, nem csak arra van befolyással, mások hogyan látnak bennünket, milyen első benyomást formálnak rólunk, hanem arra is, ahogy érezzük magunkat és ahogy gondolkodunk. Az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik a divat, öltözködés pszichológiájának megértésével. A témát megközelíthetjük az észlelés felől, de az érzelmek és gondolkodás felől is. Napjainkra már régen túlléptünk azon az időszakon, amikor a ruhák csupán praktikus célokat szolgáltak. Már a társadalmi és evolúciós szempontok vezérlik, mit, mikor és hogyan viselünk. Az amerikai Northwestern University kutatásában azzal kísérleteztek, hogy a résztvevőkre az orvosokéhoz hasonló fehér köppenyt adtak. Akik ilyen ruhában voltak, gyorsabban és kevesebb hibával hoztak döntéseket, azonban ez nem volt érvényes akkor, ha azt mondták nekik, a fehér köppeny egy festői. Egy másik kutatásban azt figyelték meg, hogy azok a nők, akiknek fürdőruhában kellett matematikai feladványokat megoldaniuk, lényegesen rosszabbul teljesítettek, mint azok, akik melegítőt viseltek. Karen Pine, az angol Hertfordshire-i egyetem professzora kutatásában Superman emblémával ellátott pólóba öltöztette vizsgálata résztvevőit, és azt találta, hogy így felsőbbrendűnek és fizikailag erősebbnek tartották magukat a többi egyszerű pólóba öltözött diákhoz képest. Szintén ő volt az, aki kimutatta, hogy a nők kétszer olyan gyakran vesznek fel farmert, amikor lehangoltak, mint amikor boldognak érzik magukat. Boldogság esetén nagyobb eséllyel választják ugyanis a kedvenc ruhájukat. Az evolúciós pszichológiai kutatások szerint a nők kihívóbban öltözködnek a menstruációs ciklus ovulációs szakaszában. Ezt az eredményt az indokolja, hogy ilyenkor a legnagyobb a teherbeesés esélye, ezért tudattalanul is igyekeznek a nők az öltözködésükkel növelni esélyeiket. Roberts és munkatársai a színek hatását vizsgálták, és találtak egyet, ami kiemelkedett a többi közül, ez pedig a piros szín volt. A férfiak sokkal vonzóbbnak ítélték meg azokat a nőket, akik pirosat viseltek, de ez nem érvényesült a nők egymás iránti megítélésében. Pont ide tartozik egy másik kutatás is. Itt azt mutatták ki, hogy azok a pincérnők, akik piros színű felsőben szolgálnak fel, több borravalót kapnak, mint akik bármilyen más színben. Munkahelyi környezetben kompetensebbnek ítélik meg azokat a nőket, akik visszafogottabban öltözködnek, mint akik kihívóan, illetve egy állásinterjúnál nagyobb eséllyel választják azt a női jelöltet, aki kicsit maszkulinabb ruhákban van, mint aki nagyon hangsúlyozza a nőiességét. Ezt már Karen Pine állapította meg Mind What You Wear című könyvében. Ugyanebben a könyvben megemlíti azt a kutatási eredményt is, hogy az emberek megbízhatóbbnak találják és szívesebben adnak kölcsönpénzt annak, aki hozzájuk hasonlóan öltözködik. Sőt, aki a munkahelyén a főnökhöz hasonló ruhákat visel, hamarabb kaphat előléptetést és komolyabb feladatokat bíznak rá. Írja a mindset.co.hu weboldal. A ruhapszichológia után azt gondolom, most már csak az alkalmazáson van a hangsúly, úgyhogy aki kedvet kapott ezen kutatási eredmények alapján, nyugodtan bevetheti őket munkahelyen vagy akár szabadidejében. Mi most pedig más jellegű bevetésre indulunk, jöjjenek a slágerek!

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolok.

0: is tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Sok az adózási mulasztás. Szabó Bence lett Pósvai Gábor kabinetfőnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat tett a volt rendészeti vezető, aki elhagyhatta a letartóztatást. Az Economics cikkéből kiderült, hogy a gyanúsított jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, vagyis saját óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását, ugyanakkor 4 egykori áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. A nyomozás középpontjában kezdetben Juhász Péter Pál volt igazgató állt, akit emberkereskedelemmel, kényszermunkával és később szexuális jellegű bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak. Letartóztatása után a megbízott igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamera felvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Szabó Bence július 7-i hatállyal ezredesi rendfokozatot kapott, és egyidejűleg Pósvai Gábor belügyminiszter kabinetfőnökévé nevezték ki, értesült a HVG. Szabó leszerelését követően júniusban tért vissza a hivatásos állományba. A visszaszerelése után őrnagyi rendfokozatban főreferensi beosztásban csatlakozott az országos rendőrfőkapitánysághoz. A belügyminisztérium azzal indokolta Szabó gyors előléptetését, hogy új kabinetfőnöki megbízatása olyan helyzeteket teremthet, amelyek magasabb rendfokozatú munkatárs utasítására lehet szükség. Lengyeltótiban a Balaton közelében másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, miután a vízhálózatot a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érte. A helyieket arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A döntés hátterében az áll, hogy a településen hirtelen és indokolatlanul megugrott a vízfogyasztás. A Dunántúli regionális vízmű szakemberei jelenleg is vizsgálják a hálózatot, és nem zárják ki, hogy egy rejtett föld alatti csőtörés okozza jelentős vízveszteséget. Emellett a térségben zajló többnapos fesztivál is jelentősen növelheti a vízigényt.
1: Időjárás.
2: A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Megint egy nagyszerű zenei slágert hallhattunk itt a maratoni balatoni zenefolyamban. Mindannyian ismerhetünk olyan embereket, akik egy bizonyos téma kapcsán tévedhetetlennek hiszik magukat. Álláspontjukat a legjobbnak, sőt, talán az egyetlen igaz véleménynek gondolják. Ezek az emberek többnyire úgy vélik, hogy az adott témában ők a legjobban informáltak, de vajon tényleg így van? Az a legjártasabb egy kérdésben, akitől a sziklaszilárd és megkérdőjelezhetetlen állítások származnak? Ezt vizsgálta meg Michael Hall és Caitlin Ramey, eredményeket pedig közzé is tették a Journal of Experimental Social Psychology nevű folyóiratban. A kutatók különbséget tettek az szerint, hogy valaki az álláspontját mások felett állónak érzi, vagy csupán csak helyesnek. Előbbi magában foglalja azt a meggyőződést, hogy a véleményünk jobb, mint másoké. Ennek a szélsőséges megnyilvánulása az, amikor azt gondoljuk, hogy miénk az egyetlen létező és elfogadható álláspont. A kutatók igyekeztek olyan embereket bevonni a vizsgálatba, akik különféle, jellemzően megosztó és vitatott politikai kérdések kapcsán úgy nyilatkoznak, hogy a véleményük megkérdőjelezhetetlen és más vélemények felett álló. Ezt követően tesztelték, hogy valójában mennyire is tájékozottak az adott témában. Az eredmények tanúsága szerint ezeknek az embereknek a valóság észlelése nem volt túl közeli kapcsolatban a valósággal. Jelentős szakadék tátongott a vélt és a tényleges tudásuk között, vagyis túlbecsülték a tájékozottságukat. Ezzel szemben azok, akikre ez a fajta beállítódás kevésbé volt jellemző, hajlamosabbak voltak alábecsülni a témával kapcsolatos tudásukat. Úgy tűnt továbbá, hogy a tévedhetetlenség illúziója önfenntartásra törekszik. Az önmagát tévedhetetlennek gondoló ember aszerint szelektálja a környezete felől jövő információkat, hogy melyek azok, amik megerősítik az álláspontjában, ezeket beengedi a szűrőjén, azokat pedig negligálja, melyek alapján újra kellene értékelnie addigi véleményét. Ez azért egy szerencsétlen felállás, mert ezáltal pont annak a lehetőségétől esik el, hogy tájékozottabb legyen az adott témában. Örömteli ugyanakkor, hogy nem bizonyultak reménytelennek ezek az emberek abban az értelemben, hogy nyitottak voltak a kritikus feedbackre. Ha a kutatók visszajelezték nekik, hogy bár a sziklaszilárd véleményük ellenére alacsony pontszámokat értek el a témában, birtokolt tudás tekintetében, és hogy ez a tendencia elmondható általában arról a csoportról, akik tévedhetetlennek hiszik magukat, akkor ezek az egyének befogadóbbá váltak addig negligált információ forrásokra is. Tehát összességében véve a kutatás nem hozott megdöbbentő eredményeket, már régóta ismert jelenség, hogy a képzettebb emberek hajlamosak alábecsülni tudásukat. Még azok, akik kevesebb jártassággal rendelkeznek, túlbecsülik azt, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Ezek után csak annyit mondhatok, hogy laikus, zenei, érdeklődőként remélhetőleg egy jó slágert fogok nektek játszani.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Szép napot kívánok mindenkinek! Ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik Ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van, vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentő mellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz, ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja.
A délén akár a Mólószár végénél is csak mellmagasságig ér. Viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk. És mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont. Mi pedig igazi 21. századi balatoni dalokkal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. Az infokommunikációs eszközök mindennapos használata, oktatásban való rohamos elterjedése feladja a leckét a 21. század emberének. A közösségi média hatása a gyermekek és főként a serdülők érzelmi fejlődésére nem elhanyagolható. Fontos valóban foglalkozni azokkal a bizonyos nagy kérdésekkel. Manapság szinte bárhol, bármikor elérhető szociális média jelentős befolyással van mindenki életére. Temérdek kutató foglalkozik a jelenséggel, különböző aspektusokból, más-más hatásmechanizmust vizsgálva, feltárva ezzel olyan veszélyforrásokat, melyek a tudatos világháló használattal könnyedén elkerülhetőek lennének. Egy 2016-os a Glasgow-i Egyetemen folytatott kutatás szerint a 11 és 17 év közötti korosztálynak több mint 90%-a folyamatosan használja a közösségi média bizonyos csatornáit. A felmérés alátámasztotta azt a korábban is vizsgált teóriát, hogy a késő esti fokozott aktivitás a szociális hálón rosszabb alvás minőséggel párosul. A tudat, hogy ezekben az offline órákban lemaradunk valamilyen lényeges információról, frusztrációt kelt, ami megnehezíti a testünk és agyunk számára elengedhetetlen, relaxált állapot elérését. Azok a sertőlők, akik emocionálisan jobban függnek a szociális hálótól, gyakrabban küzdenek szorongással és depresszióval is. Az ezekbe a platformokba befektetett energia a társadalom folyamatos negatív vagy pozitív visszacsatolása jelentősen befolyásolja az önértékelést. Nem meglepő, hogy a kutatók jóval alacsonyabb önbecsülési szintet mértek fel a közösségi médiától érzelmileg erősen függő fiataloknál. A kutatások bebizonyították azokat a rizikófaktorokat, negatív hatásokat, amelyek kialakulásában döntő szerepet játszhat a helytelen közösségi média használat. Az ártalmaknak érzelmi fejlődésre gyakorolt hatása azonban oda-vissza elve működik. Nem lehet pontosan megmondani, hogy a tyúk vagy a tojás volt-e hamarabb. A tiltás helyett érdemes más megoldási lehetőségekkel élni, melyeknek fókuszában nem az idő áll. Gondoljunk csak bele a saját szemszögünkből. 30 perc céltalan timeline görgetés nem egyezik meg 30 perc idegen nyelvű cikk olvasásával, ahogyan nem hasonlítható például fél óra zenehallgatáshoz sem. A gyermekek, serdülők egyaránt rengeteg hasznot szerezhetnek a 21. század vívmányaiból, amelyektől nem szabad megvonni őket. A teljes eltiltásnak legalább olyan súlyos következményei lehetnek, mint a korlátlan, felügyelet nélküli használatnak. Ezek a kütyük, akár tetszik, akár nem, ma már az életünk részét képezik. A mennyiségre fókuszáló korlátok helyett próbáljuk meg okosan használni őket, prezentálva ezt a fiatalabb generációnak is.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy ember, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a AMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRÜ felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokkád az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn.
1: Időjárás.
2: A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. Kellemes rádiózást kívánok nektek. A következő pillanatokban a munkaerőpiacra fogunk kalauzolni egy kicsit benneteket, ahol a kiégésről, azaz angolul a burnoutról fogok pár szót ejteni. Ez egy sokat kutatott és egyre népszerűbb téma. A munkahelyen az erőforrások azok, amelyek segíthetik a munkavállalót abban, hogy a munkahelyi elvárásoknak eleget tegyen, illetve a személyes fejlődését előmozdítsák. Tehát, hogyha a munkavállaló érzi a cégen belüli személyes fejlődés lehetőségét, rendelkezésére állnak a problémák megoldásához szükséges eszközök, és ezeket fel is tudja használni, általában egy erős munkahely iránti elköteleződés mutatkozik meg. De hogy egy kicsit segítsünk nektek a mindennapi életben, főleg a vezetőkhöz szólok a most következő percekben, pár támpontot nyújtanék, amely abban tud segíteni, hogy elősegítsük a beosztottjaink egészséges mentális állapotát, és fenntartsuk ezt. Ilyen például, hogy engedjünk teret a munkavállalóinknak a személyes fejlődésre, amelyet saját érdeklődésüknek megfelelően választhatnak ki. Sok cég félelme, hogy a munkavállalókba fektetett energia elvész, mert az illető a tudás megszerzése után más helyen kamatoztatja azt. Az eredmények azonban azt mutatják, hogyha a mérleg serpenyői legalább kiegyenlítik egymást, és a személyes fejlődés lehetőséget adott, akkor ez sokkal inkább az aktuális munkahely iránti elköteleződést segíti. Vezetőként nem könnyű a felelősségvállalás mellett a beosztottaknak adott visszajelzésre is odafigyelni, de érdemes. Nagyon fontos, hogy ne csak a munka eredményére, hanem annak folyamatára is reflektáljunk, mert így, ha bár az eredmény nem is tökéletes, a befektetett energia elismerésével tovább motiválhatjuk a munkavállalót, hogy jól hajtsa végre a javításokat. A visszajelzésnél fontos, hogy az hiteles legyen, ismerjük el azokat a pontokat, amelyekkel elégedettek vagyunk, de emeljük ki a változtatásra szoruló elemeket is. Ezeket egyértelműen fogalmazzuk meg, és kérjünk visszacsatolást arról, hogy a munkavállaló valóban úgy értelmezte a neki címzett üzenetet, ahogy mi azt gondoltuk. Egy másik ilyen javaslat, hogy a jutalmazás általánosságban kimondhatjuk erősíti a kívánt viselkedést. Ne felejtsük el azonban, hogy nem csak a pénz bír jutalmazó erővel. A csoport vagy szervezet előtti elismerés, vagy a presztízs növekedésként értelmezhető munkakör kibővítés szintén jutalmazó jellegű. Azokban a munkakörökben, ahol lehet munkafeletti kontrollról beszélni, érdemes megnézni, hogy a dolgozó jól éle ezzel a lehetőséggel. Az időmenedzsment és a priorizálás nem feltétlenül mindenkinek az erőssége. Adjunk lehetőséget az ebben való fejlődésben. És utolsó javaslatként, a felettestől jövő támogatás nagyon fontos a beosztottak munkahelyi jólétében. Vezetőként nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, ha sikerül értő figyelemmel fordulnunk feléjük, ha problémával küzdenek. A tőlünk jövő hivatalos és nem hivatalos visszajelzések egyaránt hatnak arra, hogy milyen alkalmazottnak tartják magukat, ezért a kötetlenebb helyzetekben is gondoljuk végig, hogyan reflektálunk a munkájukra és a személyükre. Továbbá az erőfeszítésre és kitartásra irányuló dicséretek jó hatással vannak a teljesítményre, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Most már csak alkalmaznunk kellene ezeket a jó kis elveket. Azt gondolom, hogy az élet ad rá lehetőséget, hogy gyakoroljunk. Most pedig tartsunk a zenék irányába.

Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchenyi Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi kör alakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a Keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légiközlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marosi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb, de... Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Vissza is jöttem a ritmusos zenei slágerek után, és az utóbbi évtizedekben a modern tudományok vizsgálatával kapcsolatban a fejlődés lélektan területéről hozok most nektek egy kis érdekességet. Rengeteg új információ van ezen a területen. Bár ugye hosszú éveken át uralkodó nézet volt, miszerint a csecsemő tehetetlen és a környezetének kiszolgáltatott passzív lény, ez mostanra már kimondhatjuk bátran, hogy hivatalosan is megdőlt. Nézzük meg, hogy a legmodernebb kutatások mit gondolnak a legkisebbek viselkedéséről. A látási észlelés területén végzett kutatások azt mutatják, hogy az újszülött először 20 cm-es távolságon belül lát élesen. Majd az első hónap végére már a különböző távolságra lévő tárgyakra is jól tud fókuszálni. A természet csodái közé tartozik, hogy a szoptató édesanyák ösztönösen úgy tartják gyermeküket, hogy az arcuk körülbelül pont 20 cm-re legyen kisbabájuk arcától. Az újszülöttek az első pillanattól kezdve meg tudják különböztetni a színeket és a különböző mintákat egymástól. Hosszú éveken keresztül az a téves felfogás uralkodott a csecsemőkről, hogy születésükkor semmit sem hallanak. Ma már tudjuk, hogy valójában már méhen belül is észlelik a magzatok a hangokat, és születésükkor pedig előnyben részesítik a már jól ismert anyai hangot. Az újszülött képes különböző szagok és ízek megkülönböztetésére már az első napokban is. Az édes ízt már születésünktől kezdve előnyben részesítjük a savanykás ízekkel szemben. Az újszülött képes megkülönböztetni édesanyja tejének illatát egy másik anya tejének illatától, valamint 5 és 6 napos korára a már az ízek tekintetében is az édesanyja tejét preferálja. A modern csecsemőkutatások egyik hatalmas felismerése, hogy születésünktől fogva rendelkezünk alapérzelmekkel, vagyis a félelem, az érdeklődés, a csodálkozás, a harag, az undor, az öröm és a szomorúság átélésére genetikailag meghatározottan képesek vagyunk. A modern fejlődés pszichológia pedig a kutatási eredményekre alapozva szembe is ment a klasszikus pszichoanalízissel. Már nem az ösztönöket gondoljuk az emberi viselkedés fő mozgató rugóinak, hanem ezeket az alapérzelmeket. Nagy tudományos hozadéka volt a kutatásoknak az érzelmi kötődési kapcsolat szisztematikus leírása is. Régebben tévesen úgy gondolták, hogy a kötődési kapcsolat biológiai rokonság alapján jön létre, és szüleinkhez való kötődésünk már a szülőszobán is megfigyelhető. Valójában viszont a kötődés az első életévben fokozatosan alakul ki, a mindennapi kommunikációs és interakciós tapasztalatok által. Az interakciók mennyisége és minősége pedig valójában sokkal jobban bejósolja a kötődési kapcsolat megjelenését, mint a biológiai rokonság. Az érzelmileg biztonságos kötődés pedig az egyik legfontosabb alapfeltétele a későbbi egészséges lelki fejlődésnek, írja a mindsetpszichologia.hu weboldal. Egy fiatalos zeneszámmal fogom folytatni a Balaton Rádió adását.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy ember, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a KMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRÜ felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokkád az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn.
1: Időjárás.
2: A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Az átalakító vezetésről fogok beszélni a következő percekben. A vezető sokak számára példakép, sokak számára pedig a mindennapi gyomorgörcs forrása. Valljuk be egy csoportnak, legyen az kis létszámú vagy ezreket számláló, legyen hivatalos vagy informális, kell, hogy valamiféle feje legyen. A szociális dominancia elmélete ezt a jelenséget evolúciós gyökerekre vezeti vissza. Egy hierarchiába szerveződött élőlénycsoport nagyobb eséllyel marad fenn, mint az, amelyikben fejetlenség uralkodik. Egyértelműbb a javak elosztása, világos, hogy kit kell figyelni és követni veszély esetén. Egy szóval valamilyen rendszer van a viselkedésben. Ahány vezető, annyiféle módszer, eszköztár és személyiség létezik. Vannak, akik nagy nyerességgel dolgoznak, sikeresek és remekül irányítanak. Vannak, akiket a szakértelmük tett nagyjá, a többi jött magától, és olyan is van, akit egy közösség választott ki önmaga élére. Természetesen az, hogy a gazdaságtudományok, a szervezetpszichológia vagy a vezetéstudomány elméletekben gondolkodnak arról, hogy milyen a jó vezető, vagy milyen típusú vezetők léteznek egyáltalán, a legtöbb esetben messze állnak a valós helyzettől. A húsvérfőnökök általában nem hoznak egy leírt típust feketén-fehéren. Az ilyen elméletek nem is azért születnek, hogy örökérvényű kinyilatkozásként álljanak a vezetők előtt, vagy hogy pontról pontra követhessék a leírtakat. Ugyanakkor az elméletek és a gyakorlat folyamatosan formálják egymást, reflektálnak egymásra, így könnyebb megérteni a körülöttünk zajló eseményeket és meglátni a tendenciákat. A sikeres vezetéshez nem elég a tárgyi tudás, a lexikális ismeret és a szakértelem. Ahhoz, hogy valaki jól működjön egy szervezet vagy csoport élén, szükség van bizonyos személyiségvonásokra és készségekre is. A külföldi szakirodalomban egyre inkább elvált egymástól a menedzser és a líder kifejezés. Bár szívesen fordítjuk mindkettőt vezetőként, a kettő közt azért különbség van. Míg a menedzser irányítja a folyamatokat a hierarchia tetejéről, a líder jó példával jár elől, terelgeti, vezeti a többiek munkáját és a visszajelzésekből is dolgozik. Így idővel a modern vezetés elméletekben nem önmagában a vezető személyt boncolgatták, hanem középpontba került a beosztottakkal való kapcsolata. A főbb vizsgálati témák közé került, hogy hogyan motiválja beosztottjait egy vezető, hogyan delegálja a feladatokat, vagy milyen a szervezetben az információ áramlás. Távolságtartó, szakértő döntéshozó helyett az ideális vezető képe egy közvetlen, életerőtől duzzadó, emberi alak lett, akinek mindig van egy biztató szava beosztottjaihoz. Aztán van egy másik típusú vezetés, ez a transformációs vagy átalakító vezetés. Ez egy manapság igen népszerű elméleti keret. Ez azt mondja, hogy az egyik legnépszerűbb vezetési modellként alkalmazható, elsősorban a vezető karizmatikus személyiségéből és olyan készségekből fakad, amelyek fejleszthetőek. Az átalakítást mégsem úgy kell érteni, hogy az egyszál vezető a cég élén minden ott dolgozó világnézetét meg tudja változtatni. Az átalakulást egyszerre kell érteni a beosztottakra és vezetőre. A transformációs vezetés során a dolgozók egyre inkább magukénak érzik a szervezet céljait, lelki ismeretesebben dolgoznak és innovatívabbak, hiszen jól ismerik a vállalati értékeket és szívesen is tesznek érte. Valamennyire a vezetőnek is át kell alakulni. Fejlődnie kell és alkalmazkodnia a változásokhoz, egyként lüktetnie a szervezettel, együtt éreznie a dolgozókkal. Ez egyértelműen jól hangzik, de sötét oldala is van ennek a vezetési stílusnak. A vezetőket jobban fenyegeti az érzelmi kimerülés és a kiégés veszélye. A középvezetők kilépési szándéka is megnövekszik, és ezek a hátrányok bizony mérvadóak lehetnek az átalakító vezetés hatalmas előnyeivel szemben is. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Azok után, hogy megnéztük, hogy a modern vezetési elméletek mi alapján determinálják a jó vezetőnek a képességeit, skilljeit, ezek után nincs más hátra, mint hogy ismét a zenei válogatásból játszunk le egy újabb darabot.

Ez a Balaton Rádió, kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Komoly korlátozásra készülnek a Balatonon, írja az infostart.hu. Jönnek a részletek. Az önkormányzatok ugyanis beleszólási lehetőséget kérnek, hogy mit lehet megépíteni a Balaton környékén. Indoklásuk szerint több a Tómederben épített vízi létesítmény jelentősen torzítja a településképet, a látványvédelmet és a települések arculatát. A Balatoni Fejlesztési Tanács azt kéri a jogalkotóktól, hogy a Balatonparti települések önkormányzatainak lehessen beleszólása azoknak a létesítményeknek, épületeknek a megépítésébe vagy elhelyezésébe, melyeket a közigazgatási területük Tómederbe eső részén terveznek. A Balatoni Fejlesztési Tanács térségi kezdeményezésre tűzte napirendre a témát, és legutóbbi ülésén felhatalmazta a tanács két elnökét, hogy kérésükkel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a Belügyminisztériummal, az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal. A Balatoni Fejlesztési Tanács a jogszabályi feltételek kidolgozását kezdeményezi a cél érdekében. A jelenlegi joggyakorlat alapján az önkormányzatok az építésügyi engedélyezési eljárás előtt adhatnak településképi véleményt az építésügyi hatósági engedélykérelemhez, de ez a hatály nem terjed ki a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízi munkával kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra. Ez azt jelenti, hogy a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra jelenleg nem terjeszthető ki az önkormányzatok településképi véleményezési hatásköre. A Balaton kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület, illetve része az Európai Unió által létrehozott összefüggő európai ökológiai hálózatnak, a Natura 2000-nek, így egyáltalán nem mindegy, milyen beruházásokat indítanak a közvetlen környezetében. A vízparttal rendelkező települések közigazgatási határai szárazföldön és a vízfelszínen is rögzítve vannak. A Balatoni Fejlesztési Tanács leginkább azért fordult a jogalkotókhoz, mert a Balatonparton vagy a Tómederben épített vízi létesítmények nagy mértékben befolyásolják, torzítják a településképet, a partról nyíló látványvédelmet vagy a települési arculatot. Ezért a tanács szerint az önkormányzatokat is megilleti a véleményformálás, valamint az észrevétel tételek lehetősége. Most pedig egy újabb sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam. Benne pedig most a barátságról lesz szó. Barátok azok az emberek, akiket családunkkal ellentétben megválasztatunk magunknak. A kapcsolat éppen ezért önkéntességen alapul, és informális keretek között zajlik. Felnőttként szabadidőnket, életünk meghatározó boldog vagy éppen nehéz pillanatait osztjuk meg velük. Sok barátság gyermekkorban szövődik, hiszen elsődlegesen ez az az életszakasz, amikor a legfontosabb funkciót tölti be, elősegíti a játékon keresztüli tanulást és ismeretelsajátítást. A létezés során különböző bio, pszichó, szociális fejlődési szakaszokon megyünk keresztül, ilyen például a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba való átmenet. Ezeket normatív krízisnek is szoktuk nevezni, természetükből eredően, hiszen az élet legtöbb területén jelentős változást hoznak. Ezzel szemben a paranormatív krízis nem fejlődésből, hanem értelembe következő esemény hatására keletkezik, mint amilyen a baleset vagy a válás. A barátságok alakulásánál is elmondható, hogy a legtöbb normatív krízis során vagy megszűnnek, vagy adaptálódnak az új helyzethez. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a gyermekkori társas kapcsolatok sokszor csak kedves emléknek maradnak meg. A felnőtté válás során megjelennek a munkavállalással és a családalapítással kapcsolatos nehézségek, amelyek rengeteg energiát és időt igényelnek. A fókusz áttevődik a szerelmi partnerre vagy az új családra, hiszen ennek az életszakasznak már nem a társas kontaktusok építése, hanem a reprodukció a fő feladata. Mégis vannak olyan barátságok, amelyek mind a normatív, mind a paranormatív kríziseket túlélik, és egy életen át kísérnek bennünket. De mi ezeknek a titkuk? A hosszú távon fenntartott kapcsolatok egyik közös jellemzője, hogy igénylik a folyamatos energiabefektetést mindkét fél részéről. És ez sok esetben egy nehezen kivitelezhető feltétel. Előfordul, hogy egyszer az egyik, másszor a másik fél ad bele többet, annak érdekében, hogy a kontaktus ne sérüljön. Az igazi barátság két pszichológiai dimenziója, a reciprocitás és az érzelmi közelség. A tartós kötelék szempontjából tehát mindegy, hogy társunk több ezer kilométerrel lakik, vagy a szomszédban. A lényeg a viszonzás és hogy beszélgessünk. A leghétköznapig dolgoktól kezdve a mély, személyünket érintő komoly témákig egyaránt. A kutatásokból tudjuk, hogy minél több kommunikációs csatornát használunk egy barátságban, annál inkább nő a kapcsolati közelség mértéke. Az interneten küldött vicces mémek, videók is ezt a célt szolgálják. Az igazi barátot még könnyen fel lehet ismerni onnan, hogy ott van a bajban. A már említett paranormatív krízisek során kiemelkedő szerepe van a társas támogatásnak. Egy nehéz életesemény olyan szempontból is fordulópont lehet a barátságokat tekintve, amelyen, ha átsegítjük egymást, megerősödik a kapcsolat. Több vizsgálatban tanulmányozták a személyiség és a barátság összefüggéseit. Általánosan elterjedt nézet, hogy a velünk több tulajdonságban osztozó embereket kedveljük meg elsőre. Ennek lélektani háttere abban rejlik, hogy magunkat alapvetően szeretjük jó embernek tartani. Ha összetalálkozunk egy hozzánk hasonló személlyel, feltételezzük, hogy ő is ugyanolyan szeretetre méltó, mint amilyenek mi vagyunk. Ez a hatás azonban nem befolyásolja, hogy hosszú távon tényleg kialakul-e tartós kapcsolat. Ha már barátság. Örök dilemma, hogy vajon létezik-e nő és férfi között őszinte barátság. A kérdés valójában nem az, hogy létezik-e, hanem az, hogy mikor. A vizsgálódásban segítségünkre lesz a nemi szerepek fogalma. Ez egy olyan konstruktum, amely tartalmazza mindazokat az elvárásokat és magatartásformákat, amelyek meghatározzák, hogy a legtöbb szociális helyzetben hogyan kell, vagy hogyan kellene viselkednünk. Magában foglalja a társadalom íratlan szabályait arról, hogy mi számít nőies, illetve férfias viselkedésnek egy adott helyzetben. Tanulmányok szerint a femininebb fiúknak és maszkulinabb lányoknak jellemzően több ellenkező nemű barátja van. Gyermek és kamaszkorban, valamint felnőttként is sikeresebben építenek ki baráti kapcsolataikat a másik nem tagjaival. A saját nemi szerepeikkel erősen azonosuló férfiak és nők számára ezért például nehezebb lehet egy ellenkező nemű mély barátság fenntartása. Hiszen abban a helyzetben pont nem a nemiség kihangsúlyozása az adekvát. Klisének tűnhet, mégis igaz, hogy barátaink boldogabbá, pozitívabbá tesznek bennünket és növelik életminőségünket. Éppen ezért óvjuk, ápoljuk ezeket a fontos kötelékeket, hogy fejlődjünk általuk és osztozzunk az élet meg annyi szép pillanatában.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy ember, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a KMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRU felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn.
1: Időjárás.
2: A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

a Balaton Rádióban. A most következő percekben 4 tív, tehát fogok a boldogságról megosztani, amitől úgy néz ki, hogy csak boldogtalanabbak leszünk. A mindsetpszichologia.hu weboldal információi alapján a modern társadalomban jelentős üzenet, hogy a boldogságra kell törekednünk, az a feladatunk, hogy boldogok legyünk. Ez jól is hangzana, csak épp ne lennének ott azok a negatív érzelmek és gondolatok, ugye? Csak ne szoronganánk annyit, ne rágódnánk a múlton, nem aggodalmaskodnánk a jövőn, ne lennének fájdalmas veszteségeink, hiányaink, és akkor boldogok lehetnénk. A modern boldogságkultusz több olyan tévedésre épül, amelyek miatt valójában kevésbé vagyunk boldogok. Az általános körülmények, életfeltételek javulása oda vezetett, hogy ma egy átlagember él úgy, mint a középkorban egy nemes ember vagy király. De boldogabbak lettünk-e? A statisztikák sajnos nem ezt mutatják. Az egyik olyan boldogság mitosz, hogy a boldogság az ember természetes állapota. Nos, a kultúránk azt üzeni, hogy alapvetően boldognak kellene lennünk. Ennek köszönhetően sokszor azt is gondoljuk, hogy mindenki más boldog, csak mi nem, ami persze még inkább csökkenti a boldogságunkat. Az alapvető tévedés ebben az, hogy a boldogság nem volt az evolúció célja, csak egy kellemes mellékterméke. Az emberi agy nem arra fejlődött ki, hogy boldogok legyünk, hanem hogy elhárítsa a veszélyeket és megoldja a problémákat. Ebben nagyon jó is, de közben számos negatív érzelmet és gondolatot is generál, hogy megóvjon minket. Az is természetes hát, hogy időnként félünk, izgulunk vagy szorongunk, ahogy mindenki más is. Másik ilyen boldogság mitosz, hogy ha nem vagyok boldog, akkor valami baj van velem. Hát, ha a boldogságot veszük normális állapotnak, akkor azt gondolhatjuk, a boldogtalansága nem normális. Tehát amikor elkerülhetetlenül az élet részeként szembesülünk nehézségekkel, például veszteségekkel vagy félelemmel, akkor nem elfogadással viszonyulunk a saját érzelmeinkhez és gondolatainkhoz, hanem mondjuk hibáztatjuk, kritizáljuk, gyengének nevezzük magunkat. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor egyáltalán nem az a normális reakció, hogy boldogok legyünk, és többet árt, mint használ ilyenkor is magunkra erőltetni a boldogság látszatát. A következő tévhit, boldogság tévhit, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, meg kell szabadulnunk a negatív érzéseinktől és gondolatainktól. A pozitív pszichológia leggyakrabban félreértelmezett üzenete, hogy iktassunk ki minden negatívumot az életünkből és koncentráljunk csak a pozitívra. Ezzel az egyik legnagyobb baj, hogy a fontos dolgok az életben mind pozitív, mind negatív érzelmeket hoznak magukkal. Nem tudunk úgy teljes életet élni, fejlődni, szeretni, megvalósítani a vágyainkat, hogy közben tartózkodni akarunk minden negatívumtól. Az utolsó, általam ismertetésre kerülő boldogság mítosz, hogy tudnunk kellene irányítani az érzéseinket és gondolatainkat. Gondolkodj pozitívan, szedd össze magad, csak akarni kell, ismerősek lehetnek mindenkinek az ilyen és az ehhez hasonló jó tanácsok. Az igazság az, hogy jóval kevésbé tudjuk irányítani, milyen érzelmeink és gondolataink jelennek meg, mint szeretnénk. Nyilván sok mindent megpróbáltunk már, hogy ezt megtegyük, de gondoljunk bele, működtek ezek a stratégiák hosszú távon? Meg tudtunk szabadulni a negatív gondolatainktól és érzéseinktől? Ideiglenesen el tudjuk ugyanérni, hogy jobban érezzük magunkat, ha akarjuk, de ahogy valószínűleg tapasztalhattuk, idővel a negatív gondolatok és érzések újra meg újra megjelennek az életünkben, pont azért, mert természetesek. Erre a tévhitre egyébként nagyon sok önsegítő könyv és praktika épül. Olyannyira népszerű, hogy azt a gondolatot is elülteti a fejünkben, hogy bennünk van a hiba, ha nem tudunk mindig pozitívak, boldogok lenni. Felszabadító azt felismerni, hogy a negatív érzelmeimtől és gondolatainktól nem kell megszabadulnunk ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Hogy nem kell mindig boldognak lennünk ahhoz, hogy összességében elégedettséget érezzünk az életünkben. Ha tehát a boldogságot keressük, tegyük fel magunknak a kérdést. Milyen ember szeretnék lenni? Milyen életet szeretnék élni? Mely értékek fontosak a számomra? Talán egy kicsivel jobban körbe tudtuk járni ezt a témát, így természetesebbé válhat az az élet, ahogy éppen élünk,
Most pedig irány a legjobb zenék birodalma itt a Balaton Rádióban.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Bőséges az ingatlan kínálata a Balaton körül. A Magyar Nemzet azt írja, jelentősen 30-50% mértékben nőtt az eladásra kínált ingatlanok száma a Balatonnál, a jelenség mögött pedig a kínálati piac és szezonális hatások is kimutathatók. Főként az 50 és 120 millió forint közötti házak szaporodtak meg a kínálatban. Jól látható a kínálatbővülés a Balaton ingatlan piacán. Megélénkült ugyanis az ingatlan piac. A számok is beszédesek. Az év elején átlagosan 8%-kal emelkedett az ingatlan hirdetések száma, míg a Balaton környékén 54%-os növekedést regisztráltak. Az időbeliség összhangban van azokkal a gazdasági folyamatokkal, amelyek az ingatlan piacra hatottak, illetve fordítva, a piac is visszajelezte a gazdaság aktuális állapotát. Alapterületek tekintetében nem figyelhető meg kiugró kínálatbővülés, ársáv tekintetében viszont igen, főként a 60 és 120 millió forint közötti árakon több az eladó ingatlan. A Balaton lakáspiacán az eddigi tapasztalatok alapján élénkül a kereslet és a kínálat bőséges, ezért az érdeklődők bőven tudnak választani a preferenciáiknak megfelelő ingatlanok közül. A Balaton ingatlan piaca szezonális, a márciustól szeptemberig tartó időszakban keresnek a legtöbben. Így itt majd ezután várható erőteljes élénkülés a keresleti oldalról is. A kereslet élénkülés előszerének tekinthető a kínálat bővülése. Mindehhez lendületet adott az évelején a Csók Plusz, valamint a jegybanki alapkamat és így a hitelkamatok csökkenése is. A balatoni nyaraló különösen 2021, illetve 22-ig sokak számára lehetett jó befektetés. Voltak, akik a pandémia idején a tó környékére költöztek. Azonban most többen lehetnek olyanok, akik hitelfelvétel helyett inkább a nyaralójuk értékesítéséből szeretnének forráshoz jutni. Az árból pedig aszerint hajlandóak engedni, mekkora a kereslet, vagy mennyire sürgős számukra az eladás. Olyan is lehet, aki olcsóbban ismét egy Balaton környéki házat keres majd, de olyan is, aki majd külföldön vásárol nyaralót. Ami az árképzést illeti, igaz az, hogy a tóparti településeken lévő ingatlanok a legdrágábbak átlagos négyzetméter árakra vetítve, ami a budapesti árszintnek felel meg, a közvetlen tóparti ingatlanokból pedig a déli parton található a több, mivel itt alacsonyabb az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Szintén a déli part esetén igaz, hogy a tótól nagyjából 15-20 perc autóútra található települések számítanak még magasabb árfekvésűnek és népszerűbbnek. Az északi part esetében pedig Veszprém közelsége, ami lakhatási, munkavállalási és ezáltal ingatlan árképző tényező lehet. A következőben zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni Zenefolyam nevű műsorunkban. Hogy már megszokhattátok, érdekes tudományos információkat is megosztunk veletek. A következőkben egy olyan tréningről lesz szó, vagyis hát inkább módszertanról, amiről már valószínűleg sokan hallhattatok. Ez az EFT, az érzelmekre fókuszáló terápia. Hát az érzelmi válaszkészség kulcsfontossága ugye a szerelemben, és ugye aki ezt a terápiát kitalálta, az nem más, mint Sue Johnson. Ő egy biztonságos, szeretetteljes és harmonikus párkapcsolat kialakítására törekszik, illetve ezt szeretné átadni ezt a módszertant elsajátítók számára. A módszertan kidolgozójának a fő megállapításai az, hogy amikor biztonságban érezzük magunkat és magabiztosan támaszkodunk a párunkra, akkor kérünk és nyújtunk leghatékonyabban támogatást. Továbbá, amikor biztonságosan kapcsolódunk a társunkhoz, könnyebben birkózunk meg az általa okozott sérelemmel, és kisebb a valószínűsége annak, hogy agresszívek vagy ellenségesek leszünk vele szemben, ha haragszunk rá. A szeretett személyhez való biztonságos kapcsolódás felszabadító érzés. Ilyen esetben saját magunkat is jobban el tudjuk fogadni. Minél jobban meg tudunk nyílni a társunk felé, annál önállóbbak és függetlenebbek lehetünk. A biztonságosan kapcsolódó felnőttek kíváncsibbak és nyitottabbak az új információkra. Akik érzik, hogy a partnerük elfogadja szükségleteiket, sokkal magabiztosabban oldanak meg egyedül problémákat, és nagyobb valószínűséggel érik el a saját céljaikat. Amikor gondokkal küzdünk, szükségünk van partnerünk érzelmi közelségére, és öntudatosabban mozgunk a világban, ha tudjuk, hogy partnerünk támogat minket. Könnyen tudunk kapcsolódni a párunkhoz, amikor biztonságban érezzük magunkat vele, de szorongóvá, dühössé és irányítóvá, vagy épp kitérővé, zárkózottá válhatunk vele szemben, amikor bizonytalanak vagyunk a kapcsolatunkban. Biztonságos párkapcsolatban tehát erősebbek és ellenállóbbak vagyunk. A világot felfedezni és tanulni is jobban tudunk, ha valakire számíthatunk, ahogyan ez a gyermeki lét alapszükséglete is. Óriási erőt ad az érzés, hogyha valaki támogat, szeret bennünket. Az EFT módszer szerint a párkapcsolati problémák oka a biztonságos érzelmi kötődés megszűnése, illetve a negatív interakciók mintázata, amelyek részben tükrözik, részben pedig állandósítják a fennálló problémát. Sue Johnson szerint a nagy konfliktusok és a súlyos párkapcsolati nehézségek középpontjában mindig az érzelmi eltávolodás áll. Nehéz megtanulni, hogyan kezeljük a fájdalom és az eltávolodás pillanatait. Könnyen napi rutinná tehetünk olyan megküzdési stílust, ami eltávolít minket a párunktól, mert elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk rá, ezen felül dühössé, vagy akár követelőzővé is válhatunk. Hogyan tudtál segíteni egy ilyen érzelmi fókuszú terápia? A módszer abban segít a pároknak, hogy újra közeledni tudjanak egymáshoz. Képesek legyenek tisztázni a kötődési igényeiket és félelmeiket a másik szeretetteljes és együttérző válaszreakciója mellett. A biztonságos kötődés élménye valójában annak megtapasztalása, hogy a másik elérhető, válaszkész és érzelmileg bevonódott, vagyis figyel rám, képes befogadni, megérteni, elfogadni az érzéseimet, és hajlandó számomra megnyugtatón válaszolni a kétségeimre, félelmeimre, míg azt nyújtani a fájdalmamra. Az érzelmi jelenlét létfontosságú. Ez az intenzív érzelmi élmény képes átalakítani a szerelmi kapcsolatokat azáltal, hogy segít a pár tagjai közti bizalom és intimitás helyreállításában, a távolság csökkentésével pedig egyenesen csökken a konfliktusok száma, és szeretetteljes, biztonságos kötelék formálódik. Ez a módszer egyfajta pszichoedukáció, melynek során a párok jobban megértik a szerelem természetét, illetve a kapcsolatot meghatározó kulcsfontosságú eseményeket, az általuk felvett szerepeket és a vitáik dinamikáját. Képesek lesznek arra, hogy jobban megértsék saját maguk és párjuk érzelmi reakcióit, szükségleteit, valamint arra, hogy felismerjék, tudatosítsák és irányításuk alá vonják a negatív interakcióikat, melyek a fájdalom mellett el is távolítják a feleket egymástól. Mindezek alkalmazásával lehetőséget teremtenek maguknak az őszinte érzelmi kommunikációra,
és ezáltal a biztonságos kötődés kialakítására, mely hosszú távon segíti őket abban, hogy közösen, sérelmek okozása nélkül oldják meg a felmerülő problémáikat. A módszer elsajátításával és rendszeres alkalmazásával nem mélyülnek el a viták, javul az önismeretük, megtanulják felismerni és megosztani az érzéseiket, valamint a szükségleteiket, ezáltal is mélyítve a kapcsolatot, az egymás iránti megértést és a közös érzelmi megtapasztalásokat. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Az érzelmekre fókuszáló terápiáról beszéltem az elmúlt percekben. Akit érdekel, az ezügyben akár egy könyvet is el tud olvasni, ha utána néz, megtalálja majd az interneten. A következőkben mi viszont ismét átadjuk a lehetőséget a legnagyobb világsztároknak, hogy egy kicsit daloljanak itt nekünk az éterben.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

a legendás almást. Kóstoltam sokat, de a tiéd az más. Minden nap hívnálak, hogyha tehetném, és az idő kerekét visszatekerném. Ígérem anyám, meg hódítom a világot, csak előbb hozok még a sírodra egy virágot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a Maratoni Balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, holnap is jövök 10 és 15 óra között, és természetesen igyekszem a munkához a legjobb zenéket, valamint a legtöbb érdekességet szolgáltatni. A maradék munkaidőhöz kitartást, az estéhez pedig jó pihenést kívánok nektek, további szép napot!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál.
0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Másfél-két éven belül új választási törvény lehet. Átalakítja kormányát Zelenszky. Súlyos gondok vannak az agráriumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az új alkotmány elfogadása és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után az egyik legelső prioritás lesz egy új választási törvény elfogadása, amire másfél-két éven belül sor kerülhet, mondta a 24.hu-nak Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A kormánypárt jogi vezetője arról is beszélt a lapnak, hogy egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton beszélt alapnak arról is, hogy szerinte nem fog alkotmányos válság kialakulni az alaptörvény 17. módosítása miatt. Szerinte a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik. Az Operettszínház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetésemelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operettszínház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítása védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszky pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszály, a zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generáció váltás is bizonytalanná vált, írja az agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt.
0: Időjárás.
4: Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te könnyen elviseled mások rigójáit?
2: Hát, hogyha nem, ha engem nem zavarnak.
1: Hát, úgy könnyű elviselni, persze. De hát a rigója az tulajdonképpen az már önmagában is egy idegesítő szokás, nem? Vagy gondolkodásmód, vagy ilyesmi a másik embernél. Kalapács József, előadó művész.
2: A zenész társadalomban rengeteg rigójás ember van. Rengeteg rigójás ember van. És vannak olyan rigolyák, amikkel már nem akarok foglalkozni, és akkor azt olyan szinten teszem adakta, hogy akkor azzal az emberrel kifejezetten megszakítok mindent. Van ilyen, konkrétan az idei évben is van olyan az egyik ilyen nagy koncertemen, mindenki kérdezi, hogy miért, most nem fogom mindenkinek egyenként elmagyarázni, hogy ki miért van és ki miért nem, és az én születésnapi bulim, azt hívom meg, akinek elviselem a rigolyáit, és azt nem hívom el, akinek nem viselem el a rigolyáit. Tehát, de egyébként nekem is van nyilván, nekem is vannak rossz rigolyáim.
1: Milyen nagy rigolya lehet az, ami odáig vezet, hogy tulajdonképpen egy embert, akit mindenki kérdezte, de hát őt miért nem hívod meg a rigolyája miatt?
2: És hát mi lehet az a nagy rigolya miatt,
1: mondjuk
2: igen,
1: most
2: igen.
1: Azt nem mondhatod el pont, mert akkor ki lehetne találni, hogy ki az az ember. De elviselhetetlenség, azt mondod,
2: igen,
1: de tényleg...
2: Igen, van ilyen, persze.
1: Ki egyébként mondasz egy máshonnan kiemelt rigolyát, ami egy akkora rigolya, hogy egyszerűen az nem igaz, hogy lehet ekkora egy rigolya.
2: Ami nagyon elviselhetetlen rigolyát, egy máshonnan
1: egy
2: kiemelt.
1: Máshonnan.
2: A legidegesítőbb rigolya az életemben és az elég sok embernek van, aki mindig mindenáron gondolatot akar cserélni.
1: Beszélgetni akar?
2: Igen, de nem...
1: Nincs mit mondania, de akkor is beszélgetni.
2: De mindenképp beszélgetni akar, igen. Ez a lényeg, hogy... És jön utánam, és próbálja 5 centiről az arcomba mondani, és engem egyébként is zart, tehát nem vagyok ez a kifejezett... De azért nem szeretem, hogy a túlságosan bele kalamolnak az aurámba.
1: Igen.
2: És ez így zavar, és nem veszi észre magát, hogy már próbálok hátat fordítani, meg minden, és akkor egy idő után már mondom, hogy na most fejezzük be a beszélgetést, nem érek rá, de még, és nem is akarok ráírni, és akkor elmegyek, és akkor megsértődnek meg minden, de nem tettek róla, inkább sértődjön meg, de legalább megértette, hogy zavar.
1: De egyébként te biztos meg is mondod te is, hogy most inkább szívesebben lennék csendben.
2: Hát az nagyon sokszor, de vannak akik, na ilyet se. Tehát...
1: Hiába.
2: Egyik legizgalmasabb rigolya, amit egyszerűen az életben nem fogok megérteni. Ugye én nem csak koncertet szoktam játszani, hanem én szoktam nézni is. És ha én nézni akarok egy koncertet, akkor engem baromira idegesít.
1: Beszélnek hozzád közül.
2: Hogy velem ne akarják már mindenáron megbeszélni, hogy most mit tudom én, jól énekel-e a Brian Johnson, vagy nem tudom.
1: Most, ahogy ezeket mondod, egyébként közben az jutott eszembe, hogy ez tulajdonképpen nem is mások rigolyája, hanem ez a mi rigoljánk. Nem, egyébként én is ilyen vagyok, tulajdonképpen ezt mások mondják ránk, hogy na hát, nem igaz, hogy nem lehet velük beszélgetni, mert ő csöndbe akar mindig lenni, nem tudom, Szabolcs mindig csöndbe akar lenni. Nem lehet hozzászólni, meg nézi a koncertet, miért nem lehet kérdezni
2: szeretek
1: tőle valamit?
2: Beszélni, de nem igen. Akkor, amikor valami mással veszett.
1: Igen, meg ha csendben szeretnénk lenni, akkor csendben akarunk
2: igen,
1: lenni.
2: Igen.
1: Akkor ez egy közös rigolyánk.
2: Nagy koncertekre csak akkor merek már elmenni, és ez nem úgy, hogy gyávaság szinten, hanem akkor, hogyha előre tudom biztosítani, hogy valami olyan VIP helyre tudok bekerülni, ahol tényleg nézhetem a bulit, és nem valamiféle ilyen sznopságból, vagy valami, hanem én tényleg a bulit akarom nézni. Hát, ha egy színházba elmegyünk, akkor sem azt akarjuk hallgatni, hogy a szomszédom beszekszik mondjuk a feleségével, hanem nézni akarom az előadást.
1: Viszont egymás mellett két ugyanilyen rigolyás ember remekül tud nézni egy koncertet, mert csendben nézik mind a kettő.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az idő múlásával egyébként változik a rigolyásságod, vagy a rigolyáid száma.
2: Elképzelhető, hogy nőnek a rigolyáim.
1: Ezt lehet, hogy nem is veszi észre az ember.
2: Ma én azt hiszem, hogy olyan nekem a tudatos rigolyáim nőnek.
3: Kalapács József, előadó művész.
2: Tehát, hogy ifjabb koromban még gondoltam, hittem sokszor azt, hogy meg kell felelnem bizonyos szempontoknak itt-ott. Akkor se hittem, hogy nekem mindenáron mondjuk a legjobbnak kéne lennem bármiben, vagy szóval ilyen marhaságokkal nem foglalkoztam, de hogy embernek, másnak, annak, hogy én mindenáron kedves legyek valakivel, akivel nem akarok, meg mit olyan, akkor nem. Ennek már nem akarok megfelelni, és ez is egyfajta rigolyának lehet nevezni, hogy nem vagyok egyből kedves. Mindenképpen. Hanem
1: amilyen éppen.
2: Te igen, tehát hogy nem fogom megjátszani, hogy most ide jó kedvem van, amikor éppen bazira nincs, és fordítva.
1: Így mindenki számíthat arra, hogy a természetességet kapja.
2: Reméljük.
1: Könnyen elviseled mások rigolyáit?
4: Attól függ.
3: Resch Hajni, előadó művész.
4: Hogy abban meddig kell lennem?
1: Rövid ideig elviseled, az is lehet.
4: Igen, de
1: kemény rigolyákat.
4: Hosszú távon, igen, már maga a rigolya szó az egy kicsit olyan hátborzongató. Ugye szerintem igen. Szóval nyilván mindenkinek vannak ilyen bevésődött szokásai, amelyek ugye az idő múlásával egyre jobban kialakulnak és mélyülnek ezek a vájulatok, de hát a rigolya azért komolyabb, és talán az korral jön, nem?
1: Nem, de korral el is tud menni egyébként, nem? Mert valaki egyszer csak rájöhet arra, hogy nem vagyok szabad dolgoktól, és akkor leteszi, engem most már nem fogok ezzel foglalkozni, leteszi a rigolyáit, és szabadon él.
4: Hát, hogyha ez tényleg így megy, hogy egy gombnyomásra, akkor...
1: Jó lenne.
4: Ez jó lenne, de mert ez sajnos nem így működik.
1: Tehát
4: sokan akkor se veszik észre, hogyha mások mondják neki, hogy te figyelj kicsit, vedd már lazábban a dolgokat.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Ha mások rigójáit azt mondod, rövid ideig elviseled, de ha hosszú távon kell...
3: Akkor az már nehezebben.
4: Resch Hajni, előadó művész.
3: Tehát tényleg ott biztos, hogy előjön az, hogy az ember úgy türelmetlen lesz. Tehát, hogyha nem is tudom, századjára hallgat végig egy bizonyos gondolatot. Hú, hát azért az már sok. Tehát őszintén, ez mindenkinek sok. És ha nem tudsz elmenekülni, tehát hogy nem tudsz kimenni, mert végig kell neked hallgatni. Mondjuk ülsz egy kocsiba. Ülsz egy kocsiba, és A-ból B-be mondjuk az út 322 kilométer.
2: A régolyás ember.
3: Jézus Mária. Tehát, hogy azért mit csinálsz? Alszol, kinyitod az ajtót és kiugrasz.
2: Elalszol. Ne haragudj, most el kell aludnom.
3: De hát az se így megy. Ha már vagy egy ideg állapotban, érted, mert hallottad
2: százszor,
3: nem tudsz elaludni, mert kattogsz rajta.
2: Másik rigolyáján, vagy más rigolyáján látod?
3: Igen. Tehát
2: lehet, hogy ragadós a rigolya, néha egyébként tud ragadós lenni? Hát is lehet, nem? Kaptál már el rigolyát valakitől?
3: Szerintem nem hallottam erről. De látod, tehát, hogy
2: én... A rend.
3: Ide akartam visszamenni.
2: Ezelőtt beszélgettünk róla, a rend lehet, hogy azt te elkaptad, nem? Hogy azt tanították, még mesélted korábban.
3: Igen.
2: Lehet, hogy elkaptad, és rigolja lett belőle, nem? Hogy aztán mindent úgy kellett, nem tudom.
3: Igen, de látod, hogy jött egy sugallat, hogy nekem azért kell egy kis.
2: Látod, akkor mégiscsak a korral el is tud múlni a rigolya. Tehát elkaptad a rigolyát, és utána...
3: Így belém akarod szugerálni, hogy tel is tele vagyok
2: rigolyákkal. Nevelés hatására lettél rigolyás, de aztán letetted, jött egy kiskutya, mesélted még korábban, és akkor letetted.
3: Igen, na de Szabos, most gondolj bele, hogy aki körül van rend is, meg káosz is, hát ott nagyon a rigolya hogy? Hogy marad meg, szerencsétlen?
2: Hát jól, pont ott jól érzi
3: magam. Akarom, hogy jöjjön, nem jön, mert nem tud eligazodni, hogy egyszer rend van, egyszer meg nincsen rend.
2: Hát jól érzi magát, kényelmesen a rigolya, persze, ott igazán meleg ágya.
3: Te most nagyon félelmetesen ülsz itt velem szemben.
2: Lehet, hogy a rigolyáim miatt.
3: Nem tudom. De nem, nincsenek neked Szabolcs olyan rigolyáid, amit ne lehetne kigyomlálni.
2: Na, aranyos, hogy ilyen szépet
3: mindenki meg akarsz látni. Megmenthető, hogyha ő maga is akarja.
2: Na hát, ha akarja, találkoztál már szórakoztató rigolyával?
3: Igen, találkoztam. Én szerintem rendkívül bájos.
2: Igen?
3: Szerintem igen.
2: Itt találkoztál vele?
3: Lehet, hogy itt is éppen, hiszen azt mondtuk, hogy leült ide közénk harmadiknak beszélgető társként.
2: Lehet, akkor lehet, hogy itt van.
3: Lehet.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Másfél-két éven belül új választási törvény lehet. Átalakítja kormányát Zelenszky. Súlyos gondok vannak az agráriumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az új alkotmány elfogadása és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után az egyik legelső prioritás lesz egy új választási törvény elfogadása, amire másfél-két éven belül sor kerülhet, mondta a 24.hu-nak Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A kormánypárt jogi vezetője arról is beszélt a lapnak, hogy egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton beszélt alapnak arról is, hogy szerinte nem fog alkotmányos válság kialakulni az alaptörvény 17. módosítása miatt. Szerinte a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik. Az Operettszínház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetésemelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó nonprofit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operettszínház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszky pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszály, a zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generáció váltás is bizonytalanná vált, írja az agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt.
5: Időjárás.
6: Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Akarsz megnevezni konkrétan vicces Rigóját?
2: Res Hajni, előadó művész.
3: Vicces Rigóját?
1: Hát igen, szórakoztató Rigóját.
3: Figyelj, megneveztem. Tehát például, amikor valaki notórius valamit folyamatosan így gumiba mond és mond és mond és mond. Vagy esetleg tényleg akár cselekedetbe vannak olyan dolgai, hogy ez nem lehet itt akkor, hogyha a nem tudom milyen színű dolog van mellette, és ezt állandóan, és fú, tehát vannak nyilvánvalóan példák, vagy hogy ő bizonyos napokon nem fog kimenni a lakásból, mert egyszer valahogy ez így jött, vagy volt egy rossz tapasztalata, hogy amikor kiment, akkor megfújta a szél, és akkor összekócolta a haját, most ezt pont én mondom. Már ezt szerintem a jóisten se tudná összekócolni, ez úgy be van lőve, de ahogy... Szóval igen, tehát vannak, hogyne.
1: A hajadra nem vagy véletlenül Rigolyás?
3: Arra inkább faxlis vagyok. Most bejött egy új fogalom. De nem, de arra se úgy, hogy úristen, most nem érhet hozzá senki, vagy esetleg én nem. Hiszen látod, hozzáérek is,
1: hát visszaáll. Te hozzáérhetsz, de gondolj bele, mennél valahova egy rendezvényre, és akkor egyszer csak hogy hú, de jó ez a frizura, és beletorna.
3: Na jó, de te senki nem szeret egy vadidegen hozzáér.
1: Hát egy kedves, egy olyan ember, akit te nagyon szeretsz, de eszébe se jut, hogy most ne túrjon bele. Oj, de jó a hajad, te, és akkor beletúr.
3: Hát beletúr, hát most paf neki, de hogyha ha tényleg egy teljesen idegen ember csinálja hát, ezt, nem. Vagy akár az utcán, érted, sétálsz, hát velem volt már ilyen, hogy sétálok az utcán, és valaki hozzám ér, vagy tényleg, hogy Jézus Mária.
1: De véletlenül elment melletted, és egy picit hozzáért, nem úgy.
3: Nem úgy, hanem effektíve tényleg megfogott, vagy tényleg csinált egy ilyet, azt se tudod, hogy kicsoda. Persze. Hogy kifia a borja, meg hogy különben is. Tehát azért az, akkor váratlanul ér egy ilyen bárkit, hát azért megdöbbensz.
1: Meg. Igen, itt egészen elkomolyítottad a műsor folyamot.
3: Én?
1: Hát ezzel a gondolat.
3: Én?
1: Igen. Megdöbbenünk valahogy.
3: Kanyarítsuk akkor vissza gyorsan.
1: Biztos egyébként. Hát persze, meglepő, hogyha oda megy egy ember és ne haragudjon.
3: Persze. Vagy érted, ugye a legérzékenyebb részed úgymond az a fejed. Igen, tehát hogy így a... Igen.
1: Bocsánat, még a hátát is.
3: Igen,
1: lehet
3: de az
1: máshol
3: arcod
1: is
3: az...
1: még. Igen, a vállát.
3: Akkor neked is volt ilyen.
1: Nem volt.
3: Nem volt. Na majd, ha lesz, akkor megbeszéljük, hogy ugye, hogy az ember ezt hogy éli meg? Hogy dolgozza föl? Érted?
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te könnyen elviseled mások rigójáit?
2: Másik rigójáit? Hát elviselem nehezen.
1: Szikora Róbert, zenész.
2: Mert azt gondolom, hogy lehet, hogy nekem is vannak ilyen rigójáim, amit nem vettem észre.
1: Azt szereted, ha valaki észreveszi és szól.
2: Attól függ, hogy ki szól, és attól függ, hogy hogy szól.
1: De egyébként találkoztál már például olyan rigójával, ami szórakoztató volt? Más valakinek a rigójája?
2: Hát persze.
1: Mondasz.
2: Hát ez én Fenyő Miklós barátom, az, az olyan családban nőtt fel, aki mindenki futballmániás volt. A gyermek és a nagymamája, elnézést kell Fenyő Miklós barátomtól, hogy ezt elmondom, de az ő nagymamája az Újpest Dukker volt, de simán bement a Fradi tábor kellős közepébe, a B közepbe, Újpest zászlóba, de azt mondták a mama, jó, de hogy valaki mániákusan.
1: Olyan a rigója, az olyan?
2: A rigója, mániákusan olyan, az kicsit betegség. Tehát a Miki ugyanígy szereti focit, reggeltől estig tudja nézni. Tehát föl kell, megkeresse a sportcsatornát, hol van foci, és amíg el nem ájul éjszak, addig nézi.
1: Hát egy furcsaság, igen, ez furcsa szokás, vagy furcsa gondolkodásmód, tulajdonképpen lehet, hogy neked is van.
2: Róm, azt gondolják, hogy ebben a rigója, hogy az a rigójám, hogy én templomba megyek minden nap.
1: Hát az legyen a legrosszabb rigójája az.
2: Hát persze, de hát ez másoknak ez szúrja a szemét, vagy gondolkodik, hogy mit akar.
1: És egyébként lehet, hogy tényleg a gondolkodásmódod is, lehet, hogy ilyen szempontból is lehet az embernek rigójája, hogy mindig szeretsz mondjuk keresztény gondolatokat mondani.
2: Nem tudom, mert abban élek, tehát, hogy egzisztenciálisan közel van hozzám a Jóisten, a mindennapom része. De ide figyelj, a rigója tulajdonképpen az már majdnem egy betegség. Az már nagyon közel van ahhoz, hogy a megszállottság, tudod? Az pedig már feltételez egy démont is. Azért ez vallással vagy hitben élni, vagy a szentség útjára kerülni, az nem egy megszállottság. Ott nincsenek démonok. Ott te, van egy fény, és afelé mész, és az a te utad. És az a legjobb, mikor az ember tudja, hogy mi az útja, a szentség. Szentségé válás az a te utad.
1: Ez milyen érdekes, tényleg ebbe így még nem is gondoltam bele, hogy tulajdonképpen az a fő gondolatiság, amit te szívesen mindig a szem előtt tartasz, az határoz meg téged, és akkor az nem engedi meg, hogy valami más központi gondolatod legyen, vagy egy tárgynak a nem tudom élére állítása annyira elragadjon téged, hogy az megszállottságig fokozódjon. Így gondolod?
2: Igen.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egyébként a Rigaival kapcsolatban az félelmetes, hogy valaki olyan.
2: Szikora Róbert, zenész.
1: Az előbb-utóbb be fog dilizni.
3: Hát,
1: ha jó, igen. Mai nyelven veszek, az be fog dilizni előbb-utóbb. Mert az a Rigaának a lényeg, hogy már aztán kizár mindent, és csak az van. Nekem inkább ezt a megszállóság, ez egy furcsa szó, magyar szó, de nekünk az első cikk, amit írtak rólam, az 1971-ben volt, és a Balaton-Lejlei ifjúsági parkban játszottunk egy Ferm együttesen. És akkor megjelent egy cikk, balatoni ilyen anziszk, hogy melyik kultúrházban mi van Balatonon. És akkor az újságíró írt, hogy és bementem a Balaton-Lejlei ifjúsági parkba, ott két megszállott fiú, a dobos meg a basszusgitáros. Érdekes, hogy az a basszusgitáros Környei Attila, akit én meghívtam az Ergo alapításához. Ez milyen érdekes, hogy az két megszállott fiú. Hát ne, na most ez azóta is én úgy gondolom, hogy én a zenének egy megszállottja vagyok.
2: Érdekes dolgokat mondtál, meg azt is, hogy Rigójával kapcsolatban jött most itt elő, hogy is mondtad, csak mint amikor bedilizik az ember.
1: Igen.
2: De közben meg a nézők között is lehet, hogy van egy-kettő olyan, aki Rigójás, nem? Biztos vannak
1: engedek? Nem, engedek? A Rigó...
2: Nem?
1: Szerintem nem, az valami egész más. Rigójásnak lenni azért szerintem az nem olyan... Én valahogy egy... ilyen vigyorás embert azt ilyen otthon, a lakásában ilyen sztereotíp dolgokat csinál, és mindig 8 órakor, mindig, és akkor annak nem úgy szabad lenni, és akkor pontosan fél 9-kor be kell venni a gyógyszert, és akkor én, tudod, az majdnem az autizmusnak az egyik része szerintem.
2: Mondjuk itt könnyen ezt mondjuk, de közben meg lehet, hogy a nézők között pedig
1: baj az, hogy nincs
2: hallott arra. Papa, mondják néhányan, hogy na látod, 8:30 gyógyszer élére állítani, nem tudom a szőnyeget mindig úgy tenni. Hallott papa, mit mondanak a tévében? És
1: ez a feleségek, tudod? Akik már, mit tudom én, 80 éves az asszony, 90 éves a férj, ott már bejönnek ezek a dolgok. Szerintem ez korral is együtt jár. A gyerekek még nem ilyenek, fiatalok, tínédzserek nem ilyenek. Tehát ez a szabadságnak az elvesztése szerintem tulajdonképpen. A szabad döntésed, az újra és újra mindig döntesz. Annak a elvesztés.
2: A szabadság elvesztése, ezt mondtad, ugye? Uh-huh. A Rigója.
1: Igen. Tehát ez a szabadságnak az elvesztése szerintem.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
4: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nagyot emelkedtek a bérek májusban a KSH szerint. Tovább sztrájkolnak az IKEA dolgozói, meteo cunami alakult ki az Adrián. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 764.100 forint volt, ez 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset 11%-kal nőtt 535.900 forintra. A bérhelyzetről leginkább árulkodó medián adat nettó 436.200 forintot ért el 11,5%-os növekedéssel. A medián gyorsabb emelkedése arra utal, hogy a béremelkedés az alsóbb kereseti sávokban is érvényesül. Új szakaszba lépett az IKEA magyarországi dolgozóinak sztrájkja, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete az éjszakai munkabeszüntetés után. Ma reggel 6 órától délután 3 óráig ismét sztrájkot hirdetett az ország valamennyi áruházára és telephelyére vonatkozóan. A dolgozók továbbra is egységes 6%-os alapbéremelést követelnek. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írja a Telex. A lap információi szerint 350 g kristály találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Utastársának egy nőnek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A közlemény szerint kábítószer kereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, jelentette csütörtökön a Slobodna Dalmacia című horvát regionális napilap. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú sekély a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint ingadozás a helyiek cigának vagy sesnek nevezik.
0: Időjárás.
1: Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás. A kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra már 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok, nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a déli szelet.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mai fejjel te a meséket szereted jobban, vagy pedig az igaz történeteket?
2: Az igaz történeteket azért szeretem jobban, mert abból én többet tudok így meríteni, meg több tapasztalatot lehet átadni a gyerekeknek is.
3: Friderika énekesnő.
2: Például a kisebbik fiam, ő nagyon szereti az igaz történeteket. Tehát őt nagyon-nagyon inspirálja. A mesék, emlékszem, amikor így olvastunk neki, akkor őt nem is nagyon érdekelte, csak alul a lapon a számok. Ez azt hittük, hogy autista. De nem, csak matematikus. A nagyfiam nagyon-nagyon szerette a meséket. Minden este oda kucmorgott hozzánk, bekuckóztunk, és rengeteg mesét olvastunk. Nagyon-nagyon szerette. Sophie-nál most érdekes, ő is szereti a mesét, de már nyilván egy kicsit a nagyfiúk más hatással vannak rá. Ő jobban szereti mostanában így nézni, de az igazán ilyen nagyon kis aranyos meséket.
1: Gyermekkorodban volt olyan mese, amit szerettél újra és újra és újra meghallgatni, vagy kérted mindig, hogy anya, ezt megint?
2: Nem, ilyenre nem emlékszem. Nem? Nem, mert nem volt olyan idillikus otthon.
1: Nem volt mese?
2: Kevés volt. Sem. Kevés volt rá az idő. És nem volt olyan... Egy történet, a Fekete Istvánnak a Kelét, ugye a könyvét, azt elolvastuk így együtt, mert ugye akkor gyakoroltunk, talán elsősök vagy másodikosok voltunk az öcsémmel, tehát kisiskolások, és ugye gyakoroltuk az olvasást, és az egy olyan bekuckózás volt, hármasban ugye, mert apa nem volt otthon, hogy arra emlékszem, hogy az élmény volt. Talán ezt viszem tovább a gyerekeimnek, mert az tényleg az nagyon jó volt.
1: És milyen fajta mesei történeteket, fordulatokat szerettél gyermekként?
2: Hát nyilván emlékszem. Az, amikor a hamupipőkéből egyszer csak gyönyörű, szép hercegnő lesz, vagy a

0: elmúlt kiskacsát, aki belül tudta, hogy ő gyönyörű, szép, de hát nem volt még akkor alkalma rá, hogy megmutassa magát. Ezeket a fordulatokat amúgy nagyon-nagyon szerettem, mert ez mindig valami olyasmit üzent, hogy nem biztos, hogy az van az emberben, ami külsőleg látszik, hanem lehet, hogy ami belül van, az sokkal izgalmasabb és érdekesebb, és akár át tud pillanatok alatt fordulni egy helyzet, egy megvetettségből, egy elfogadásba, egy rosszból, jóba, egy csúnyából szépbe. Tehát ez mindig sokkal jobban inspirált.
1: Fejből egyébként te jól tudsz mesélni?
0: Nem, a férjem remek fejből mesélő, és ő neki visszatérő mesealakjai vannak, amit kérnek a gyerekek, hogy na, azt meséld el, apa! Én nagyon szeretek felolvasni, és a felolvasás közben nagyon szeretem elváltoztatni a hangom, és különböző figurákat hozni.
1: Mókázol.
0: Igen, esténként.
1: Felnőttként egyébként vannak olyan történeteid, amiket rendszeresen újra és újra el szoktál mesélni?
0: Nem vagyok én annyira izgalmas egyéniség, nem, nincsenek olyan. Tehát nyilván, ha az Eurovízióról kérdeznek, azt azért, ez olyan, mint amikor tényleg a hamupipőke egyszer csak így megjelenik, pedig előtte még csak a hamuból szedegette, azt hiszem, a lencsét, vagy valami ilyesmi, vagy ilyesmi a sztori.
1: Sikerült hamupipőkévé váltál végül.
0: Tehát nyilván ez a sztori azért, hogyha megkérdezik, akkor felvetődik, és ezt mindig nagy örömmel mesélem.
1: Mindig ugyanúgy egyébként, vagy néha egyszerűen jobban, egyre inkább bomlik ki a történet is, hogy telnek az évek. Melyik volt az esztendő?
0: Tényleg akarod tudni? Ne!
1: 1994 Dublin Eurovíziós Dalfesztivál, Friderika, akinek mondjam el vétkeimet című dallal negyedik helyezett lett.
2: Sztárportré TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogyha valaki, egy felnőtt ember mesél neked valamit egyszer, aztán még egyszer, aztán még egyszer, akkor egy idő után szoktál szólni, hogy...
2: Ja, hogy ezt már hallottam?
1: Igen, hogy drágám, ezt már egyszer már elmesélted.
2: Ez teljesen természetes, például egy házasságban.
3: Friderika énekesnő.
2: Meg hát nyilván a szüleim is, amikor, hogy én amikor kicsi voltam, akkor milyen sztorik voltak, és akkor mindig így figyelem, hogy az anyu esetleg másképp meséli el, hát ha valami újat én is megtudok belőle. Tehát nyilván ilyen mese, sztori történeteknél van olyan, ami már unalmasan ismétlődik, és jó, tudjuk, de azért elmosolyogjuk.
1: Végighallgatjuk.
2: De vannak, amikor újabb dolgok is kiderülnek. És vannak olyan történetek, amikről semmit nem tudok. Tehát, hogy tudom, hogy lehet ott valami, de például teljes hírzárlat van, és ott azokat nem, eddig nem sikerült kiderítenem.
1: Ott az igazi izgalmak pedig ott vannak egyébként.
2: Igen, de lehet, hogy olyan sebeket, vagy olyan dolgokat tépnék fel az én nagy keresésemben, amit nem akarnak.
1: Valószínű. Igen, így hát akkor az ember örökre engedi, hogy ez ott maradjon.
2: Lehet, hogy jobb is, ha ott marad.
1: Mesés fordulatokban egyébként hiszel?
2: Igen. Igen. Az én életem erre abszolút példa, hogy a mesés fordulatok igenis vannak. Olyan nem várt események, amik pozitív módon tudják megváltoztatni az embernek az életét. Rengeteg múlik a döntéseinken, de a helyzetek, én egész biztos vagyok benne, hogy mindenkinek az életében van egy-két olyan fontos dolog, ami gyökeresen meg tudja változtatni az életét jó vagy rossz irányba.
1: Ha megy azon a vonalon tovább, így mondod, hogy van egy-két olyan pont mindenkinek?
2: Igen.
1: De lehet, hogy valaki nem veszi észre egyébként, nem, hogy
2: hát
1: ott van az a fordulat.
2: De az mindenkinek ott van, tehát társválasztás. Az, hogy ki lesz a férjem, vagy ki lesz nyilván a feleségem. Tehát ezek gyökeres döntések, ezek abszolút megváltoztatják az életemnek a menetét. Az, hogy mivel foglalkozom, mivel keresem meg a pénzemet. Szeretem azt csinálni, vagy nem szeretem. Az, hogy hol lakom, hogy hol vannak a gyökereim. Tehát ezek mind olyan fontos dolgok, olyan komoly döntések, amik igenis meghatározzák a jövőjét egy embernek.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mai fejjel te a meséket szereted jobban, vagy az igaz történeteket?
2: Hát, jó kérdés, megfogtál, mert egyébként az igaz történeteket jobban most.
3: Judy a Grove House-ból.
2: Nyilván gyerekként jobban szerettem a meséket, de az sem állt távol. Tehát így... Ugye 10 éves gyerekkel nehéz nem szeretni a meséket, mert egyre nyitottabb ő is, és minden érdekli, hála őknek, úgyhogy így mindenevő vagyok.
1: Gyermekként volt olyan mese neked, amit egymás után szerettél mindig újra és újra hallani?
2: Hát még nagyon szerettem a Vukkot, az például nekünk volt még kazettás magnón, és mi nagyon sokat aludtunk el ilyenre, mert egyszerűen imádtuk ezeket a meséket. Volt akkoriban nem is feltétlen ilyen típus, tehát volt, amikor csak a Szabó Gyula mondjuk mondott egy mesét, és akkor az ilyen, ezek ilyen tök jó dolgok voltak. Voltak ezek a magyar népmesék, amiket ugye folyamatosan hallgattunk. Ezeket egyébként érdekes, hogy apa vásárolgatta mindig nekünk a lengyel piacon, és akkor mindig mondta, hogy na most megint hozott egy adag mesét, meg ezeket a palóc meséket, azokat imádtuk, mert ugye nagyon tetszett mind a kettőnknek, ahogy beszéli a palóc nyelven, vagy hogyha mondom, vagyis, hogy inkább olyan hanggal, vagy igen, és ezeket imádtuk, mert ugye voltak szavak, amiket utána hasznosítottunk a tesómmal, és nagyon viccesnek találtunk. De egyébként úgy összességében úgy mi nagyon sok mesét néztünk, és hála őknek, hogy nagyjából függetlenül, hogy ő fiú és 5 évvel fiatalom, nagyjából egy és ugyanazokat a meséket hallgattuk, meg szerettük mind a kettőt.
1: És amikor azt mondod, mondjuk Vukkot hallgattatok, akkor ott például milyen fajta szereplőkkel szerettél úgy azonosulni, arra emlékszel?
2: Hát nyilván a Vukkal, mert ugye nagyon sajnáltuk, hogy ő egy kis elesett kis állat, de én egyébként valahogy, tehát hogyha állatos mesék voltak, én mindig az állat bőrébe voltam. Tehát valamiért én, ugye mivel nagyon szeretem az állatokat, sőt én állam mentem őket, úgyhogy volt időszak, amikor annyi állatunk volt, hogy már büntették volna, és én mindig valahogy ezeket a kis elesett állatokat sajnáltam. Tehát az, hogy őket lelövik, hogy a tehát az, nyilván ebben a mesében is az ember a gonosz, tehát ugye nyilván ő az, aki lelövi ezeket a szegényeket, és ők a védtelenek, akárhogy is, de még akkor is, hogyha ő az, aki elkapja a tást, de akkor is, mégis valahogy a kis róka, az egy pozitív szereplője volt, még úgyis, hogyha ravaszdi a róka. Úgyhogy én egyébként nagyon szerettem ezeket, azokat a típusú meseket, amiben nagyon sok állat van.
1: Fejből egyébként te jól tudsz mesélni?
2: Hát ez jó kérdés, hogyha most nagyon kellene, akkor lehet, hogy most össze kellene szednem a gondolataimat, mert úgy, de amikor Majszika picike volt, akkor rengeteg ilyen kitalált sztorit meséltem neki.
1: Könnyedén nyomtad egyébként, hogy beindítottad, és akkor mindenféle jöttem.
2: És kész, egyébként simán, persze, akkor mindenféle szereplő előkerült olyankor, úgyhogy ő is benne volt általában a mesékben, de legtöbb esetben azért az olvasás az volt az, ami így, amit így elővettünk. Hála őknek, hogy tudod, mikor picike volt, akkor még jobban láttam is. Most már azért szemüvekkel hozzá.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Nagyot emelkedtek a bérek májusban a KSH szerint. Tovább sztrájkolnak az IKEA dolgozói, meteo cunami alakult ki az Adrián. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete 764.100 forint volt, ez 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlag kereset 11%-kal nőtt 535.900 forintra. A bérhelyzetről leginkább árulkodó medián adat nettó 436.200 forintot ért el 11,5%-os növekedéssel. A medián gyorsabb emelkedése arra utal, hogy a béremelkedés az alsóbb kereseti sávokban is érvényesül. Új szakaszba lépett az IKEA magyarországi dolgozóinak sztrájkja, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete az éjszakai munkabeszüntetés után. Ma reggel 6 órától délután 3 óráig ismét sztrájkot hirdetett az ország valamennyi áruházára és telephelyére vonatkozóan. A dolgozók továbbra is egységes 6%-os alapbéremelést követelnek. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írja a Telex. A lap információi szerint 350 g kristály találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Utastársának, egy nőnek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A közlemény szerint kábítószer kereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszer részi vényírás. A halasztásról szóló hírt az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, jelentette csütörtökön a Slobodna Dalmacia című horvát regionális napilap. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú sekély a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint ingadozás a helyiek cigának vagy sesnek nevezik.
3: Időjárás.
4: Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás. A kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra már 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok, nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet.
5: ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Felnőttként vannak olyan történeteid, amik előkerülnek, és szereted őket többször is elmesélni?
2: Mert mi nem feltétlen mesékről beszélünk, hanem
1: hát
2: bármilyen
1: történet. Igen.
2: Történet. Hát nyilván vannak olyanok, amik mondjuk az életünk során megtörténtek, akár zenekari téren.
3: Judy a Groove House-ból.
2: És vicces történetek. Legfőképpen nyilván ezeket szeretjük továbbadni, nem csak én, hanem Zsolt is, ugye a társam, vagy akár családilag is, hogyha mondjuk voltak meghatározó családi történetek, ahol mondjuk vicces, legfőképpen nyilván azok, amik viccesek, azokat vicceket szeretjük tovább. Igen, tehát akkor mindig ezeket így előhozunk, vagy ha mondjuk témába vág, akkor az ember szereti elmondani, mert tényleg velünk mindig történt valami. Hát kivel nem, mindenkinek van szerintem egy-egy olyan sztoria, amit folyamatosan elmesél csak azért, mert hogy tényleg vicces vagy éppen. Igen, tehát abszolút, de.
1: Na és amikor mások mesélnek el, mondjuk többször is egy olyan történetet neked, amit már egyébként elmeséltek kétszer is, vagy háromszor is, akkor egy idő után szoktál szólni, hogy ezt már mesélted.
2: Hát amikor 15-ödjére, akkor már igen. Akkor
1: csak 15-nél?
2: Igen, egyébként nagyon türelmes vagyok. Egyébként ez egy nagyon jó tulajdonságom, legalábbis a szülők szerint ez egy hihetetlen jó tulajdonság, hogy te milyen türelemmel tudod ezt végighallgatni, és beszélnek szagyvasságokat, és te konkrétan hallgatod. Tehát nem, egyszerűen én nem akarok megsérteni senkit azzal, hogy most arra, hogy fejezd már be, vagy elmondtad már 15-ször, de van olyan, amikor mondom, hogy ez nem az a sztori, amikor kiugrik a róka a kocsiért, tehát bármi. Tehát konkrétan akkor, de már mondtam, nem sokszor, csak 15-ször. De ez jó, mert így el tudja az ember így viccesíteni, de egyébként összességében végighallgatom.

0: hát, hogyha lesz benne valami új sztori.
1: Igen, egy kicsit
0: ki megújul. Ki tudja, lehet, hogy kiszínezi egy picit.
1: A mesés fordulatokban te hiszel?
0: Én egyébként nagyon, mert ha valaki, akkor én tényleg azt is elhiszi, ami nem létezik. Tehát én az a típusú ember vagyok, aki a végsőkig küzd mindenért, és elhiszem, és hiszek abban is. Tehát már körülöttem mindenki feladta, de én még mindig hiszek benne. Ezért tudok szerintem én nagyon jó kapaszkodó lenni, mert nekem valami óriási hitem van. Tehát én magammal szemben is nyilván azért nem engedek el sok dolgot, mert annyira nagy a hitem. Aztán egyébként már volt rá példa, hogy olyan fordulatokat vettem, amit senki nem hitt volna, hogy ez meg fog történni, de ez így volt. Ez akár beszéltünk a zenekarról is, tehát konkrétan senki nem hitt a zenekarba. Tehát mondtam, de Zsolti, nyugodj meg, ülj le, ez működni fog.
1: Beleviszed őket a mesébe.
0: Igen, de ez így van jól. Uh-huh. Ezért tudjuk jól kiegészíteni egymást, én azt gondolom egyébként. És Zsolt is nagy mesemondó, hozzáteszem. Tehát ő egyébként sokkal durvábban mond mesét a Majának, olyan meséket. Tehát ugye a Maja egy turné kellék már, de sok esetben, mert nyáron nagyon sok olyan helyzet van, hogy a férjem dolgozik, és hát nincs más választás, mint elvinni, eljön velünk egy-egy viszonylag közelebbi helyre, na hát akkor ő egész úton nyomja neki, ők ketten együtt most már mindent, még kicsike volt, olyan meséket talált ki neki, hogy én is így ültem mellett, mondom, azt komolyan mondom, hát ez benned egy Szabó Gyula veszettem, mert elképesztő.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte. A barát volt,

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egy mesemondótól szeretném megkérdezni, hogy hogyan meséljünk ma gyermekeinknek, és a nagy meserengetegben mit tegyünk?
2: Hát először is azt mondom, hogy meséljünk.
3: Berec András, Kossuth Díjas ének és mesemondó.
2: A többi menet közben személyre szabottan kirajzolódik.
3: Részlet egy korábbi sztárportréból.
2: Ez olyan, hogy nagy jó tanácsot nem lehet adni. De ha elkezdi valaki, kirajzolódik minden. Egy biztos, a lárma nem tesz jót a mesemondásnak. Csak csöndbe érdemes, és én szerintem, vagy lámpaoltás után, vagy valami kis csekély félhomályban. A gyermek a szavakat magának olyan szépen föl tudja rajzolni, olyan gazdagon, kár ettől megfosztani. Aki azt gondolja, hogy a mesemondás háttérzörejnek jó, az téved. Csak teljes figyelemmel érdemes mesét hallgatni, mert annak olyan a zaj, mint a mozinak a fény. Lehet úgy is vetíteni egy filmet, hogy közben fel van gyújtva minden lámpa, és csak úgy sejlik.
1: De nem az igazi.
2: Nem az igazi. Úgyhogy a mesemondásban ezek az alapkövetelmények biztos, hogy megvannak. És a másik, hogy aztán kialakul gyermekkel, hogy ez egy kicsit jobban fél a mondjuk a haláltól, akkor azt nem kell olyan nagyon feszegetni. Van sokféle mese. Van, aki a gyengédebb meséket viseli, akkor persze, hogy nem erőszak a mese. A mese simogatás. Olyan gyönyörű szövetség, egyébként nem csak gyermek és felnőtt közt, hanem felnőtt és felnőtt közt. Nem közben én is itt mondom a gyermek meseműfajt, hát el ne hallgassam már, hogy azért a mesemondás elsősorban felnőtt műfaj volt. Az Grimm alatt zuhant le a gyermekek közé, mert Európa nem tudott mit kezdeni a boszorkány szóval meg ezekkel. Aztán fú, hát ez na majd a gyerekek. De ez valójában ezek a felnőtt ember világképe, világmagyarázata, etikai kódex, millió minden a mese. Úgyhogy felnőtt felnőttnek is csak nyugodtan meséljen, amikor elmegy az áram, amikor nem jön az autóbusz, amikor bezár a posta, és amikor esik az eső a Balatonon.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Hírportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kecskés Karina, színművész, drámapedagógus, mesemondó. Részlet egy korábbi sztárportréból.
2: Élt egyszer három királyfi, és ezek a királyfik nagyon szerették volna tudni, hogy mi lesz majd velük a jövendőben. És elhatározták, hogy elmennek egy bölcshöz, egy jövendőmondóhoz, hogy mutassa meg nekik, hogy mi vár rájuk. És fel is kerekedtek, és elmentek ehhez a nagy tudású emberhez. És a nagy tudású ember azt mondta nekik: tessék, itt van ez a kör alakú tükör. És nézzetek bele sorban egymás után, és mondjátok el, hogy mit láttok. Legelőször a legidősebb királyfi nézett bele ebbe a tükörbe, és amikor belenézett, azt mondta: én egy véres csatát látok. Ezután a középső királyfi nézett bele a tükörbe, és ő azt mondta: én egy embert látok csuhában, aki távolodik. Majd a legkisebbik királyfi nézett bele a kerek tükörbe, hosszasan nézte, majd azt mondta: először azt gondoltam, hogy romos házakat látok ebben a tükörben, de ahogy tovább néztem, ezek épülő, hatalmas házakká változtak. És a nagy tudású jövendőmondó bölcs azt mondta a királyfiknak: minden így lesz, ahogy láttátok, mert minden ember önmagában hordja a jövendőjét, és az olyanná változik, ami ennek ő látni akarja, és utána teszi. És a királyfik ezután hazamentek, és telt múlt az idő, és egyszer csak az ellenség lerohanta ezt a királyságot. És a legidősebb királyfi a csata mezején vesztette életét. A középső királyfi elmenekült, elvándorolt, és soha többet nem tért már vissza abba az országba. És a legkisebbik királyfit pedig megfogták, az ellenség börtönbe vetette. Hosszú-hosszú ideig raboskodott lent a börtön mélyén, míg nem egyszer csak kiszabadult, és akkor elkezdte újjáépíteni a birodalmat. És gyönyörű, virágzó, hatalmas, csodálatos birodalommá változtatta. Olyan szépé, amilyen nem volt korábban.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött. Új adatokkal és funkciókkal bővült a Hungaromet klímadat alkalmazása. Rekord alacsonyra csökkent a vízállás a Dunán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi elmondta, a törvényjavaslat rögzíti az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány kezelő létrehozását. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolja a szolgáltatásokat és az állam nevében megköti a szerződéseket a szolgáltatókkal. Utóbbi beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból. Megújította a klímadat alkalmazást a Hungaromet. A fejlesztés eredményeként friss éghajlati adatok, további indikátorok és új funkciók váltak elérhetővé, miközben a jövőre vonatkozó klímaprojekciók is egységes módszertani alapokra kerültek. A városi éghajlatváltozás jellemzőiről Budapest mellett már Szegedre is lekérhetők információk. A következő években pedig a 90 ezer főnél nagyobb lakosság számú városokra vonatkozó eredményekkel bővítik a rendszert. Az adatok az eddig megszokott módon informatikai felhasználásra alkalmas formátumban is letölthetők. Bajánál megdőlt a vízállási rekord. Reggel 4 órakor 26 cm-re csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén. Ezzel megdőlt a valaha mért legkisebb vízállás rekordja, írja a Bácskai Napló. Legutóbb 2018. október 27-én volt hasonlóan kevés víz a Dunában, akkor 27 cm-re csökkent a vízállás. A legfrissebb adatok szerint reggel óta még 1 cm-rel csökkent a vízállás, így most már csak 25 cm-es. Goda Zoltán környezetmérnök kutató alapnak elmondta, a következő néhány napban további apadás várható, majd kisebb árhullám érkezik. Mintegy 1000 beteg vagy gyógyuló gyermek vehet részt idén-nyáron a Zalaszabari Erzsébet tábor gyógyító turnusaiban, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, emésztőszervi, daganatos, neurológiai vagy légzőszervi megbetegedéssel élő, anyagcserebetegséggel küzdő, egyes típusú diabéteses, látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek vannak. Hozzátették, a táborozás 1000 forintos kiadást jelent fejenként, a turnusokban a szállás mellett étkezést, egészségügyi ellátást és programokat biztosítanak.
0: Időjárás.
1: Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
4: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Bós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Pontosan kiszámítja az adatátviteli sebességet egy algoritmus. Felülmúlhatják a lítium-ionos akkumulátorokat a cink levegőtelepek. Menet közben töltődik az akkumulátor nélkül működő elektromos kerékpár. Sokat spórol az új anyag, ami a levegő helyett a felületeket fűti a szobában. Megtalálták régészek a legelső magyar pálos kolostorok egyikét. Új generációs okos szemüveget fejlesztettek ausztrál kutatók, amely a látvány információkat hangikonokká alakítja. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Megpillantották fizikusok a nehezen megfogható nitrogén 9 izotópot, erről a kutatásról hallhatnak elsőként. Első ízben észlelhették tudósok a nehezen megfogható múlandó nitrogén atommagot. A nitrogén 9 atommag kitolja annak határait, amit egyáltalán még magnak lehet nevezni. Mégis úgy tűnik, hogy létezésének a jelei ott lappanganak olyan kísérletekből származó több éves adatokban, melyekben különböző szokatlan atommagot kerestek. Az atommagnak 7 protonja, de csak 2 neutronja van. Az atommagot felépítő szubatomi részecskéket, a protonokat és neutronokat az erős nukleáris erők tapasztják össze. De a nagyon aszimmetrikus irányú protonokat és neutronokat nem tudja összetartani az erő. Ha az egyikből túl sok van, a mag túlcsordul, szétesik. Ezen a túlcsordulási ponton túl a mag nem tudja a részecskéit teljesen egymáshoz kötni. De a nitrogén 9 mag létezik ezen a ponton túl, még ha csak ideiglenesen is. Mostanáig a tudósok túlcsordulási ponton túl csak olyan izotópot találtak eddig, aminek 4 protonnal volt többje. Ezek a kísérletek azt mutatják, hogy a magok élete jóval túlterjed a túlcsordulási ponton. Ha az ellenőrző tanulmányok megerősítik az imént felvázolt észlelést, a nitrogén 9 lesz az első olyan mag, aminek 5-tel több protonja van, mint ami stabil lehet. Pontosan kiszámítja az adatátviteli sebességet az az algoritmus, ami a következő hírünk szerint már elérhető. Létrehoztak kutatók egy olyan szimulációs technikát, ami lehetővé teszi az adatátviteli sebesség pontos kiszámítását bármely rendszer számára. Az algoritmus egy komplex fizikai rendszert reprezentál, ami egy olyan összekapcsolt hálózat, ami az információt a csomópontjai közti összeköttetés révén továbbítja. A kutatók azt feltételezték, hogy ha megvizsgálják az összes különböző útvonalat, amin az információ áthaladhat ebben a hálózatban, akkor lehetséges, hogy pontosan megkapják az adatátviteli sebességet. Kiderült, hogy az ötlet élen járó szimulációs technikákkal kombinálva olyan jól működik, hogy még az olyan komplex rendszerek esetén is pontosan kiszámítható az adatátviteli sebesség, mint a gyulladásos reakciók egyik kulcsfontosságú elemének rendszere, ami több száz kémiai reakciót tartalmaz. De ez csak egy példa, ahol az új szimulációt alkalmazni lehet, hogy új ismereteket szerezzenek kutatók a fizikai rendszerekről. Az imént bemutatott technika teljesen általános és a biológián kívüli rendszerek széles skáláján alkalmazható, például az optikai, a mechanikai és a kvantum rendszerekben. A továbbiakban az akkumulátorok forradalmasításáról lesz szó. Várjuk vissza Önöket!
3: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A nagyobb kapacitású lítium-ion akkumulátor feltalálásáról számolunk be most. Az akkumulátorok meghibásodási mechanizmusait vizsgálva hoztak létre tudósok új technikát a lítium-ion akkumulátorok fejlesztéséhez. Nagy energiasűrűsége és hosszú élettartama miatt a lítium-ion akkumulátor gyakran előfordul elektronikai eszközökben, és persze elektromos autókban is, de mint minden technológia, ez sem immunis a meghibásodásra. Előfordulhat, hogy túlmelegszik, ami az elektrolit kémiai lebomlásához vezet. A kutatók szerint mindez elkerülhető. A lítium-ion akkumulátorok belsejében bizonyos körülmények között, különösen az akkumulátor töltése közben apró tűszerű struktúrák alakulhatnak ki. Mivel ezek biztonsági kockázatokat és az akkumulátorok teljesítményének csökkenését eredményezhetik, aggodalomra adnak okot. Az új találmány egy újszerű, közbőső réteg koncepciója, ami utat nyithat a működőképes, teljesen szilárd állapotú akkumulátorok gyártása felé. A szilárd test akkumulátorok a következő generációt jelentik, mert nagy energiát és biztonságot tudnak elérni. A megközelítésük azért különleges, mert stabilizálja az akkumulátor határfelületeit a szilárd elektrolit és a katód, illetve az anód között. A végeredmény elektromos járművek olyan generációja lehet, ami nagyobb hatótávval bír és biztonságosabb a mai elektromos és belső égésű modelleknél. A kutatók vívmányára már most felfigyelt a piac. Egy fejlett akkumulátorokat gyártó vállalat mihamarabb tesztelni szeretné, hogy kiderüljön, kereskedelmi forgalomba hozható-e. Az előbbiekben ismertetett találmány lehetővé teszi, hogy a következő generációs elektromos járművek akkumulátorai több energiát tároljanak, miközben kevésbé tűzveszélyesek. Témánál maradunk, de a lítiumot az új cink levegő akkumulátorra váltjuk fel.

0: olyan cinklevegő akkumulátorokat, amelyek felülmúlhatják a lítium-ionos társaikat. Ez óriási eredmény lenne, mert a közlekedés elektrifikálása jelenleg kizárólag az utópiakra támaszkodik. Mindeközben a lítium tartalékok egyre szűkösebbek, a nyersanyag bányászata pedig nem fenntartható, így a növekvő energiaigényhez egyre emelkedő költségek társulnak, és akkor még nem beszéltünk a lítium-ion akkumulátorok gyúlékonyságának problémájáról. A cinkből és levegőből készült elektródákkal ellátott akkumulátorok számos mérőszám tekintetében jobb teljesítményt nyújtanak, mint a lítium-ionosak. Az újra tölthető cinklevegő akkumulátorok egyre vonzóbbnak tűnnek, mert olcsóbbak és környezetkímélőbbek, miközben elméletileg nagyobb az energiasűrűségük és eredendően biztonságosabbak. A következő generációs nagy hatótávolságú járművek és elektromos repülőgépek megjelenésével egyre nagyobb szükség van a biztonságos, költséghatékony és nagy teljesítményű akkumulátorrendszerekre, amelyek képesek felülmúlni a lítium-ion akkumulátorok képességeit. A cinklevegő akkumulátorok negatív cinkelektródát, illetve pozitív levegő elektródát használnak. A legnagyobb bajuk eddig az volt, hogy csak korlátozott teljesítményt nyújtottak, és meglehetősen rövid volt az élettartamuk. A kutatók ezt a két problémát enyhítették szén, vas és kobalt alapú ásványi anyagok beépítésével. A konstrukció ilyen formán jelentősen hatékonyabb, hiszen a nagyobb energiasűrűség mellé hosszabb élettartam társult. A megoldás nem csak a kiadásokat csökkenti a jelenlegi ellátási láncokhoz képest, hanem a környezet terhelést is. A természetes erőforrások, így a cink és a levegő felhasználásával a jövőben egyre tovább fokozható az innovatív cink-levegő akkumulátorok költséghatékonysága és életképessége előző beszámolónk alapján. Hamarosan újabb környezetvédelmi megoldásokkal foglalkozunk. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kategóriájának első teljes mértékben elektromos akkumulátoros példánya az a nehéz tehermozdony, amiről most többet megtudhatnak. Bemutatták az elektromos akkumulátoros nehéz tehervonatot, ami dízelmozdonnyal együtt fog működni Ausztráliában. A jármű meghajtását egy olyan moduláris akkumulátorcsomag biztosítja, ami igény szerint módosítható a használat módjától függően, így a személyszállítókban, a rövidebb távon működő regionális járatokban, vagy éppen rakományokat fuvarozó tehervonatokban is alkalmazható. Az újonnan bemutatott jármű regeneratív fékezéssel, azaz fékenergia visszanyeréssel is tudja tölteni az akkumulátorát, ezért a vonatot alkalmazó bányász cég vasúti pályájának egy hosszú, több száz kilométeres lejtős szakaszán képes lesz majd olyan mértékben feltölteni az akkumulátorát, ami elegendő energiát biztosít a visszafelé vezető úton. A vállalat Ausztráliában fogja szolgálatba állítani a járművet a pilot időszak végeztével, ami után a vonatnak egy 17 000 kilométeres utat kell majd megtennie leendő otthonáig. Az elektromos járművet nem önmagában használják majd, hanem dízelüzemű mozdonnyal együtt, mivel a bányában rendkívüli terheket kell mozgatnia a vonatoknak, a 2700 méter hosszú szerelvények 33 ezer tonna vasércet szállítanak a kikötőig és vissza. A hibrid meghajtással azonban a kizárólag dízelmozdonyokkal végzett szállításnál jóval környezetbarátabb módon lehet megoldani a munkát, jelentősen csökkentve a kibocsátást és az üzemanyagköltségeket is. A tehermozdony különlegességét nem csak akkumulátoros működése adja, hanem messziről felismerhető rózsaszín külseje is, de a látványos szín választásának jó oka van. A vállalat a rák elleni küzdelem iránti elköteleződését szimbolizálja. Előbbi hírünkből kiderült, hogy elektromos akkumulátoros tehervonatokkal forradalmasítanák a vasutat Ausztráliában. Az akkumulátor nélkül működő elektromos kerékpárról adunk most tájékoztatást. Az elektromos meghajtású kerékpár ideális választás azok számára, akik fárasztónak találják a biciklizést és nem akarják szennyezni a levegőt. Tény azonban, hogy az ehhez szükséges akkumulátorok előállításához sok természeti erőforrás, például lítium vagy ritka földfém szükséges, amelyek kitermelése viszont a környezetre káros bányászati eljárásokkal történik. Egy francia vállalkozó úgy tűnik úttörő, fenntartható megoldást dolgozott ki erre a problémára, az akkumulátormentes elektromos kerékpárt. A kifejlesztett és szabadalmazott jármű akkumulátor helyett szuperkondenzátorokat használ. A szuperkondenzátorok az akkumulátoroktól eltérően nem vegyi anyagok formájában, hanem statikus állapotban tárolják az elektromosságot, és mivel nincs átalakítás, gyorsabban tölthetőek és kisüthetőek, mint az akkumulátorok. Ezen kerékpár esetében ez azt jelenti, hogy a bicikli töltődik, amikor az ember pedáloz vagy fékez, az energia tárolódik és a jármű a nehezebb műveletek támogatására használja, mint például az újraindulás vagy a hegymenet. Ezért lehetséges az is, hogy egy kört megtéve ugyanannyi energiával tér vissza a kiindulási pontra, mint amennyi akkor állt rendelkezésre, amikor elindult. A szuperkondenzátorok feltöltött állapotban képesek akár 50 méteres szintemelkedés esetén is hatékonyan hajtani a kerékpárt, ami az európai városok 80%-ában bőven elegendő. A szuperkondenzátor élettartama 10-15 év, míg egy lítium akkumulátor körülbelül csupán 5-6 esztendőn át használható. Az imént elhangzott beszámolónkból megtudhatták, hogy az akkumulátor nélkül működő elektromos kerékpár nagy előnye a normál e-biciklivel szemben, hogy menet közben is töltődik. A folytatásban a hibrid meghajtással üzemelő léghajóról lesz szó. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következőkben egy küldetésről hallhatnak, miszerint zöld utat kapott a repülésre a léghajó, amelynek utódait humanitárius segítségnyújtásra terveznek használni. Megkapta a repülési engedélyt a hibrid meghajtással üzemelő léghajó. A próba során a kaliforniai reptér kijelölt területét és annak közvetlen szomszédságát egyelőre nem hagyhatja el, de az akár 460 méteres magasságba emelkedő jármű összesen 25 alkalommal tesz majd köröket a helyszínen, mielőtt a tesztek a következő fázisba lépnének. A tesztelésre használt verzió hosszát tekintve 121 méteres, nem tud majd gyorsabban haladni, mint közel egy évszázada épített elődje, a menet közbeni sebessége 120 km per óra. Az egyik nagy különbséget a töltésükhöz használt anyag jelenti. A jelenlegi léghajót ugyanis héliummal töltik, míg elődje gyúlékony hidrogént tartalmazott. A léghajó hibrid meghajtással üzemel, amihez 12 elektromos motor, 24 akkumulátor és két egyenként 150 kW-os dízelgenerátor tartozik. A beltéri tesztek után hamarosan a kültéri próbákra és levegőbe emelkedésre is sor kerülhet, mivel a cég megkapta az engedélyt, így a léghajó két pilótával a fedélzetén nem sokára elindul első rövid útjára. A jövőben a léghajók szállítmányozási munkákat végezhetnek olyan terepen, ahová a járhatatlan utak és egyéb akadályok miatt más típusú járművek nehezen érnek el. Fele akkora, mint elődje, és ugyanolyan gyorsan repül az előzőekben bemutatott hibrid meghajtással üzemelő léghajó. Egy takarékos megoldás következik, ugyanis sokat spórol az új anyag, ami a levegő helyett a felületeket fűti a szobában. Régi tendencia, hogy a helyiségekben és például az autó belsőben is a körülöttünk lévő levegőt fűtjük fel, ha nem akarunk megfázni. Annyira megszokott ez a metódus, hogy a fűtést máshogy már nem is igazán tudjuk elképzelni, pedig ősi megoldás és rengeteg energiát elpocsékol. Egy zürichi vállalat ebből kiindulva fejlesztett ki egy új technológiát, amivel a tárgyak, berendezések felülete fűthető fel az egész helyiség helyett. A zürichi startup természetes szálakat impregnál résszel és olyan kárpicszerű anyagot fejleszt belőlük, ami kereskedelmi forgalomban kapható fűtőhuzalokhoz képest is kiváló tulajdonságokkal rendelkezik. A kis foltok és matracok formájában is használható, egyéni méretre vágható anyag az egész felületén elektromos ellenállással bír, így áramforráshoz csatlakoztatva homogén módon képes melegedni. A kárpit vékonysága és simasága lehetővé teszi az energiatakarékosabb fűtést, mivel nincs szükség közte és az emberi test között hőveszteséget okozó további rétegre, ráadásul könnyen és költséghatékonyan integrálható. Azáltal, hogy a szigetelő cellulószálakat elektromosan vezető résszel töltötték meg, egyedülálló módját találták meg egy két anyag kombinálásának, hogy egy az ellenállásos fűtéshez megfelelő elektromos ellenállást hozzanak létre. Ennek során fenntartható anyagokat is használnak, mivel a cellulóz megújuló, a rész pedig korlátlan alkalommal 100%-ban újrahasznosítható. Az imént említett újszerű fűtési megoldás energiaválság idején különösen vonzónak tűnik, ráadásul a megközelítése kényelmes, energiatakarékos és termékek széles skáláján működik. A továbbiakban a régészeté lesz a főszerep. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az ősi hattyúhos hintó felfedezéséről adunk most információt. Egy ritka hattyúhos hintó és egy négykerekű fából készült szekér maradványaira bukkantak régészek Észak-Nyugat-Kínában. Az egyik ásatási gödörben egy jól konzerválódott négykerekű, díszes, négyszögletes tetővel ellátott fából készült szekeret találtak, amelyről úgy vélik a legrégebbi darab Kínában. A források alapján a nyugati dinasztia császára Yu Hintót használt, hogy körbejárja palota komplexumát. Ahol megálltak az állatok, abban az épületben aludt aznap este. A szakértők a gödrökben feltárt maradványok és csontok alapján arra jutottak, hogy a sírokban lovak és juhok által húzott szekereket temettek el. A járművek változatos szerkezetűek, felfedezésük sokat elárul a korabeli közlekedésről. A nyughelyekből sok a szekerekhez és lovakhoz köthető réz- és vasszerszámot, valamint részfegyvert is megtaláltak. Jelenleg a kutatók a leletek laboratóriumi elemzésén dolgoznak. Ritkaságnak számító hattyúhos szekeret találtak régészek Kínában az előzőekben közzétett kutatás alapján. Megtalálták régészek a legelső magyar pálos kolostorok egyikét, erről a felfedezésről hallhatnak a következőkben. Sikeresen azonosították a sokat keresett pálos szerzetes rend templomát és magát a remeteséget múzeumbarát önkéntesek segítségével szakemberek Talján Dörögt határában. A legkorábbi még tatárjárás előtti Árpád-kori remeteséget sikerült megtalálni érintetlen, zárt egységként vizsgálható lelőhelyként és kolostortájként, közelebb jutva a rend korai történetének alaposabb megismeréséhez. A pálos szerzetes rend első és megalakulása szempontjából legfontosabb dokumentuma Pál veszprémi püspök 1263-ban folytatott vizitációja nyomán született levele, amelyben felsorolta a rendhez kapcsolódni kívánó remeteségeket s azok vagyonát. Ebben az első helyen a most megtalált kolostor szerepel, aminek az azonosítása kutatók több nemzedékének adta fel a leckét. A hivatali elírás miatt lineáris módon lehetetlen volt megtalálni ezt a remetességet, így retrospektív módon azonosították, vagyis találtak egy helyszínt a szakemberek, amelyről a vizsgálatok során kiderült, hogy tökéletesen ráillik a leírás minden eleme, s van hitelesítő leletanyag is. Az eredményes terepbejárás és műszeres kutatás után a területet megtisztították, így jól láthatóvá váltak a templomépület saját omladéka alatt lévő maradványai, illetve látható részként az északi fal mintegy 70 cm magas fal maradványa. A geofizikai mérések szerint egy kisméretű az Árpád-kori templomokhoz hasonló nagyságú épülethez tartozott, amelynek az omladéka a helyszínen maradt, nem szóródott szét, alapozása feltehetően szintén érintetlen. A templomot a felszíni adatgyűjtés szerint zsindejtető fedhette, a területét valószínűleg fakerítés övezte, erre utal az omladék megállása a meredély felett egy vonalban, aminek alsó vonalában sorban kerültek elő az ehhez tartozó szögek. Előkerült egy két részre tört gótikus kulcs is a földhíd szigeti bekötésénél, ahol feltehetően a terület bejárata lehetett. Az apró kiemelkedést, ahol a templom állt, három oldalról víz vette körül, tulajdonképpen egy mesterséges földhíddal elérhetővé tett, szó szerint értelembe vett sziget volt. Azonosították annak az épületnek a helyét is, ahol feltehetően lakhattak a remeték, akik a helyszüke miatt legfeljebb ketten-hárman lehettek egyszerre a szigeten. A templom maradvány és a remetesség feltárására a tervek szerint a közeljövőben kerülhet sor. Azonosították a legelső páros kolostorok egyikét, erősítették meg magyar régészek az imént elhangzott kutatás alapján. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kifejlesztették a programozható és mindent taszító kenőanyagot. Erről a kutató munkáról közlünk most részleteket. Olyan felületi bevonatot hoztak létre kanadai tudósok, amely képes egyetlen célanyagot elnyelni, miközben az összes többi lepereg róla. A korábban kifejlesztett sokféle anyagot taszító bevonatokhoz hasonlóan ez is tartalmaz egy speciális kenőanyagot, de van egy különleges hozzáadott összetevője is. A kutatók első körben egy az emberi hajszálnál is vékonyabb minden taszító kenőanyagot visznek fel az adott tárgy felületére, majd ehhez hozzáadnak néhány specifikus biomolekulát, amelyek kifejezetten a célanyaghoz kötődnek. Így a kenőanyag minden taszít, kivéve a biomolekulák által átengedett anyagokat. A tudósok szerint a technológia elsősorban orvosi implantátumokon használható nagy hatásfokkal. Például csökkenti a vérrög képződés és fertőzés kockázatát azáltal, hogy taszítja a vérsejteket és a baktériumokat. Eközben hozzátapad az izom vagy csontsejtekhez, így csökkenti a kilökődés esélyét. A technológia leegyszerűsítheti a testnedvek vizsgálatát is, mivel csak a célzott vírusokat, baktériumokat vagy sejteket szívja fel. Létrehozták tudósok a programozható és mindent taszító kenőanyagot, az erről szóló kutatást osztottuk meg önökkel az előbbiekben. Egy fejlesztésről adunk hírt műsorunk zárásaként, amely bizonyítottan segíthet a látássérülteken. Új generációs okos szemüveget fejlesztettek ausztrál kutatók, amely a látvány információkat hangikonokká alakítja. Az okos szemüvegek általában a számítógépen látottakat vagy más szenzoros információkat alakítják át szintetikus beszéddé, amely bemutatja a szemüveg viselőjének környezetét. Azonban az akusztikus érintés technológiája a tárgyakat alakítja hangokká, egyedi hangokkal reprezentálja azokat akkor, ha az adott tárgy bekerül az eszköz látóterébe. A kutatók egy vizsgálatsorozatban 14 fő segítségével tesztelték az eszközt és a technológiát, heten a vakokat és gyengénlátókat képviselték, a másik kontrollként alkalmazott 7 ember jól látott, de nekik a teszt idejére teljesen eltakarták a szemüket. A tesztek igazolták, a vakok jól felismerték és meg tudták fogni az eszköz által nyújtott információk alapján az egyes tárgyakat. Úgy tűnik, a technológia jelentős segítséget ad a látássérülteknek, például abban, hogy otthon egy tárgyat megtaláljanak, s ezzel a mindennapi élet számtalan kihívását legyőzve önállóbban élhessenek. Az akusztikus érintésnek nevezett módszer nagyban megkönnyítheti a vakok és gyengénlátók hétköznapi életét, tudhattuk meg utolsó hírünkből. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy első ízben észlelhették tudósok a múlandó nitrogén atommagot. Ismertettünk egy találmányt, amely lehetővé teszi, hogy a következő generációs elektromos járművek akkumulátorai több energiát tároljanak. Szó volt az elektromos akkumulátoros tehervonatokról, amelyek Ausztráliában forradalmasítanák a vasutat. Megtudhatták azt is, hogy megkapta a repülési engedélyt a hibrid meghajtással üzemelő léghajó. Hallhattak az ősi hattyúhos hintóról, amit Kínában találtak régészek, valamint tájékoztatást kaphattak a mindent taszító kenőanyagról. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött. Új adatokkal és funkciókkal bővült a Hungaromet klímadat alkalmazása. Rekord alacsonyra csökkent a vízállás a Dunán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi elmondta, a törvényjavaslat rögzíti az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány kezelő létrehozását. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolja a szolgáltatásokat és az állam nevében megköti a szerződéseket a szolgáltatókkal. Utóbbi beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból. Megújította a klímadat alkalmazást a Hungaromet. A fejlesztés eredményeként friss éghajlati adatok, további indikátorok és új funkciók váltak elérhetővé, miközben a jövőre vonatkozó klímaprojekciók is egységes módszertani alapokra kerültek. A városi éghajlatváltozás jellemzőiről Budapest mellett már Szegedre is lekérhetők információk. A következő években pedig a 90 ezer főnél nagyobb lakosság számú városokra vonatkozó eredményekkel bővítik a rendszert. Az adatok az eddig megszokott módon tér informatikai felhasználásra alkalmas formátumban is letölthetők. Bajánál megdőlt a vízállási rekord. Reggel 4 órakor 26 cm-re csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén. Ezzel megdőlt a valaha mért legkisebb vízállás rekordja, írja a Bácskai Napló. Legutóbb 2018. október 27-én volt hasonlóan kevés víz a Dunában. Akkor 27 cm-re csökkent a vízállás. A legfrissebb adatok szerint reggel óta még 1 cm-rel csökkent a vízállás, így most már csak 25 cm-es. Goda Zoltán környezetmérnök kutató alapnak elmondta, a következő néhány napban további apadás várható, majd kisebb árhullám érkezik. Mintegy 1000 beteg vagy gyógyuló gyermek vehet részt idén-nyáron a Zalaszabari Erzsébet tábor gyógyító turnusaiban, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, emésztőszervi, daganatos, neurológiai vagy légzőszervi megbetegedéssel élő, anyagcserebetegséggel küzdő, egyes típusú diabéteses, látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek vannak. Hozzátették, a táborozás 1000 forintos kiadást jelent fejenként, a turnusokban a szállás mellett étkezést, egészségügyi ellátást és programokat biztosítanak.
0: Időjárás.
1: Pinteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pinteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
4: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Bós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogyan lehetséges nagysebességű repülés elektromos hajtóművel. Létrehozták a világ legcsúszósabb felületét, amiről a súrlódás rendkívül alacsony szintje miatt egészen könnyen gördülnek le a rákerülő vízcseppek. Önálló robot tisztítja Szingapúr vizeit. Javíthatja a fűtés során keletkezett káros anyagok kibocsátását a zöld tégla. Működésbe lépett a világ legnagyobb fúziós reaktora. Engedélyezték a gyógyszert, amely segíthet a merrák megelőzésében. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkben a következő generációs űrsiklóról hallhatnak, ami új korszakot nyithat az űrrepülésben. Az utolsó simításokat végzik egy magánvállalat által tervezett űrsiklón, amely teljesen meg fogja változtatni, hogyan utazunk a világűrbe és vissza. A 2004-ben elindított projekt hamarosan nagyon fontos mérföldkőhöz érkezhet, hiszen az első indításra a tervek szerint már jövő áprilisban sor kerülhet. Az űrsikló legénység nélküli missziókra fejlesztett változata mostanra szinte 100%-os állapotban várja, hogy megkezdjék az ilyenkor kötelező megbízhatósági teszteket. A nagyjából 9 méter hosszú és szárnyakkal együtt 7 méter széles űrjármű jóval kisebb, mint a NASA által korábban használt űrsiklók, a ma elterjedt űrkapszulákhoz képest viszont így is számtalan előnye van. Ezek közül az egyik természetesen az, hogy nem az óceánban landol, hanem kifutó pályán, ami jóval kényelmesebbé teszi a használatát. Emellett az sem elhanyagolható szempont, hogy a kialakításból fakadóan az űrsiklót a légkörbe való visszatérésekor az űrkapszuláknál jóval alacsonyabb erőhatás éri, ami nem csak az asztronauták számára előnyös, de érzékenyebb rakomány szállításánál is fontos tényező. A későbbiekben egyszerre akár 7 asztronauta is utazhat majd a világűrbe, és a tervek szerint egy űrsikló akár 15-ször is használható lesz, mielőtt nyugdíjba kéne küldeni. Az űrsiklót a közeljövőben a NASA teszt létesítményébe szállítják majd, ahol a következő hónapokban többek között vákumkamrás, vibrációs és akusztikus teszteknek vetik alá. Az előbbiekben ismertetett űrsikló startra kész állapotban várja a teszteléseket. A továbbiakban megtudhatják, hogyan lehetséges nagysebességű repülés elektromos hajtóművel. Jelentős mérföldkövet ért el a forradalmian új, szabadalmaztatott elektromos sugárhajtómű, amely készen áll a nagysebességű elektromos repülés megvalósítására. A motor egy új állandó mágneses technológiát alkalmaz, hogy a legkedvezőbb teljesítmény tömeg arányt a legkönnyebb és legkompaktabb kivitelezés mellett biztosítsa, végül talán lehetővé téve a repülés nagy zöld álmát, a sugárhajtású repülőgépek villamosítását. A cég integrált légcsatornás ventilátorrendszere úgynevezett kényszerkonvektív hűtéssel egészíti ki a folyadékhűtőrendszert, ezzel is növelve a teljesítménysűrűséget és a megbízhatóságot. A rugalmas kialakításnak köszönhetően pedig a hajtómű többféle repülőgép fázra is felszerelhető. A világ első keréktárcsás sugárhajtású motorja, amely a meglévő sugárhajtómű tolóerejének megfelelő teljesítménnyel rendelkezik, de káros anyagkibocsátás nélkül. Sikeresen tesztelték az elektromos hajtóművet, amely méretezthető és úgy konfigurálható, hogy a repülőgép fázak széles bázisát szolgálja ki. Erről a fejlesztésről adtunk hírt az imént. A folytatásban a Kevlárnál 10-szer erősebb anyag előállításáról kaphatnak bővebb információt. Maradjanak velünk!
3: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A Kevlárnál 10-szer erősebb anyag, az amorf szilícium karbid kerül most bemutatásra. Rendkívüli képességű anyagot hoztak létre holland kutatók laboratóriumi körülmények között, amely nagy hatással lehet az anyagtudományokra, és ami bizonyos tekintetben még olyan speciális anyagok tulajdonságait is túlszárnyalja, mint a grafén, a kevlár vagy a gyémánt. Az új anyag a hagyományosan kristályos szerkezetű szilícium-karbid amorf változata, amit a kutatók vékony filmréteg formájában alkottak meg. Már maga az eddig ismert szilícium-karbid is a gyémánthoz hasonló keménységéről híres, de új, kevésbé szabályos verziójának ereje a szakértőket is meglepte, mivel az amorf anyagok random módon elrendezett atomjait nem feltétlenül nagy stabilitással hozzák összefüggésbe. Az anyag szakító szilárdsága 10 gigapaszkál, amit a kutatók egyéni módszerrel teszteltek, szilícium alapra növesztettek vékony rétegben amorf szilíciumkarbidot, majd felfüggesztették, ezután megfigyelték a különböző nanoszálak szakadási pontját. Ezzel a módszerrel a jövőben más anyagok vizsgálatát is az eddigieknél precízebben lehet elvégezni. Az amorf szilícium-karbid folyás határa a kevlárénál 10-szer nagyobb, legnagyobb előnye a csodaanyagnak tartott grafénnal szemben, hogy a belőle készült vékony réteget viszonylag könnyű előállítani, ezért lényegében akadálytalanul lehet nagyobb mennyiségben és méretekben is gyártani. Az anyag elsődleges felhasználási területét a mikrocsipek készítése jelenti, mivel a különös robosztussága mellett olyan mechanikai jellemzőkkel rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a vibrációktól való elszigetelésre. Előző hírünkben az amorf szilícium-karbidról volt szó, amelynek szakító szilárdsága 10-szer nagyobb a kevlárnál. Sikerült megalkotni az eddigi legcsúszósabb felületet, amely új alkalmazási módok előtt nyitja meg az utat a következő beszámolónk alapján. Létrehozták a világ legcsúszósabb felületét, amiről a súrlódás rendkívül alacsony szintje miatt egészen könnyen gördülnek le a rákerülő vízcseppek. Bár léteznek olyan bevonatok, amelyek egy-egy tárgy felületének csúszóságát jelentősen növelik, de a folyadékcseppek kisebb-nagyobb mértékű tapadása minden esetben előfordul, így a cégek folyamatosan kutatják azokat a lehetőségeket, amelyekkel még simább, víztaszítóbb anyagok készíthetőek. Egy ilyen anyag potenciális felhasználási köre igen széles lehet, a folyadékok manipulációjával foglalkozó tudományoktól kezdve az öntisztuló matériák létrehozásáig számos területen nyújthat segítséget. A finn kutatók által készített anyagot speciális reaktorban növesztették a szilícium alapra. A vékony réteg növekedését folyamatosan figyelemmel kísérték olyan optikai vizsgálati módszer segítségével, amivel akár nanométeres

0: vastagságú rétegeket is roncsolás nélkül lehet megfigyelni. A szakértők ezáltal pontosan tudták kontrollálni a szilícium alapon kialakuló jellemzőket. A bevonat már egészen vékony rétegben is kivételes csúszósságot eredményezett, mivel a rákerülő víz a molekulák között szabadon tudott mozogni. A valóban hatékony bevonat készítéséhez azonban további fejlesztésekre van szükség, mivel egyelőre a réteg vékonysága miatt könnyen szétmálik és nem nyújt tartós védelmet a felületek számára. Finn kutatók által végzett kísérletek eredményeképpen folyadékszerű, de mégis stabil bevonat jött létre, ami rendkívüli mértékben taszítja a vizet. Erről a kutató munkáról közöltünk részleteket az imént. A továbbiakban az okostelefonok megreformálásáról lesz szó. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következőkben lerántjuk a leplet az idei év egyik legjobban várt készülékéről. Bemutatták a viselhető eszközt, ami leválthatná az okostelefonokat. A készülék lelke természetesen a mesterséges intelligencia, de számos érdekes megoldást felvonultat még, például az is egészen egyedi, ahogyan a ruhára rögzíthető. Az eszköz hivatalosan is megérkezett, az ígéret pedig nem változott, leváltani a hosszú évek óta életünk részét képező okostelefonokat. A készülék megjelenését illetően egy kis négyzet alakú elemben lekerekített élekkel rendelkező eszközről van szó, melynek kicsit olyan beütése van, mint egy szíjaktól megszabadított okosórának. Az eszköz lelke egy processzor, mely a különböző forrásból érkező információkat dolgozza fel. Van kamera, mikrofon, de még mélység és mozgásérzékelő is. Van valami, ami valójában nincs. Kijelző. Egyáltalán nincs. Talán ez különbözteti meg legjobban a már bő egy évtizede ugyanazon elgondolás menetén készülő okostelefonoktól. A készülék vezérlése elsősorban hangalapon történik, és egy személyes hangszón, valamint Bluetooth fülhallgatón keresztül tud kommunikálni az emberrel. Emellett gesztusokkal is vezérelhető az eszköz, ami a megjelenítendő dolgokat a tenyerünkre vetíti ki. Nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy projektort, csak a vászon itt a tenyerünk, ezen jeleníti meg például a bejövő hívásokat. A kommunikációhoz nincs szükség csatlakoztatott okostelefonra, mint a legtöbb okosóra esetében, az eszköz önállóan képes vezeték nélküli hálózatokon keresztül kommunikálni. Egy az utasításainkat főleg hangalapon váró eszköznél felmerülhet a gyanú, hogy akkor a mikrofon állandóan készenlétben van-e, de a gyártó cég szerint ez nem így van. Amíg mi nem kezdeményezünk interakciót, a telefon nem lát, nem hall, amikor mégis azt egy világító LED jelzi a készüléken. Mivel nem tarthatjuk állandóan a tenyerünket a készülék előtt, hogy jött-e értesítés, vagy bármi, amit közölni szeretne velünk, egy másik LED világítással hozzá tudtunk rá ezeket. Az apró eszközt mágnesesen lehet felhelyezni a ruhák elejére, és már ez sem hétköznapi megoldás. A mágnes miatt adja magát, hogy a készülék két részből áll, magából az eszközből, valamint egy a másik oldalra helyezendő mágnesből. Utóbbi azonban itt egyfajta akkumulátor is, mely energiával táplálja a mini számítógépet, aminek egyébként szintén van akkumulátora, csak elég kicsi. A cég ígérete szerint ez egésznapos üzemidőt biztosít, és ekkor sem kell feltétlenül töltőt keresni. Elvégre az akkumulátor mágnes egy mozdulattal kicserélhető egy másikra. Az előbbiekben megismerhették a viselhető eszközt, ami leválthatná az okostelefonokat. Önálló robot tisztítja Szingapúr vizeit, soron következő hírünk szerint. Szingapúr a második legtöbb robotot használó nemzet a világon, így talán nem meglepő, hogy a folyókban, tavakban és tengeröblökben is gazdag ország vizei tisztítására is egy autonóm eszközt használ. Az elektromos meghajtású személyzet nélküli felszíni hajó akár 8 órán át képes dolgozni feltöltés nélkül és a hulladékgyűjtés mellett vízminőség ellenőrzésre, illetve mintagyűjtésre is használható. Az eszköz szenzorokkal van felszerelve, egyik segítségével a vízben lévő szerves anyagok mennyiségét képes mérni a műszer, ezzel hatékonyan meghatározva a vizsgált vízminőségét. A robot távirányítással is működik, viszont önállóan is képes dolgozni, egy töltéssel 20 hektárnyi területen akár 50 kg szemét begyűjtését is el tudja végezni, emberi irányítás nélkül. A robot tisztítási útvonalának megtervezésére egy egyszerű alkalmazás szolgál, az útirány megadása után pedig az eszköz teljesen önállóan mozog, a beépített ütközés kerülő és intelligens tárgyfelismerő technológiákat alkalmazva. Elektromos meghajtású víztisztító robotról adtunk tájékoztatást az imént. Hamarosan a tengeri szállítmányozás kizöldítéséért teszünk lépéseket. Tartsanak velünk!
1: tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy környezetvédelmi megoldás következik a tengeri szállítmányozás kizöldítésének céljából. Európai vizeken fog ingázni az a teherhajó, amely évi 11 ezer tonna szén-dioxidtól szabadítja meg a világot. Egy norvég vállalat szinte teljes egészében megújuló energiaforrás segítségével gyárt ammóniát. Azzal tankolják meg a teherhajót is. Norvégia és Európa közti kereskedelmi útvonalra optimalizálták a járművet, amely 2026-ban indulhat első útjára. A hajó számára az út megtételéhez szükséges energiát az ammónia mellett egy 250 kWh-s akkumulátorcsomag biztosítja majd. Ez szükség esetén a parton lévő áramforráshoz is lehet csatlakoztatni. Jelenleg az éves globális szén-dioxid kibocsátás 2,8%-áért felelős a tengeri kereskedelem. Ez 2022-ben globálisan 706 millió tonna szén-dioxidot jelentett. A tiszta ammónia üzemanyagként való alkalmazása azonban lehetővé teszi, hogy úgy szállítsák a tengereken az árut, hogy ez ne szennyezze a környezetet. A világ egyik legnagyobb ammóniagyártó vállalata a tervek szerint olyan ammóniát tud majd szállítani üzemanyagként, amely karbonsemlegesen vagy a környezetet csak minimálisan terhelve állít elő. Ehhez olyan tárolókat építenek, amelyek lehetővé teszik, hogy a norvég kikötőkben elérhető legyen az ammónia. A cég szerint egy ilyen hajó évente 11 ezer tonna szén-dioxid kibocsátásától szabadítja meg a világot. Előző hírünkből megtudhatták, hogy Norvégia bocsátaná vízre a világ első olyan konténerhajóját, amely ammóniát használ üzemanyagként. Maradunk a károsanyag kibocsátásmentes eljárásoknál zöld tégla formájában. Javíthatja a fűtés során keletkezett káros anyagok kibocsátását a zöld tégla. Egyre erősebb az igény a környezetbarát megoldásokra, a cégeknek és közintézményeknek pedig a törvényi szabályozás miatt is lépniük kell. Számukra is megoldást jelenthet a magyar fejlesztés a katalitikus füstgáz tisztító tégla, amely a tesztelési fázisnál jár. A füstgázban rengeteg káros anyag van, ilyenek például a szénmonoxid, a nitrogénoxidok és a koromszemcsék. Ezek az emberek egészségét is károsítják, de nem tesznek jót az épületeknek, sőt a sarkvidéken lévő jégtakarónak sem. A kutatás célja az volt, hogy amikor a füstgáz elhagyja a tűzteret, a káros anyagok koncentrációja, mennyisége minél kisebb legyen. A fejlesztés alapelve az autók katalizátoráihoz hasonló. Alapvető különbség azonban, hogy ez a megoldás fa tüzeléshez és a vegyes tüzeléshez optimalizált, illetve nem a hagyományos nemesfémek kedvező tulajdonságaira épít, hanem a könnyen beszerezhető és elérhető áru nemesfémmentes anyagokon alapuló kerámiákra. Éppen ezért jelentősen olcsóbb. A tüzelőberendezéseknél, amikor nem tökéletes az égés, nagyon sok szénmonoxid, füst és koromszemcse hagyja el az égésteret. Ez a tégla átalakítja ezeket a molekulákat kevésbé, vagy egyáltalán nem ártalmas molekulákká. Jelenlegi állapotában a módszer a veszélyes szénmonoxid kibocsátását a felére képes csökkenteni, emellett pedig javítja a kályha hatásfokát is. A néhány százalékos hatékonyságnövelés 50-100 kiló fa megspórolását jelentheti egyetlen fűtési szezonban. Tesztelés alatt áll az imént megismert zöld tégla, amely magyar szakemberek fejlesztése. A folytatásban az energiatermelés kerül fókuszba. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: 100 megawattos szénerőműveket válthat le a most bemutatásra kerülő technológia. Ausztrál kutatóknak sikerült rekordmagas 803 Celsius fokos hőmérsékletet elérniük azzal a napkollektoros rendszerrel, amely egy pontba fókuszálja a napfényt, hogy így termeljenek elektromos áramot. Az áttörést a megoldáshoz használt kerámia részecskék jelentik. Régóta dolgoznak már a mérnökök azon, hogy minél nagyobb mértékben lehessen hasznosítani a napenergiát. Ennek nem csak a napelemek fejlesztése lehet az útja, léteznek az úgynevezett koncentrált naperőművek is, ahol tükrök segítségével gyűjtik egyetlen pontba a napfényt. A tükrök vagy más néven napkollektorok különböző formával rendelkeznek, mindegyik egyedire szabva ahhoz a területhez, ahol alkalmazni akarják azt. Mivel egy pontba fókuszálják a fényt, ott extrém hőmérséklet keletkezik, ami átadja egy másik közegnek a hőt. Ez aztán meghajtja a generátort, ami végül elektromos áramot termel. A technológiának nem csak előnye, hátránya is van, megfelelő környezet és állandó napsütés kell hozzá, a rendszer kiépítése pedig drága. A mérnökök kulcsfontosságú áttörést értek el a technológia fejlesztésében, ami könnyen lehet, hogy nem csak Ausztrália, de a világ más részei számára alkalmazható alternatívát jelent a jövőben. A technológián 8 éven át dolgoztak, és a közben kikristályosodott módszer során a készülékben kerámia szemcséket használtak, amelyek akár az 1000 Celsius fokot is képesek kibírni. Ezek a részecskék csökkentik az energiaköltségeket és egyszerűsítik a rendszer felépítését. Mindez komoly előrelépés a jelenlegi napkollektoros rendszerek, ugyanis legfeljebb 400-600 Celsius fokot képesek elviselni. A 803 Celsius fok azonban még a napelemekkel is versenybe állítja ezt a megoldást. A próbarendszer jelenleg 400 tükörből áll, a teljes kapacitáshoz több mint 10 000 tükörre lesz szükség, amivel így egy 100 megawattos szénerőművel egyenlő értékű villamos energiát termelhet. Előbbi hírünkből kiderült, hogy 803 Celsius fokos hőmérsékletet értek el tükrökkel Ausztráliában. Működésbe lépett a világ legnagyobb fúziós reaktora, erről a mérföldkőnek számító eseményről értesülhetnek a továbbiakban. Begyújtották az első plazmát a japán Tokamakban, ezzel ez a berendezés vált hivatalosan is a világ legnagyobb működő fúziós reaktorává. A japán Tokamak fő céljai között szerepel, hogy egyrészt 100 másodpercig fenntartsák benne a magas hőmérsékletű 200 millió Celsius fokos plazmát, és hogy anyagkutatásokat végezzenek, például vizsgálják a plazma felé néző falak anyagát. Ehhez először szén alapú elemeket használnak, majd később kicserélik wolfram bevonatú karbon összetevőkre. A Tokamakban megvalósuló kísérletek első felében a stabil működéshez szükséges körülmények megteremtését tűzték ki célul, utána különböző vizsgálatokkal, például a hidrogén és deutérium plazma különbségeinek megfigyelésével, valamint az alacsony és a magas összetartású üzemmódú plazma állapotok közti átmenet tanulmányozásával. Az utolsó munkafázisban az esetlegesen előforduló problémák megoldásán és a kockázat csökkentésen dolgoznak. A japán berendezés hidrogén és deutérium gázzal működik, és szupravezető mágnes rendszert alkalmaznak benne, amit folyékony héliummal hűtenek le, mínusz 269 fokra. A Tokamak régóta készül, az első komponenst, a kriosztát alapját 10 évvel ezelőtt rakták a helyére, azóta különféle alkatrészek japán és európai gyártóktól érkeztek a reaktorhoz. A jelenlegi legnagyobb fúziós reaktor tehát októberben megkezdte munkáját, de a hivatalos felavatás még nem történt meg, erre december 1-én fog sor kerülni. A plazma hosszú idejű fenntartásának elérése még további 2 évet vehet igénybe. A világ legnagyobb tokamakjának aktiválásáról kaphattak bővebb információt az előzőekben. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Vadonatúj fejlesztés segíti a Parkinson-korban szenvedők járását a következő tanulmány szerint. Nagy mértékben javíthatja a Parkinson-korban szenvedők mozgását egy új, kísérleti jellegű implantátum, ami elektromos stimulációt ad a gerincvelőnek. Svájci kutatók fejlesztették ki a technológiát, ami segítheti a betegséggel járó kontrollálatlan mozgásokat és koordinációs nehézséget, legalábbis egy kísérleti páciens esete ezt mutatta. Korábban hagyományos Parkinson kezelésben részesült, beleértve a mélyagyi stimulációt, amelynek során neuroprotézist ültettek be az agyba. A stimuláció segített csökkenteni egyes tüneteit, például a merevséget, de a járást, a mozgáskoordinációt nem tudta javítani. A gerincvelő stimuláció lényege egy neuroprotézis eszköz sebészeti beültetése, ami elektromos impulzusokat szállít a gerincvelő bizonyos területeire, hogy aktiválja a diszfunkcionális idegi áramköröket. A hát alsó részébe a gerincvelő fölé ültették be, ahol a stimuláció aktiválta a gerincvelő és lábizmok között futó idegsejtek hálózatát. Először a gerincvelő sérülésből eredő bénult embereknél alkalmazták sikerrel. A mélyagyi stimulációs rendszerek képesek rögzíteni az agyi aktivitást, ezért a kutatók jelenleg is olyan stratégián dolgoznak, amellyel ezeket a felvételeket felhasználhatják a lebénult járás elektromos jeleinek megértésére. Az adatok egyfajta visszacsatolási módban használhatók, így a gerincvelő akkor stimulálódik, amikor a lábaknak a legnagyobb szüksége van rá. Jelenleg nincsenek terápiák a Parkinson-kor későbbi szakaszában fellépő súlyos mozgási problémák kezelésére, ezért is óriási dolog az imént részletezett új fejlesztés. Műsorunk zárásaként a MER-rák kialakulását megelőző gyógyszerről adunk tájékoztatást. Engedélyezték a gyógyszert, amely segíthet a MER-rák megelőzésében. Az orvosságot régóta használják a betegség kezelésére, most azonban engedélyt kapott arra is, hogy annak megelőzésére alkalmazzák. A legújabb vizsgálatok szerint a gyógyszer csaknem 50%-kal csökkentheti az emlőrák kialakulását a betegségnek fokozottan kitett nőknél. A gyógyszert nem szabadalmaztatott, vagyis több cég is gyárthatja, és meglehetősen olcsón forgalmazható. Megelőzésre először 2017-ben ajánlották, azonban csak most engedélyezték széles körben a használatát. Pozitív hatással lehet a betegség kezelésére, és most már arra is használhatják, hogy egyes nőknél egyáltalán ne alakuljon ki a betegség. A gyógyszer engedélyezése az első lépés annak biztosításához, hogy a kockázat csökkentésének lehetősége mindenki számára elérhető legyen. Engedélyezték a gyógyszert, amely megelőzi a MER-rák kialakulását, utolsó hírünkben elhangzottak alapján. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk a következő generációs űrsiklóról, ami új korszakot nyithat az űrrepülésben. Foglalkoztunk a Kevlárnál 10-szer erősebb anyaggal, amely nagy hatással lehet az anyagtudományokra. Hallhattak a viselhető eszközről, ami leválthatná az okostelefonokat. Megismerhették a világ első olyan konténerhajóját, amely ammóniát használ üzemanyagként. Megtudhatták, hogy 803 Celsius fokos hőmérsékletet értek el tükrökkel Ausztráliában, valamint tájékoztatást kaphattak az új fejlesztésről, ami segíti a Parkinson-korban szenvedők járását. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MT-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzin 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június elsőjétől, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panel piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés.
3: Időjárás.
4: Pinteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pinteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
3: Kezdődik a magyar zenei műsor.
5: Kezdődik a magyar zenei műsor.
3: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, a Bordó Sárkány zenekarból Szlama László itt van, és kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Szlama László, Bordó Sárkány zenekar. Köszöntelek, Laci. Szia, üdv a műsorban.
1: Szia, üdvözlet.
0: Középkori világzene. Nagyon-nagyon ritka az a dolog, amit ti műveltek, úgyhogy kérlek, hogy először is avass be minket egy picit ebbe a világba, átadom neked a szót, hogyha benne vagy, és akkor minden, ami ezzel kapcsolatban, hogy szívesen kijön gondolatként belőled, az hadd jöjjön.
1: Jó, köszönöm. Hát igen, saját meghatározásunk szerint középkori világzenét játszunk. Ez gyakran átfordul középkori rock and rollba is. Hát, hogy mitől középkori, meg világzene, meg rock and roll, hát igazából a repertoárunkat gyakorlatilag három nagy pillére lehetne bontani, ami a Bordó Sárkányban előszeretettel játszunk. Elsősorban, amivel kezdődött is 11 évvel ezelőtt a zenekar, hogy középkori zene. Az legyen a magja az egésznek. Ez európai középkori zene, magyar középkori zene, de nem csak a középkorból, hanem egészen 17. századig is elmenőleg szoktunk játszani. Pontosabban ebben gyökeredzik a dallamanyag elsősorban. Viszont rock and roll, meg világzene, hogy a saját elképzelésünk szerint formáljuk át, erről majd később mindjárt fogok beszélni. Csak előbb, tehát a középkori zene, aztán népzene, ez magyar népzene, illetve európai különböző népek zenéjéből táplálkozunk, illetve a harmadik nagy pillér, azok pedig a saját szerzemények. Középkorias köntösbe öltöztetve, de itt már azért tényleg elkacsintunk a mai modernebb hangzás világhoz, pontosabban szerkezetben, szövegben, stb. És az, hogy a középkori zene, népzene és a saját szerzemények, ezek, amiktől egy picit más, meg egy picit szokatlan. Ugye a középkori zenéről sokan azt gondolják, vagy az ugrik be mindenkinek, hogy ez ilyen halk hangszerekkel, lantokkal, hárfákkal és klasszikus hangszínen énekelve előadott zene, ami igaz is, ilyen rétege is van. Ezek az úgynevezett benti hangszerek, amik így koncerttermekben, szobákban, beltérben játszottak ezeken a hangszereken, és ott adták elő őket. És van egy ilyen, a középkori zenének egy ilyen kinti megszólaltatású felállása, formációja is, illetve hangzásvilága, ahol a kinti szabadtéri hangszerek kapnak teret, ilyen vonulásokon, középkori karneválokon, ilyesmi, ezek a duda, dob, mindenféle sípok. És hála a technikának, a 21. században ezt lehet ötvözni. Tehát itt egymás mellett szólnak halk hangszerek és hangos hangszerek is. Tehát van koboz, van középkori síp, van középkori rekonstruált nagy dudák, vannak a repertoárban, de vannak furulya félék, amik ugye halkabb hangszerek, ebből is különböző félék, a blokkflőte, moldvai furulya, ír furulya, különböző ütőhangszerek vannak. A tapán, vagy a dobszerkó, ami megint csak a modern irányzathoz visz. De van ciszter, ami írbuzukihoz hasonlító pengetős hangszer, mandocello, ami egyedülálló azt hiszem Magyarországon, hogy a mandolin és a cello ötvözete, ami a basszus hangszint szolgáltatja a zenekarban, illetve hegedűk is. Tehát a hangszer összeállítás, ahogy hallható igazából, csak akusztikus hangszerekkel dolgozunk, de ahogy dolgozunk vele, ahogy hozzányúlunk ezekhez a középkori dalokhoz, ahogy formáljuk a zenét, ahogy próbálkozunk azzal, hogy tényleg a 21. század ember füléhez is egy picit közelebb vigyük ezt a fajta irányzatot, meg ezt a fajta zenét, világot, ahhoz úgy igyekszünk hozzányúlni a zenéhez, hogy ez minél inkább befogadható legyen a mai ember számára is.
0: Folytatjuk nem sokára a Bordó.
1: Nyúlni a zenéhez, hogy ez minél inkább befogadható legyen a mai ember számára is.
0: Folytatjuk nem sokára a Bordó Sárkány zenekarból. Itt van

0: Folytatjuk a Bordó Sárkány zenekarból. Itt van Szlama László. Na hát és akkor mondtad, hogy csak akusztikus hangszerekkel dolgoztok. Aztán mondtad a halk hangszereket. Az is egyébként milyen érdekes, hogy tulajdonképpen ma egy halk hangszert nagyon hangossá is fel lehet erősíteni, ki lehet hangosítani. Ez is szerintem egy izgalmas dolog. Aztán egyébként azt mondtad, hogy 11 évvel ezelőtt a középkori zenével indult az egész dolog, és akkor most így hozom harmadik gondolatként, aztán amelyik gondolatot van kedved elkapni és folytatni, azt nyugodtan tedd meg. 11 évvel ezelőtt mi történt veled, vagy a többiekkel, vagy veletek, hogy a középkori zene így elkapott?
1: Hát ez érdekes, akkor kezdeném ezzel.
0: Jó.
1: A 11 évvel ezelőtti történteket. 2010-ben megalakult a zenekar. Igazság szerint én akkor még a nyíregyházi középiskolában voltam koboz és citera szakos, meg aztán furujáztam is, meg klarinétoztam is, meg énekeltem is, de alapvetően kobzosnak tartom magam, bár citerával kezdtem 11 éves koromban édesapámtól a pályafutásomat. De alapvetően én pengetős vagyok, főleg ez a kettő, citera, koboz. A többiek, hát azóta, tehát 11 évvel ezelőtt óta sokat változott a felállás. Ketten vagyunk ősmagok, Dickman Roland a zenekar vezetője, illetve jó magam, aki kezdetektől fogva a Bordó Sárkány tagjai vagyunk. Hát 11 éve Dickman Roland kivált a Hollóinek Hungarikából, és úgy döntött, hogy megcsinál egy hasonló csapatot, csak úgy, ahogy ő ezt elképzeli, az ő meglátásaival, az ő módszereivel szeretni ezt vezetni, ezt a típusú zenekart, és egy picit inkább a színpadra orientálná a csapatot. Már a Hollóinek is állt is, meg szokott színpadra állni, de alapvetően a Vásári Mulattatása az ő fő profiljuk. És Roland szerette volna, hogy ez egy színpadi produkció lenne. Ő szeretett volna színpadon játszani, nagy színpadon, közönségnek és a többi, mint egy zenekar, akik rajongókat gyűjtenek és felépíteni az egészet. És akkor úgy döntött, hogy kiszáll és megalakítja ezt a csapatot, és behívott oda többek között engem is. Tehát mi nem ismertük egymást, de az akkori dobos lány ismert engem, én is a nyíregyházi konzervatóriumot, és akkor szólt nekem, hogy van-e kedvem. Én elmentem egy próbára, és lett kedvem, és 11 éve van is kedvem ez a szuper vonulathoz, mert egyébként részemre, tehát számomra is a középkori zene az volt, kobzosként is, hogy a nagy mestereket látván, halván, ugye Kobzos Kis Tamás, Kátai Zoltán, Isten nyugosztalja őket, vagy Róka Szabi is, aki még aktívan muzsikál mai napig is, hogy egyszer kobozzal énekmondó, gyakorlatilag mai Tinódik, meg mai Balasik. És ez nekem, ez a stílus, ugye fiatal voltam, inkább szerettem volna mindig a hangszerből kihozni azt, amit villantani a hangszeren, virtuózkodni, stb. És nekem ez a műfaj nem állt közel hozzám, amíg meg nem láttam, hogy ilyen is van, és nagy örömmel vágtam bele. És akkor az évek alatt így cserélődött a csapat, és most a mai felállás szerint, aki jelen van a doboknál, Szőke Miklós Márk, aki egyébként, tehát az a szép, megint csak így a csapatban, hogy mindenkinek rengetegféle zenei hatás, tehát mindenkit rengeteg zenei hatás ért. Szőke Miki kőbányai iskolába végzett, ahol ugye mindenféle műfaj, pop, jazz, mindenbe belekóstolott az ember. Fábi János, ő is nyíregyházi konziban járt, egyébként ő alattam járt néhány évvel, de klasszikus hegedült is, meg mindenfélébe is belekóstolt, de alapvetően népzenéből jön ő is. Kis Ernő pedig hát egy fantasztikus metal rocker arc, aki egyébként szintén népzenei vonatkozású, abból a tekintetből, hogy őt az akkori Sugalló zenekara egy moldvai csángó magyar úton kezébe adtak egy kobozt, hogy na, akkor most tanulj meg kobzolni, és akkor kísérje majd ott Moldvában minket, meg az aratközlőkkel, bácsikkal, stb. És akkor egy út alatt igyekezett legalább olyan szintre, hogy értse azt a hangszert, egyébként zseniális fiszkó, bármilyen pengetős hangszert pillanatok alatt magáévá tesz, lenyűgöző, de alapvetően nem a népzene irányába jön, és Dickman Roland, aztán pedig a pszichedelikus rock, ugye van a másik zenekar, van zenekar, ami ilyesmi, pszichedelikus rock, a főműfaj, de is minden, tehát rengeteg zenei hatás érte, klasszikus zene és stb. És valahogy ebbe így bele ez a közös pont, ez a akusztikus hangszereken megvalósítani valami olyat, ami értékes is, a régiből táplálkozik, de azért merjünk hozzányúlni ebből a sokféle zenei hatásból, ami minket ért, egy olyat merünk gyurmázni, ami abszolút vállalható, és mégis persze értékes is, meg befogadható is. Tehát erre törekszünk alapvetően.
0: Most megmutatunk egy dalt, és akkor utána tudunk tovább beszélni. Mondd meg, hogy melyik legyen az első, ami szólhat a Bordó Sárkány zenekartól.
1: Menjen az öves és trottó talán, mert az, ami középkori is, moldvai csángó is, régi is, meg egy picit talán új is.
0: Hát akkor ezt mutatjuk, öves és trottó, a Bordó Sárkány zenekartól. Slama László itt van, mindjárt visszajövünk és folytatjuk.

0: folytatjuk a beszélgetést a Bordó Sárkány zenekarból. Itt van Szlama László. Most hangosan gondolkozom egy picit, aztán visszaadom neked a szót, hogy mondtad, hogy lényegében van például olyan is, hogy vásári mulattatás, vagy pedig nagy színpad. Ez lehet, hogy neked is volt az életedben egy kérdés, hogy hol lenne inkább a helyed az emberek között, ott egészen közel hozzájuk, és hangszer a kézben, ott vagy közel, és megy a közös mókázás, vagy pedig egy nagy színpadon távol az emberektől, elérhetetlen messzeségben fent a színpadon. Lehet, hogy neked nem volt ez kérdés, vagy te hogy voltál ezzel, meg hogy vagy ezzel?
1: Hál' Istennek abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sokféle zenekarban játszom, és ezek a vágyaim, igényeim így kiegészülnek a többféle zenekari megjelenések kapcsán. De a Bordó Sárkánynál is egyébként ezek mai napig megmaradt, hogy megmaradt azért ez a vonal is. Főleg törekszünk a színpadi produkciókra. Egyébként nagyon élvezem a színpadot, nagyon szeretek színpadon állni, tömegekhez szólni, együtt lélegezni velük, közösen énekelni. Engem ez nagyon feltölt, mert tényleg ez a színpadi, hiába vannak távol, meg elérhetetlen, látszólag elérhetetlen távolságban tőlünk, de azért mégis olyan közel tudunk kerülni egymáshoz egyes koncerteken, hogy ez fantasztikus, nagyon, nagyon nagy élmény, meg feltöltő, majdnem az összes koncert. Ettől függetlenül vásári mulattatásokban is részt szoktunk venni, legutóbb Székesfehérváron, bár a királyi koronázási ünnepeken, de valóban, hál' Istennek a sok koncert ezeket a vásári mulattatásokat már kiszorítja egyre inkább, de azért még előfordulunk olyan közegbe is. Hát, illetve olyan is előfordul, hogy táncházat tartunk. És akkor is olyan formában is, tehát a Sárkánnyal is, meg amúgy más formációmmal is, olyan formában is, hogy lemegyünk a közönség közé, és ott általában szokott lenni, hogy én kobozzal a kezemben mutatom a táncokat, és ők követnek, ezek egyszerű moldvai csángó magyar körtáncok, főleg könnyen elsajátítható. Van is egy ilyen videónk is egyébként, hogy pár országban, nem is tudom összesen hány országban, de sok helyen eljátszottunk egy moldvai táncot, meg is tanítottam, és bárki pillanatok alatt meg tudja tanulni. Nagyon jó kis közösség, összehozó dolog ez a moldvai tánc. Szóval igazság szerint nagyon szeretek itt is lenni a színpad, ennek az oldalán, a másik oldalán is.
0: Hát igen, egyébként megértem nyilván meg azt is, hogy van ebben is részed, abban is részed, de tulajdonképpen mindjárt lezárom ezt a kört, vagy ezt a gondolatot, valahogy talán, mintha egészen különböző lenne a kettő, már olyan szempontból is, hogy a színpadi embert azt a közönség egész másképp nézi, tehát amikor mondjuk vásári mulattatás, én legalábbis úgy képzelem el, hogy a vásári mulattatás az olyan, mint amikor szolgáljátok az embereket, a színpadi, nagy színpadi jelenlét az pedig, minthogyha olyan lenne, ahol pedig a közönség mondjuk ámul és bámul és csodál. De lehet, hogy ezt csak én gondolom így.
1: Lehet, hogy így van egyébként. Ritkán van az, hogy mind a kettő történik egy fesztiválon, hogy színpadon is vagyunk, meg vásári mulattatásban is. De alapvetően azt vettem észre, Norvégiában, egy viking faluban, egy viking fesztiválon szoktunk ilyet csinálni, hogy reggeltől estig játszunk, föl alá járkálunk az egész faluban, jönnek gyerekek, családok, kicsik és nagyok. És azt veszem észre, hogy mindig valahogy kialakul egy olyan kör körülöttünk, általában egy hatalmas kör, amikor elkezdünk muzsikálni, ugye hangos dudák, dobok, stb. Körénk állnak az emberek is, és ugyanez a hatás megtörténik. Tehát, mintha színpadon lennék, ugyanez az ámulás, bámulás, utána fotó, esetleg kérnek a lemezből, vagy tehát, hogy ilyen vásári környezetben is, és ez meg tud teremtődni ez a hangulat, de nem kell messzire menni Norvégiáig, hanem ugyanez volt a Székesfehérváron is. Persze van olyan vásári mulattatás is, Efsi Szentgyörgyön volt tavaly, vagy két éve, ahol vannak vásárosok, és akkor vannak mászkáló emberek. És mi is mászkálunk, de gyakorlatilag ugye a vásárosok, akik főleg azt nagyon szeretik, akik az eladók a vásárokban, a kis bódéjukhoz oda megyünk, és mulattatjuk őket, hiszen ott fáznak, a karácsonyi vásár volt ráadásul. Ott fáznak, dideregnek várják a vevőket, oda megyünk, és nagy mosoly az arcukon, esetleg még ráakasztanak a kezünkre egy kis kürtős kalácsot, vagy egy kis pálinkával megkínálnak, tehát hogy ez egy nagyon jó kis hangulat. Persze, mert az emberek általában, ha megszólalunk, megállnak és figyelnek, mint egy koncerten. Hát meg olykor táncra is perdülnek persze, de nem tudom, hogy elválasztanám-e a két élményt. Ilyen markánsan. Persze az megint más, hogyha 10 000-en figyelnek egy koncerten, az is egy ilyen másik szituáció. Hát majd még átgondolom.
0: Folytatjuk nem sokára a Bordó Sárkány zenekarból, itt van Szlama László.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bordó Sárkány zenekarból. Itt van Szlama László.
1: Nálatok egyébként a mérce, az vagy a mérő, vagy nem is tudom, keresem a szavakat, az ott van rögtön, hogy az emberek ott vagy jól érzik magukat, és ott maradnak, vagy egyszerűen elmennek. Hogyha unalmas lenne a zene, akkor odébb állnának, tehát nektek szinte muszáj folyamatosan minden másodpercben a legjobbat kihozni, főleg egy ilyen vásári helyzetben mondjuk, vagy egy ilyen utcai helyzetben, gondolom, nem?
2: Abszolút, így van.
1: Tehát egész más, mint egy hagyományos zenekar, akinek van egy repertoár, és ők elkezdik azt eljátszani, de visszaadom a szót, figyelek.
2: Abszolút igen. Tehát, hogy főleg nekünk a repertoár, mint ahogy említettem is, hogy vannak hangos hangszerek, halkhangszerek, és ez erősítéssel ez remekül megoldható. Amikor nincs erősítés, általában ezeknél a unplugged koncerteknél, vagy ilyen vásári mászkáló mulattatásoknál, ugye itt erősítés nélkül vagyunk. Hát erre is van megoldás, tehát akkor jön elő a tapán, abból is van egy kis méret, akkor nem két duda fújja, hanem egy duda, és én meg a kobozt azt még erőteljesebben pengetem, és az is megszólal, meg a ciszter is hangosabban kell, hogy muzsikáljon, illetve az ének, ami egy kardinális kérdés egy ilyen akusztikus témánál, ugye. Én vagyok az énekes is a csapatban, és az tud kemény lenni, hogy a dudák mellett megszólaljon az ének, de szerencsére kevés olyan van, amikor a duda és az ének egyszerre szól, illetve ilyen akusztikban improvizatív módon, tehát nyilván reagálva a helyzetre, a dudásunk is, a Roland nem fújja, amikor én éneklek. De valóban abszolút toppon kell lenni. És nem elég az, hogy kiállunk vigyázba és eljátszunk tök jól a számokat, az ma már nem üti meg az inger küszöböt egy ilyen közegben. De szerencsére mindenki a csapatban egy bulis arc igazából. Mindenki ugrál, örömködik, persze nem bohóckolunk, hanem hogy beleéljük magunkat. Mi, tehát úgy éljük bele magunkat, hogy megmozdulunk, hogyha szóló van, a szólista előre megy, aztán visszamegy a közösbe, és helyet cserélünk, és tehát van ilyen kis mini előre nem megbeszélt koreográfia, de nagyon jó, tehát már ez a csapat körülbelül 5 éve van együtt, ez a felállás, vagy 4, és már ez idő alatt olyan jól összeszoktunk, hogy már egy kacsintásból tudjuk, hogy ki hova fog menni, és ki kihez fog oda menni, és oda fordulni, és ezek működnek magunk számára is, mert még inkább stenkeljük egymást, meg hergeljük egymást, meg még nagyobb flow-ba kerülünk azzal, hogy nem csak állunk és kifele játszunk, hanem hogy egymásnak is, a közönségnek is játszunk, a terekkel játszunk, az emberekkel, magunkkal, és ez olyan jó.
1: Elhiszem. Mutatunk megint egy dalt. Melyik jöjjön most? Mit mondasz?
2: Akkor legyen a legenda.
1: Indítom a legendát a Bordó Sárkány zenekartól. Szlama László, énekes, kobzos itt van a csapatból. Legenda után jövünk, és akkor a dalról is tudunk beszélni. Mindjárt folytatjuk.

0: Banda címmel szólt a Bordó Sárkány zenekar dala. Szlama László a csapat énekese és Kobzon játszó hangszerese itt van. Na hát és akkor a Legenda című dal kapcsán mondasz egy pár dolgot?
1: Igen, igen, hát hogy az első dalunk egy középkori, a Trotto és Övesre visszakanyarodva az középkori zene és Morvai Csángó magyar népzene házasítása volt. Mind a kettő táncdallam is, és én abban megláttam a fantáziát, hogy ez a kettő, hát ez szinte ugyanaz, és akkor annak volt hallható egy ilyen saját feldolgozása, ami hagyományosabb, abszolút mind a kettő olasz középkori tánc és magyar csángó, Morvai Csángó középkori eredetű tánc. Ez egy ilyen szakmai összeállítás volt. Most ez a Legenda, ez már kicsit a népzene felé fordul, de egy kicsit progresszívebb megvilágításban, legalábbis van olyan része is. Tehát ez a Legenda, ez gyakorlatilag a szövege az Kis Tamás debreceni költő tollából származik a szövege, ami gyakorlatilag népi ihletésű ördöngős tudás meséjéről, legendájáról, mondaköréről szóló történet. Illetve mi is egy kicsit hozzányúltunk ehhez a szöveghez, Bordó Sárkányilag. Nyilván a teljes költeményt nem tudtuk volna felhasználni, az túl hosszú, de hát olyan mesés szöveg, hogy nehéz volt válogatni belőle. Tele szimbólumokkal, tele gyönyörű képekkel egyébként. A zene az pedig egy népdal, egy tudatallam, illetve vannak benne saját szerzemények és saját részek. Gyakorlatilag egy ördöngős dudásról szól, aki a Hortobágyon például az a hír járta, hogy képes volt forgószéllel utazni egyik kocsmából a másikba. Hogyha meghallják a dudáját, akkor mindenki táncol, nem bír leállni. Egy olyan varázserejű dudáról van szó, ami ha megszólal a Tulok Baló Márton által, akkor egyszerűen még a holtak is fölkelnek, és csak táncolnak és táncolnak, nem bírják abba hagyni. Még a mérges gazda is, akinek az emberei a dudaszó hallatára elkezdtek táncolni, és ezért a teljes gulyája kárba, gazba szétszéledve jött idegesen, de ő sem tudott mérges maradni, mert meghallotta a dudát, ugye beszippantódott a puriba, és ő is elkezdett táncolni. Tehát, hogy ez ilyen nagyon érdekes történet, ami a néppajkán fönnmaradt, és kiegészítette Kis Tamás költő. Alapvetően ezt próbáltuk megvalósítani, ezt a fajta képet, amit a vers, illetve ez a szerzemény mondani akart. Ezt a videoklip formájában is erre törekedtünk. Gyönyörű képek születtek a Hortobágyon, forgattuk egy egész lete, 24, ez hajnaltól hajnalig forgattunk. Rengeteg ember közreműködésével, fantasztikus stábbal, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk erre. Képileg is szerintünk gyönyörű lett. És az a jó, hogy olyan visszajelzéseket is kapunk, hogy történelem órán is, néprajz órán is már bemutatták a Bordó Sárkány klipjeit, nagyon borzasztó, megtisztelő. Vannak történelmi témájú, ahogy korábban is említettem, történelmi témájú középkori dalaink is. Például Tino Dilantos Sebestyén Egervár históriájának az egyik felvonása is meg van jelenítve. Ott tényleg Egervárában forgattunk, ott a helyszínen, és megjelenítve a csatát, és korabeli öltözékkel, tehát az is az abszolút történelem órán hibátlan. És élnek is ezzel. Több ilyen témájú videoklipünk is van. Na hát ez a Legenda is egy ilyen hasonló, és nemrégiben írtak róla egy cikket, hogy mennyi minden mély szimbolika van benne. Tehát sokkal több, mint amire mi gondoltunk. Tehát, hogy mi is tudtuk azt, hogy ez nem egy hétköznapi mű, de egy szakértő még hozzátette az ő háttértudását, és hát lebilincselő.
0: Folytatjuk nem sokára a Bordó Sárkány zenekarból. Itt van Szlama László.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: legfontosabb.
1: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MT-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzin 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméterárak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panel piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés.
1: Időjárás.
2: Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
1: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: folytatjuk a beszélgetést a Bordó Sárkány zenekarból. Itt van Szlama László. A ti hangképetek, hangzásotok az szerinted formálódik, változik, vagy pedig azért nektek megvan a határozott, kialakult hangképetek, ami stabil, fix, és ebből pici, abból még jön bele, de amúgy fix a hangkép. Te mit gondolsz magatokról?
1: A 11 év alatt sokat változott a hangkép, vagyis hát nem olyan markánsan sokat, de alapvetően az ősfelállás az úgy nézett ki, hogy a fúvósok, ebbe dudafúrja, stb. Az oké. Okay. Én, mint koboz, oké, okay, citaráztam is. Citara is volt a csapatban. Az most nincs egyelőre, de Roland nagyon rágja a fülemet, hogy vissza kell hozni a citarát, hát még egy hang muszáj, hát az annyira jó. De mondom, oké, okay. De mindegy, a harmadik és negyedik lemezen nincsen citara, lehet, hogy az ötödiken lesz. Tehát fúvósok, koboz, egy szál tapán, és még egy fúvós. Meg egy tekerő, igen. Így voltunk öten. Na most ez már annyiban átalakult, hogy nincs tekerő, eleve van hegedű, koboz mellett a citara, hát mondhatnám, hogy helyett, de nem feltétlen. Mondjuk van egy mandocello, ami egyébként ciszter volt korábban, tehát ez az írbuzukiszerű, ami picit magasabb vagy hasonló lágében szól, mint a koboz. Tehát az így egy időben nem volt annyira kompatibilis, vagyis hát két ugyanolyan hangzású, vagy hasonló hangzású hangszer. Nem annyira szerencsés, főleg, hogyha hiányzik a basszus. Hát a basszusra sokáig csak a dob, ráadásul a tápán a kétfenekű balkáni dob adta, ami most már dobszerkó, de egy időben még mindig hiányos volt a basszus. Nem volt basszusunk egyszerűen. Aztán például a Lány és a Sárkány című Bordó Sárkány saját szerzeménybe hívtunk közreműködőt, aki bőgőzött, nagy bőgőzött. De a bőgő nem feltétlen illik, nem akartunk nagy bőgőt egyszerűen. Szállítani is nehéz, meg plusz egy embert, mert senki nem bőgőzik a csapatban, nem tudunk egy hatodik embert, tehát a Bordó Sárkány egy tagú. Vannak speciális helyzetek, amikor hatan játszunk, de alapvetően öt tagú a csapat. És akkor gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne mégis teljesebb a hangkép, úgyhogy a basszus is végre valahogy meg, mert van magas, van közép, a dob már ott van, ami ugyan, de kell mindenképp valami basszus hangszer, és sokáig kutattunk, hogy na, melyik mi legyen az, ami testhez álló Ernőnek, nem vonós, a pengetős hangszer, és itt mindenféle basszus százon keresztül, basszus citera, még olyat is. Tehát, hogy sokféle dolga nagyaltunk, mire megtaláltuk nagy kutató munkával, hogy létezik egy ilyen, hogy mandocello. És Ernő úgy felhúrozta, és úgy igyekezett olyan a hangképet a húrozással kialakítani, ami abszolút kielégíti a basszus vágyat. És most így a 2021-re, de azt hiszem 2 éve vagy 3 éve van meg ez a mandocello, de lehet, hogy azt hiszem 3. Hát azóta én úgy gondolom, hogy van egy kerek hangképünk.
0: Na most tekintettel arra, hogy Ernő egy metal rocker arc, kérdezem, hogy a metal rocker arcok Ernőt hogyan fogadták a mandocellóval a kezében?
1: A metal koncertjein nem azt viszi. Igen, de hát Ernő egy külön fogalom, tehát mindenki a zenekarban egy külön fogalom egyébként, de Ernő tehát tényleg a Debrecen Csapókertben lakik, és tehát ott nincs olyan nem szerintem az ő korosztályában, aki ne ismerné Ernőt. Tényleg egy multi-instrumentalista, egy nagyon jó humorú figura, tehát akit, hogyha valaki találkozik vele, biztos, hogy megjegyzi. Tehát, hogy egy olyan karakter, hogy, és neki, hogy mi van a kezében, az majd, hogy nem mindegy. Mert ezen a mandocellón úgy lejátsza az AC/DC-t, meg úgy lejátszik bármit, hogy igazából senkinek fel nem tűnik az, hogy most itt egy másikféle hangszer van a kezében. Az a lényeg, szóljon, és Ernő kezébe mindegy, mi van, az jól szól.
0: Azt hiszem, értem. Jöhet megint egy dal.
1: Akkor menjünk egy kicsit a modern hangzás felé. Legyen a 20. századi krónikás.
0: Rendben van. Mutatjuk a dalt. A Bordó Sárkány zenekartól Szlama László itt van. Mindjárt jövünk és folytatjuk.

0: 20. századi krónikás címmel szólt a Bordó Sárkány zenekar dala. Szlama László itt van a csapatból, te vagy az énekes, nálad van a koboz. Na hát a dal kapcsán mondasz nekünk pár szót.
1: Igen,
0: mi szólt?
1: Ez a negyedik lemezünknek a címadó dala, a 20. századi krónikás. Legújabb klipjeink közé tartozik ez a dal. Ez is egy Bordó Sárkány saját szerzemény. Általában a dalokat főleg Dickmar Roland szerzi, mind szövegeket, mind a hangszeres részeket. Vannak olyan dalok is, majd az utolsó szám pont egy olyan lesz, ahol abszolút közös alkotásból született meg a dal. Van olyan is, amit kis Ernő, van olyan, amit én szoktam hozni. Tehát is gyakorlatilag a zeneszerzés az úgy elég szépen megoszlik a csapatban, de mégis az oroszlán részét, a slágereket az Roland tudja megírni, és nagyon szeretem a munkásságát, mert képes olyan szövegeket, meg olyan világot megjeleníteni, ami képes mélyen elgondolkodtatni. Nem mindig egyértelmű a szöveg, nem mindig tudjuk, hogy most pontosan miről is szól a dal akár. Vagyis pont nem igaz, hanem pont az, hogy sok embernek sokfélét mondhat az egy adott dal. És szerintem ezek az igazán nagy művek, amik erre képesek, és én úgy érzem, hogy zenekarvezetőnk erre igenis remekül képes erre, hogy egy burkolt bármit, amit az ember gondol, úgy csapódik. Például a 20. századi krónikás, itt volt, aki azt mondta, hogy jaj, de jó, hát ugye ez már itt tényleg abszolút a modern negyedik lemezünkre törekedtünk, hogy minél modernebb dalokat is belevegyünk, saját dalokat, több saját dalt. Tényleg illeszkedjék a modern ember füléhez, amennyire csak lehet. És itt például modern abban, ami eddig nem volt jellemző a zenekar életében, refrénes. És a refrén az nem vagyok törpe sem óriás, csak egy 20. századi krónikás. Nem leszek szolga és nem leszek úr, míg a hangszerem megszólal az összes húr. Na hát sok olyan visszajelzést kaptam én magam is, különbözőket, megdöbbentő, hogy például aki ezt először meghallva, első hallásra volt olyan, aki azt mondta, hogy hú, de jó, hát itt vannak tündérek, törpék, óriások, milyen jó kis mesevilágot idéztünk meg. Aztán több egyére meghallgatta, már más lett a véleménye. Volt olyan, aki egyből egy burkolt, mély társadalom kritikát vélt felfedezni benne, hogy az ember újra és újra belesik ugyanabba a hibába, de van kiút, mert amíg megszólal az összes húr, addig én nem csüggedek, és végülis pozitív kicsengésű a dal egyesek szemében. Tehát tényleg te sokféle embernek sokfélét mond ez a dal. Nekem a magam részéről az a verzió tetszik, hogy a zenében megtalálom a kapaszkodót, és amíg szól a húr, addig én boldog leszek. De egyébként ehhez is csináltunk egy videóklippet. Péteri Márk, fantasztikus operatőr és ő kollégája, rendező, akik elkövették ezt. Egy fantasztikus helyszínen egyébként megdöbbentő volt, hogy amikor én... Ez a klip, ez olyan, hogy ebbe csak én vagyok, ez egyetlen olyan klip, amiben csak én vagyok, nincs a zenekar többi tagja, mert így a zenekarból, amúgy sok minden más is van. És egy ilyen elhagyatott kúriában, egy elhagyatott kastélyban talán volt a forgatás, és én amikor így forgattuk, körülbelül egy fél napot vett igénybe, és ez meglepően rövid volt klipforgatás szempontjából, meg hogy csak én vagyok benne, meg hogy most itt jövök, megyek a kastélyba, meg hogy ilyen szabadtér is nyitták, de nem vártam sokat ettől a kliptől. Na de hát nem is az volt a hangsúly, hogy én itt jövök, megyek, és itt engem vesznek, hanem ezek olyan utómunkát csináltak, olyan történelmi képeket szedtek elő, tényleg így a 20. századból a legmarkánsabbakat. Egyébként bárhányszor megnézem a klippet, mindig találok benne egy új pici történelmi szeletet, akár egy ilyen forgószélve föllebbenő fénykép, amit úgy megállítom, és mi az, rámegyítok? Jé, ez itt volt eddig is. Tehát, hogy olyan eldugott pillanatok vannak benne, hogy az valami fantasztikus. A falon mozgóképek vannak, hát az utómunka az valami fantasztikus lett, nagyon nem nagyon tetszik. Lehet, hogy kicsit elfogult vagyok, de hát ezt mindenki döntse el maga, hogy én mennyire vagyok elfogult. Miután megnézte a klippet. Mondta is a Márk, hogy hát életében nem dolgozott ennyit videóklippen. Tehát, hogy tényleg rengeteg munka volt, de szerintem ez zseniális lett. Mint szöveg, dallam, videóklip így egy az egyben, mert ez, nagyon büszke vagyok rá, hogy ez megvalósult. Hát ilyen ez a 20. századi krónikás.
0: Folytatjuk nem sokára a Bordó Sárkány zenekarból. Itt van Szlama László.

0: elmegyek szolgálni szerencse próbán.
1: A királyné,
0: ő bizony addig nem mondja, amíg a király az ő szép lányát neki nem adja feleségül.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bordó Sárkány zenekarból. Itt van Szlama László.
1: Neked az egész életed a zene, vagy pedig van a zenén kívül egy másik életed is?
2: Igazából az én életem csupa zene. Kétféleképpen csupa zene, az egyik a zenélés, és ennek minden formája, tehát a táncházban, a muzsikálás, a színpadon, a kiállításban, nyitókon, szólóban, kis csoportokban, nagy csoportokban, operaéneket, Drósa Erikával, Dresmisivel, Szalóki Ágival, és tehát hogy sok-sokféle megjelenésem van nekem, mint Szlama Laci. Ez a zene, csupa zene, imádom, szeretem, nagyon szuper. A másik énem a zenetanár. Tanítottam 4 évig az Óbudai Népzeneiskolába, kobozt is szitere, nem ott csak kobozt. Aztán 2015 óta tanítok a Budapesti Varr Mária szakgimnáziumba, ahol kobozt és szitere tanítok, népzenészek, mert ott ez egy általános iskola, gimnázium és zeneművészeti szakgimnázium, és a zenén belül van egyébként az országban egyetlen hely, ahol lehet régi zenét tanulni. Lantót, barokhegedűt, stb. Viola de gamba. De népzenét is, és klasszikus zenét is. Hát csodálatos. Pont az én világa, nagyon-nagyon megtaláltam ezt a... És megtaláltak, amióta indult ez, 15-től azóta. Az a megtiszteltetésért, hogy ott lehetek. Illetve 2014 óta a Zeneakadémián is tanítok kobozt és citerát. És doktorandusz vagyok egyébként éppen az egyetemen, másodéves doktorandusz hallgató. Úgyhogy még van egy ilyen kutató véna is, ami izgat. Természetesen koboz témában kutatok. Tehát valahogy a zene az teljes mértékben mindenféle aspektusból kitölti az életemet. Mint kutatás, mint tanítás, mint művelés.
0: Hát azt hallom ezek alapján, és örömmel hallom. Jön a záródalunk, mondd meg, hogy mi legyen az, melyik legyen.
2: Záródalunk talán a legmodernebb hangzás, ez is egy megint csak refrénes. Ez egy fogyaszthatóbb téma, vagyis hát pontosabban közelebb áll az emberek többségéhez ez a téma, nyilván a szerelem, de nem, ez sem egy hétköznapi formája. Egy olyan srácról szól, aki keresi a nagy őt, folyamatosan álmodozik, álmaiban megjelenik a nagy ő, de mikor felvirad a reggel, ugye az álom, ahogy kimegy az ember szeméből, úgy foszlik a nő is, akiről álmodozik az álommal együtt. Elrepül, tehát hogy csak vágyakozik a nagy szerelemre. Aztán egyszer csak útnak indul, vándorol, vagy egy hete már, ugye szimbolikusan értve, betér egy kocsmába, egy hatalmas buliba keveredik, jó hangulat, és akkor rájön, hogy hát a mindenit, én nem is a nagyőt, nem is a nagyőt keresem, hanem sok nagyőt keresek. Megnyugtatom a hölgyeket, hogy azért nem mindig van ez így. Közkedvelt téma, de nem a legtipikusabb aspektusából szól az esztám, és ennek is erre is forgattunk egy klipet, ez a legújabb, ez képi világában is igyekszik igazodni a mai klippekhez.
0: Indítom a dalt, esztám címmel következik a Bordó Sárkány zenekartól Szlama László, a csapat énekese és koboz hangszeren játszó tagja. Itt volt és itt van, és örülök, Laci, és köszönöm szépen neked.
2: Részemről a megtiszteltetés, köszönöm.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor szólt, a Bordó Sárkány zenekarból itt volt Szlama László, Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Hallgass hazait! Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

csókolom, megérkeztem. Por után nem kell előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben vizes talpal.

0: Hogy miért? A vadonatúj Balatonrádió friss, ütős és változatos. A Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balatonrádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
1: Balaton. Balaton rádió.